0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Létrehozzák a Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt. Biztonságban van Magyarország energiaellátása. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Elfogadta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot kedden a parlament. A döntést 143 igen, 47 nem szavazattal hozták meg a képviselők. A jogszabály indoklása célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyonvédelméhez a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását a hivatal számára. A hivatal közvagyonvédelmi kockázatértékelést, közvagyonvédelmi vizsgálatot végezhet, és közvagyonvédelmi felügyelet alávonást rendelhet el. Emellett munkája során joga van belépni a vizsgálatokhoz kapcsolódó helységekbe, irattárakba, raktárakba, szerverszobákba, átnézhet minden releváns iratot, nyilvántartást, szerződést, elektronikus adatrögzítőt, vizsgálhatja a felügyelet alávont gazdálkodó szervezet fizetési számláját és pénzügyi eszközeit, a közvagyon visszaszerzése és védelme érdekében nyomozati és vádképviseleti hatásköröket gyakorolhat, illetve kérheti a rendőrség, az ügyészség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vagy egyéb szerv közreműködését. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán kedden azt követően, hogy a Duna alacsony vízállása miatt csökkentették a paksi atomerőmű teljesítményét. Kapitány István kiemelte, az elmúlt hetek rendkívüli aszálya miatt a Duna vízszintje Magyarországon soha nem tapasztalt szintre csökkent, mivel az atomerőmű hűtését a Duna vize biztosítja, a biztonságos üzemelés érdekében átmeneti teljesítménycsökkentésre volt szükség. Ez nem üzemzavar, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés, közölte. Az idei nyáron a tartós szárazság és a kánikula együttes hatására a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, ami a paksi atomerőmű A blokkjának hűtésére használt, a folyóba visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírás betartása érdekében júniusban és júliusban több alkalommal is szükségessé vált a blokk teljesítményének csökkentése, olvasható az atomerőmű honlapján. Gyenge közepesé várható idén a mezőgazdaságban a szektor teljesítménye elmarad az elmúlt 5 év átlagától, mondta Hollósi Dávid, egy nagy hazai bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója. A pénzintézet legfrissebb negyedéves elemzését ismertetve közölte, több olyan tényező hat az egyes élelmiszer termékpályákra egyszerre, amelyek közül egy is jelentős kihívás. A tartós aszály, a súlyosodó vízhiány, a forint erősödése, valamint a magas energia és alapanyagárak együttesen növelik a magyar agrárium termelési és piaci kockázatait. Legyártották az 50.000. járművet a BMW debreceni gyárában. A cég legújabb járműgyárának termelése gyors ütemben fut fel 2025 ősze óta, jelezve a modellgeneráció első sorozatgyártású típusa iránti aktív keresletet is, közölte a BMW Group. Az 50.000. legyártott autó egy tűzpiros fényezésű BMW iX350X Drive. Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
6: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
7: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: way to heaven.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobbi Rádióban.

0: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztár Portré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Műsorajánlót hallottak.
5: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
6: Csak itt a Hobby Rádióban.
7: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Ben éj!
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Műsorajánlót hallottak.
7: Sziasztok!

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Hűségriasztást rendeltek el az egész országra. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Harmadfokú hűségriasztást rendelt el csütörtökön 0 órától kedden éjfélig az ország területére az országos tisztifőorvos. A Hungaromet veszélyjelzése szerint csütörtökön Gyűrmoson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém, Fejér, Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyében 27 Celsius fok felett alakul a közép hőmérséklet. Nógrád, Heves, Borsod, Szabó-Ujzemplén és Szabolcs-Szatmár-Vereg megye kivételével máshol 25 fok felett várható a középhőmérséklet. Pénteken Komárom, Esztergom, Fejér és Bács-Kiskun megyében 29 fok feletti középhőmérséklet várható. Nógrád, Borsod-Szabó-Ujzemplén és Szabolcs-Szatmár-Vereg megyében 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye szerint a tartós hőség jelentős egészségi megterhelést jelent. Ezért kiemelten fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen saját és hozzátartozói egészségére. Nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtő területein, sem a Tisza vízgyűjtőjén a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék a legfrissebb meteorológiai előrejelzések szerint. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közölte, ezzel párhuzamosan egy újabb hőhullám fejti ki hatását az Alpok és a Kárpát-medence térségében is, így a következő napokban stagnáló, lassan apadó vízszintekre van kilátás a Duna hazai szakaszán, illetve a Tisza duzzasztásmentes szakaszain is. Hozzátették, továbbra is marad az igen alacsony mederteltség. Kedden reggel rekord alacsonyra csökkent a Duna vízállása Budapestnél. Reggel 31 cm-t mutatott a vízmérce. Eddig a rekordot 2018. október 25-én mért 33 cm-es legkisebb mért vízszint jelentette. A vízszint azonban napközben tovább süllyedt, délután 2-kor már csak 28 cm volt. Bangó Sándornak, a Szőlő utcai nevelőintézet egykori lakójának TikTok oldalán kedden hajnalban megjelent egy bejegyzés, amelyben megnevezik, hogy ki volt az a bizonyos Zsolti bácsi. A Fidesz-KDNP rágalomnak nevezte az állítást, és jelezték, megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. A Fidesz-KDNP szerint a Bangó Sándor honlapján megjelent szövegben semmilyen Zsoltot nyilvánvaló politikai manipulációt követően megrágalmazták, ezért haladéktalanul megteszik a szükséges büntetőjogi lépéseket. Tömeges ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. Az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott, közölte Andrei Vorobjov, Moszkva megye kormányzója. Belgorod régióban ukrán drón talált el egy autóbuszt, 19-en megsebesültek. Mihail Szobakin, csehovi polgármester szerint a városban eltalált ház homlokzata és két lakás megsérült, de senki sem sebesült meg. Vorobjov kifejtette, a légvédelem több tucat drónt semmisített meg. Szergej Szobjanin moszkvai polgármester közül tölte, hogy helyi idő szerint este 6:30 és reggel 6:30 között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
4: Szivárvány.
5: Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap léptől.
8: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
9: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
10: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music.
0: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.

körbejártam minden bokrodat. Hírül vittem azt, hogy éltem, és a gyors vonat húzol engem innen, de már nem tudom hová. Jön valaki utánam, és az majd tovább gondol el, la, la, la. Ne legyen több illúziód, a kutyám nem szeret, csak a sajtos hamburgered miatt csóválja neked. De a búval baszott gazdájának arany szíve van, amit ellopott egy holló, mert a holló is olyan. Uram, bocsáss!

0: Műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.
7: Fogalkozni menjetek ki a busztába!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Műsorajánló.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
0: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
0: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
0: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái, pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
8: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
0: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
0: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
10: Világjáró.
11: A Hobby Rádióban.
10: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin kedden 10-től
12: a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. Elárverezik a Salgó Hotelt, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az érkező újabb hőhullám és a csapadékhiány miatt ismét fokozott takarékosságra szólítja fel a lakosságot a Dunamenti regionális vízmű. A szolgáltató tájékoztatása szerint a Duna alacsony vízállása miatt az ivóvíztermelő kapacitás is lecsökkent. Egy hirtelen megnövekedő felhasználás vagy egy műszaki hiba könnyen nyomás esést és hiányt okozhat. A vízellátási zavarok megelőzése érdekében a társaság a hálózati víz felelős és tudatos használatát várja a lakóktól. Arra kérik az embereket, hogy teljesen függesszék fel a nem létfontosságú tevékenységeket, kerüljék a kerti medencék feltöltését, valamint az autómosást a csapvízzel. A növények öntözésére használt vízmennyiséget és a művelet gyakoriságát is csökkenteni kell. Emellett szigorúan mellőzni kell az utak, járrák és udvarok locsolását, pormentesítését. A szakemberek figyelmeztetnek, ha a lakossági igény nem csökken, kénytelenek lesznek vízkorlátozást elrendelni. A Velencei tó 5 vizsgált településén, Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Pákozdon, Sukorón és Velencén csak nem 7%-kal csökkent az eladó lakó ingatlanok iránti kereslet az előző év azonos időszakához képest. A nyaralók iránti érdeklődés több mint 26%-kal esett vissza, miközben a családi házak piaca lényegében változatlan maradt, közölte az ingatlan.com. A portál vizsgálata szerint a tó vízszintjével és ökológiai állapotával összefüggő bizonytalanság egyelőre nem okozott általános áresést a környékén. Ingatlan piacán. A vevői igények szerkezete azonban jelentősen megváltozott. A térség egyre kevésbé nyaraló övezetként, sokkal inkább Budapest és Székesfehérvár agglomerációs zónáinak találkozási pontjaként működik. Elárverezik a Salgó Hotelt, vagyis Salgótarján turizmusa gyakorlatilag meghalt, és a térség vendéglátóipara is mély repülésben van a Salgó TV nevű Facebook oldal bejegyzése szerint. A közösségi oldalon az olvasható, egy nagyobb lakás kikiáltási áráért árverezi el a Nemzeti Adó és Vámhivatal a 37 szobás ingatlant. Értesülésük szerint az Errei szálloda tulajdonosa jelentős adótartozást halmozott fel, ezért kényszerült a hatóság a kényszeri értékesítésre. A Salgó TV megjegyzi, szerintük az ügy hűen jelképezi a környék turisztikai leépülését és a kihasználatlanul maradt lehetőségeket. Egy kínai cég jelentős előrelépést tett egy olyan agyi chip megalkotása felé, amely részben képes lehet visszaadni az embereknek a mozgás szabadságát, írja a hvg.hu. A világ első kereskedelmi implantátuma egy olyan ember agyába került, aki 10 éve cselekvésképtelen egy gerincsérülés következtében. A szerkezet egy pénzérméhez hasonlít 8 elektródával. Egy sebészeti beavatkozással az agy szenzoros kérgének felületére helyezik be, ahol rögzíti az idegsejtek között áthaladó elektromos impulzusokat, miközben a beteg elképzeli a kéz használatát. Ezeket az adatokat azután egy számítógépnek továbbítja, amely motoros jelek kialakítja át, amelyeket a páciens által viselt robotkesztyű hajt végre. Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula, csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
3: Egy műsor.
4: I could have spread my wings and done a thousand things.
3: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj még!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
4: Retikül, szerdán 16 órától.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
4: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
3: Nem lehet, hogy vírusos?
4: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
3: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
4: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
3: Majd ők megoldják.
4: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
3: Ők távolról is megoldják.
4: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
3: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Tavaly év végén 41.852 vendéglátóhely működött Magyarországon, ami jelentős 18%-os visszaesés a 2019. évi több mint 51.000 egységhez képest, írja az MTI egy friss jelentés alapján. Részletezték, a járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, ami különösen a kereskedelmi egységeket érintette. Ezen belül az italüzletek, kávézók, valamint a zenés, táncos szórakozóhelyek száma 6 év alatt 35%-kal esett vissza. Az éttermek, büfék és gyorséttermek száma 16%-kal, míg a cukrászdáké 8%-kal zsugorodott. Hozzátették, a szektor 2025-ben átalakulási szakaszban volt az adatok alapján. Az üzletek számának csökkenése nem ciklikus jelenség, hanem mélyebb szerkezeti változásokat eredményezett. A piaci koncentráció erősödött, és a nem profitábilisan működő szereplők kiszorultak. A 13 éve változatlan díjakból nem lehet felújítani a vízhálózatot Budapesten, hívta fel a figyelmet a főpolgármester bejegyzésében. Karácsony Gergely azt írta, a tegnap reggeli rekord alacsony Duna vízállás kapcsán, hogy a tarifák rendezésén túl minden fejlesztés során a víz megtartó képességet kell erősíteni. Kiemelte, a főváros ellátása stabil, de hogy ez így is maradjon, ki kell lépni az eddigi rutinokból. Budapest biztonságos szolgáltatása érdekében azért azt kérik a kormánytól, hogy a területért felelős önkormányzat határozhassa meg az árakat. A városvezető úgy véli, meg lehet beszélni a budapestiekkel, hogy a 13 éve változatlan összegekből nem lehet felújítani a csőhálózatot. Viszont lehet sokkal igazságosabb rezsipolitikát csinálni, mint például ingyen adni valamennyi vizet mindenkinek, de külön díjat felszámolni az úszómedencék után. Új, modern egyetemi kórház épül Besztercebányán, amely a tervek szerint egész Közép-Szlovákia betegellátásában meghatározó szerepet tölt majd be, írja a felvidék.ma hírportál. A komplexumban 771 legmagasabb standard szerint kialakított betegágy áll majd rendelkezésre, minden kórteremhez a saját fürdőszobával. Az intézményben 20 műtő lesz, amelyekben több robotsebészeti beavatkozás is elvégezhető. Az új létesítmény teljes beruházási költsége várhatóan 550-600 millió euró között alakul. Ebből 350 millió eurót Szlovákia helyreállítási és építési tervéből hagytak jóvá, míg a belső berendezések és a technológia fejlesztésének finanszírozását az állami költségvetésből biztosítják. A francia államfő Bordeaux-ban tett látogatásán arra kérte a helyieket, hogy maradjanak egységesek a térségben 6 napja pusztító erdőtüzek ellen folytatott küzdelemben. Már 42 ezer hektárnyi erdő elpusztult az ország délnyugati részén. Emmanuel Macron azt mondta, a következő hetek nehezek lesznek és kitartásra van szükség. A kormányzat felkészületlenségét bíráló ellenzéknek úgy reagált, a csata közben nem tartanak tapasztalatcserét. Fokozódik a meleg, visszatér a kánikula. Csütörtökön túlnyomóan derült, csapadékmentes idő várható. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32-37 fok közé melegszik a levegő. Pénteken és a hétvégén már nagyon meleg lesz, 38-40 fok várható.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei kedden 5-től.
1: World Live.
2: Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
0: Egészségedre.
5: Egészségedre.
0: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Nagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
0: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Reticule. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Reticule. Szerdán 16 órától.
5: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
8: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
0: Vasárnap 4-től.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Kamureklám.
2: A visszaszámlálás megkezdődött. Már csak néhány nap a világ első Szíriában gyártott 3 literes autójának premieréig. A lehet...
3: Van meg, bocsánat.
2: Ha-ho!
0: Szia! Kamureklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Egy műsor.
2: I could have spread my wings and done a thousand things.
1: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
3: Ma meg a szombat délután.
1: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj, mélység
2: kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
6: Koktél.
7: Érdekes témák, érdekes emberek.
6: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkor mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
9: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtő vízellátását. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozást. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek, továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekord alacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni, a betegellátás zavartalan maradt. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
0: Hobby Rádió.
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
12: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
13: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
14: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
13: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
14: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
13: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
15: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Két órás információs magazin műsorunkkal köszöntöm 6 óra után a hallgatókat. Ma július 30-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Most 24 fokot mutatnak a hőmérők. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
0: Hobby Rádió
13: műsorajánló. Egészségedre.
16: Egészségedre.
17: Egészségedre.
16: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
13: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
18: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
13: Műsorajánlót hallottak.
18: Hobby Rádió. Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 30. napján köszöntjük Judit, valamint Szénia nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Judit héber eredetű néve a Júdeából származó nőt jelenti. A Bibliában Judit jómódú és erényes zsidó özvegyasszony. A Judit név alkotó ötletes személyiség kialakulását támogatja. A névviselőiben sok a művészi hajlam, eredeti ötletei vannak, és ezeket alkalmazza is az önkifejezése során. Becézése Jutka, Juci, Jucu, Csufi, Csutka, Juti, Judy, valamint Ditta. Jeles viselői a névnek Halász Judit énekes, Hernádi Judit színésznő, Horváth Judit festőművész, Marjai Judit fotóművész, Onyuta Judit időjós műsorvezető, Pogány Judit színésznő, Polgár Judit csakkozó, Sál Judit színésznő, Stály Judit műsorvezető, Szűcs Judit énekes, valamint ön kedves Judit. Szintén ezen a napon köszöntjük Xenia nevű kedves hallgatóinkat. A Xenia görög eredetű női név, a Xenia szóból származik, amit eredetileg vendégnek szánt ajándéknak neveztek, illetve annak feliratát jelentette. Jelentése vendég, valamint idegen. A Xéniák ünnepelnek még január 24-én is, becézése pedig Xéni, Xénika, Xéna, Xénácska, Xénia és Xénika. Ezen a napon ünnepelnek még Avenár, Azucséna, Donatella, Donna, Indira, Ingeborg, Inka, Julietta, Julitta, Jutta, Maxima, Polixéna, Rovéna, Szemőke, valamint Juliet nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1419. július 30-ával kezdünk. Prágában Husz János hívei a katolikus városi tanácsnokokat kidobták a tanácsháza ablakából, és kiszabadították a fogvatartott huszitákat. A huszita mozgalom Fencel király halála után terjedt el egész Csehországban. Folytassuk a 18. század elejével. 1718. július 30-án a berkshire-i Ruscombe-ban 73 éves korában meghalt William Penn, angol kvéker misszionárius, aki megalapította Pennsylvániát. William Penn az azonos nevű angol admirális fia volt, aki 1655. január 22-én elfoglalta a Karib-tengeri szigetet, Jamaikát. A kvéker

0: század elejével, 1818. július 30-án megszületett Emily Bronte, angol írónő. Leghíresebb írása az Üvöltő szelek. Folytatjuk továbbra is a 19. században, 1846. július 30-án megszületett Pál László festőművész. Festészetének kizárólagos témája a táj volt. Kedvelt motívumai az erdei utak, csöndes, kicsit misztikus hangulatú erdőbelsők, képeit a szabadban festette. És végül, de nem utolsó sorban, 1868. július 30-án meghalt Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat egyik legjelentősebb képviselője, akadémikus. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és Bején lett pap, 1851-től haláláig Hamván nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt a Hobby Rádióban.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 4. és 5. fejezetéből.
1: A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén, mert az Úr látja az ember útjait és figyeli minden lépését.
2: Hobbi Rádió.
3: 2026. július 30-a, csütörtök. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 47-től az 53. versig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre bent onnét. Elmélkedés. Jézus hosszú példabeszéd sorozatának végéhez érkezünk a mai evangéliumban. Az utolsó sorok egyfajta összefoglalásként értelmezhetők. Értitek-e mindezt? Kérdezi tanítványaitól, s ők igennel válaszolnak. Jézus erre azt mondja, minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ez a mondat kulcsot ad annak megértéséhez, hogy miért is tanított Jézus példabeszédekben. A példázatok arra szolgálnak, hogy az isteni igazság belépjen az emberi tapasztalatba, hogy a mennyek országa a szív számára is megragadható legyen. A példabeszéd nem egyszerű illusztráció, hanem olyan forma, amely lehetővé teszi, hogy az ember ne csak halljon, hanem részesévé váljon az üzenetnek. Az ószövetségi írástudók, a mózesi törvény, a proféták, a hagyomány mesterei voltak. Jézus azonban új típusú tanítóként formál olyanokat, akik a hagyományokból élnek, de képesek újat is felmutatni. A tanítvány tehát nem pusztán ismerője az igazságnak, hanem a mennyek országának tagja. Jézus a régit nem veti el, hanem új fényben tárja fel. A keresztény tanúságtétel nem a múlt eltörlését, hanem annak beteljesedését és továbbadását jelenti. A keresztény élet kincstára mindig tartalmaz régi igazságokat, például a 10 parancsolatot, ugyanakkor új felismeréseket is. Tartsuk meg a múltból a lelki kincseket, és legyünk nyitottak az újakra. Uram Jézus Krisztus, te olyan tanító vagy, aki nem elvont szavakkal, hanem élő képekkel és példákkal szólsz hozzánk. Köszönöm, hogy régi és új kincseket bízol ránk, az írás bölcsességét és a veled való személyes kapcsolat tapasztalatát. Segíts, hogy ne legyek se múltba révedő, se felszínes újítgató, hanem olyan tanítvány, aki megérti üzenetedet, és másokat is elvezet hozzád. Tégy engem is a mennyek országának hirdetőjévé, aki örömmel osztom meg a lelki kincseket. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió!
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön, hogy honnan ered az alszik, mint a bunda szólás? Az igen milyen alvó, kimerült emberre mondjuk, hogy alszik, mint a bunda. A bunda és a suba régen a szegény embereknél nem csak ruhadarabként szolgált. Használták derékajnak, takarónak éjszaka, nappal ráültek, sőt, szörtelen részével felfelé fordítva olykor még a kását is ráborították, és onnan ették meg. A birka bőrnek nem ártott meg a zsíros étel, sőt, még tartósította is. Az is jellemző volt, hogy a bundát nem szögre akasztották, amikor levették, hanem egyszerűen ledobták vagy leterítették valahova. Ha a bunda nyakrészéhez még a kucsmát is odarakták, előfordulhatott, hogy pláne sötétben valaki alvó embernek nézte a ruhadarabot. Mivel a bunda se nem szuszogott, se nem mozdult és semmivel nem lehetett felébreszteni, a becsapódott szemlélő azt gondolta, hogy az, akit ő embernek vélt, igen mélyen alszik. Az az ember tehát, aki szemletomást mély álomban van, épp oly kevésbé reagál a külvilágra, mint a leterített bunda.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Örömmel üdvözlöm Önöket, olasz tészta különlegeséget hoztam Önöknek, mert csilis babos nyitott lazanyát fogunk készíteni a hozzávalók 4 személyre. Egy evőkanál olívaolaj, egy fejvörös hagyma, finomra vágva, 2 gerezfok hagyma, összezúzva, egy piros csili, finomra aprítva, egy kis padlizsán, kis kockákra vágva, nagyobb cukkini, az is kis kockákra vágva, konzerv vörös bab leszűrve, 2 evőkanál paradicsompüré, egy csomag friss lazanyatészta, maroknyi bazsalikom összetépkedve, 10 deka vegetáriánus sajt reszelve és zöld saláta a tálaláshoz. Az elkészítési módja következő. Hevítsük fel az olajat egy nagy serpenyőben, futassuk rajta üvegesre a finomra vágott vörös hagymát. Tegyük bele az úzott fokhagymát, a csilit, a padlizsánt és a cukkinit, és pirítsuk körülbelül 2 percig. Adjuk hozzá a konzervbabot, a paradicsomot és a paradicsompürét, ízlés szerint sózzuk, borsózzuk, forraljuk fel és lassú tűzön főzzük körülbelül még 5 percig. Közben főzzük ki sós lobogó forró vízben a csomagolásban található utasítás szerint a lazanya tésztát. Szűrjük le, majd mindegyik tésztalapot felezzük le el átlósan. Forgassuk a bazsalikomot a babba, ezután halmozzuk a babot. Babos keverékből a tányérokra, a tetejére tegyük a lazanya háromszögeket, arra merjük rá a maradék babot, szórjuk meg reszelt sajttal és díszítsük bazsalikom levelekkel. Zöld salátával kínáljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió.

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Ma július 30-a van, és Judit és Xenia hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Jelenleg 24 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1875. Gróf Széchenyi Istvánné szül. Aspangi Szájlern, Crescentia grófnő csillagkeresztes palotahölgynek halála. 1791. Az egész éves kocsmáltatási jog eltörlése miatt Móronfehér megye jobbágy megmozdulás tör ki. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. A mai nap hátralévő részében számos érdekes műsor várja Önt. 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal folytatjuk, amelyben a Trádió műsorát hallgathatják. Ezt követi 9 órakor a médiaválogatott Sztártitkok műsor, melyet Tandari Ági vezet. 10 órakor Begurulva című autós és kütyüs magazinunkkal folytatjuk, Berta István vezetésével. Délben a Déli hírösszefoglaló tájékoztatja Önt a nap fontosabb eseményeiről. 13 órakor a Geri szó következik, Gerivel. 15 órától a Délután című műsorunkban interjúk, riportok és tudósítások várják a kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órakor az Művészarckkal folytatjuk, Anonymous műsorával. 17 órától a Nekem 80 című műsorban zenéket hallhatunk a 80-as évekből. 18 órakor az Esti hírösszefoglaló következik, benne a nap idézetével, névnapköszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órától egy különleges esti blokkal folytatjuk, melyben vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége, riport, interjú és tudósítás várja Önt. 20 órakor ismét a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal találkozhat, a Trádió műsorát hallgatva. 21 órakor a médiaválogatott Sztártitkok újra Tandari Ágival, 22 órakor pedig a Begurulva zárja a napot, Berta István autós és kütyüs magazinjával. Kis szünet következik, majd újra itt leszünk.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

keszedben, mikor a kezedben kenyér kerül, s tavasz fut a kertbe. Juss a keszedbe, mikor diderekbe

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. A magyar kormány újabb áfacscsökkentést jelentett be, amely leginkább a rászoruló háztartásoknak jelenthet kézzelfogható segítséget, hiszen a gyógyszerek és a tűzifa áfájának csökkentése komoly megkönnyebbülést hozhat a családok számára. Ugyanakkor a rendkívüli hőség miatt Magyarország energiakorlátozásra kényszerülhet, amelynek részleteiről a kormány hamarosan dönt. Ezzel párhuzamosan a forint árfolyama tovább gyengült, egy nap alatt jelentősen veszített értékéből a fő devizákkal szemben. Mindeközben a magyar tőzsde új rekordot döntött, a BUX és a MOL árfolyama történelmi csúcsra száguldott, miközben az OTP is erősödött a szerdai kereskedésben. A munkaerőpiacot érintő hírek között figyelemre méltó, hogy az IKEA egyszeri kompenzációt ajánlott fel dolgozóinak, nem alapbéremelést, a dolgozók pedig csütörtökig dönthetnek arról, hogy elfogadják-e az ajánlatot. Ezek az események együttesen jelentősen befolyásolják a magyar gazdaság mindennapjait, és fontosak mindazok számára, akik a pénzügyek és a gazdaság alakulását figyelemmel kísérik. Egy rövid szünet után visszatérünk.
1: Hobby Rádió.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy Hanoi városában a Vakok Városi Egyesülete alatt működő szakképzési központ záró ünnepséget tartott az alapszintű irodai számítógépes ismereteket oktató tanfolyamnak és a látássérültek számára szervezett Zalo PC kapcsolódás határok nélkül képzési programnak. Emellett kiemeltük, hogy a Vakok Tartományi Egyesülete megszervezte a 7. Szívből jövő dalok amatőr művészeti előadást, amely erőt és hitet terjeszt a résztvevők között. Olvasható portálunkon, hogy a Józsefvárosi Lámpás Klub júliusi klubnapján a Közel-Kelet édességeinek világába kalauzolja az érdeklődőket, ahol a résztvevők betekintést nyerhetnek a térség gazdag édességkultúrájába. Továbbá a 2. kerületben élő sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására pályázati lehetőség áll rendelkezésre, amelynek benyújtási határideje 2026. szeptember 30. A Ferencvárosban élő gyermekek szülei számára két fontos támogatási forma áll rendelkezésre, az iskolakezdési támogatás és a gyermeknevelési támogatás. Ezek a támogatások hozzájárulhatnak a gyermekek nevelésének és oktatásának támogatásához. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat a fent említett hírekről és eseményekről. Hamarosan következnek a hírek, majd folytatjuk műsorunkat.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
2: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tisztifőorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el. Ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön. Ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsodabó, Üzemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál, az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érre és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fánteremes, köszönöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Reklámot hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
8: Július 30-a, csütörtök. Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé, a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrsvezértere felé. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert javítják a csatornát. A H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. H5-Y jelzéssel a Göncárpád városközpont és a Kaszásdűlő között is pótlóbusz közlekedik. Lezárták a 13. kerületben a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. A Pannonia utca Gogol utca felől, az Ipoly utca pedig a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak balra lehet fordulni.
1: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
9: Kellemes rádiózást kívánok, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Reggeli műsorunk második órájával folytatjuk. Ezen a reggeli napon Judit és Xénia nevű hallgatóinkat köszöntjük. Jelenleg 24 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
0: hobbyradio.hu
10: A rádiót!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 30. napján köszöntjük Judit, valamint Szénia nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Judit héber eredetű néve a Júdeából származó nőt jelenti. A Bibliában Judit jómódú és erényes zsidó özvegyasszony. A Judit név alkotó ötletes személyiség kialakulását támogatja. A névviselőiben sok a művészi hajlam, eredeti ötletei vannak, és ezeket alkalmazza is az önkifejezése során. Becézése Jutka, Juci, Jucu, Csufi, Csutka, Juti, Judy, valamint Ditta. Jeles viselői a névnek Halász Judit énekes, Hernádi Judit színésznő, Horváth Judit festőművész, Marjai Judit fotóművész, Onyuta Judit időjós műsorvezető, Pogány Judit színésznő, Polgár Judit csakkozó, Sál Judit színésznő, Stály Judit műsorvezető, Szűcs Judit énekes, valamint ön kedves Judit. Szintén ezen a napon köszöntjük Xenia nevű kedves hallgatóinkat. A Xenia görög eredetű női név, a Xenia szóból származik, amit eredetileg vendégnek szánt ajándéknak neveztek, illetve annak feliratát jelentette. Jelentése vendég, valamint idegen. A Xeniák ünnepelnek még január 24-én is, becézése pedig Xeni, Xenika, Xena, Xenácska, Xenia és Xenika. Ezen a napon ünnepelnek még Avenár, Azucséna, Donatella, Donna, Indira, Ingeborg, Inka, Julietta, Julitta, Jutta, Maxima, Polixéna, Rovéna, Szemőke, valamint Juliet nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk, csak szeretnénk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1419. július 30-ával kezdünk. Prágában Husz János hívei a katolikus városi tanácsnokokat kidobták a tanácsháza ablakából, és kiszabadították a fogvatartott huszitákat. A huszita mozgalom Ferenc király halála után terjedt el egész Csehországban. Folytassuk a 18. század elejével. 1718. július 30-án a Berkshire-i Ruscombe-ban 73 éves korában meghalt William Penn, angol kvéker misszionárius, aki megalapította Pennsylvániát. William Penn az azonos nevű angol admirális fia volt, aki 1655. január 22-én elfoglalta a Karib-tengeri szigetet, Jamaikát. A kvéker misszionárius II. Károly angol királytól kapott engedélyt arra, hogy gyarmatot hozzon létre Észak-Amerikában. Apja tiszteletére alapította meg 1681. március 14-én Pennsylvániát, amelynek első kormányzója volt. Maradjunk még a 18. században, 1792. július 30-án először énekelték Claude Joseph Rouget de

0: csöndes, kicsit misztikus hangulatú erdőbelsők képeit a szabadban festette. És végül, de nem utolsó sorban, 1868. július 30-án meghalt Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat egyik legjelentősebb képviselője, akadémikus. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és bején lett pap, 1851-től haláláig Hamván nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával köszönöm figyelmüket.
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 4. és 5. fejezetéből.
1: A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén, mert az Úr látja az ember útjait és figyeli minden lépését.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. július 30-a, csütörtök. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 47-től az 53. versig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre ment onnét. Elmélkedés. Jézus hosszú példabeszéd sorozatának végéhez érkezünk a mai evangéliumban. Az utolsó sorok egyfajta összefoglalásként értelmezhetők. Értitek-e mindezt? Kérdezi tanítványaitól, s ők igennel válaszolnak. Jézus erre azt mondja, minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ez a mondat kulcsot ad annak megértéséhez, hogy miért is tanított Jézus példabeszédekben. A példázatok arra szolgálnak, hogy az isteni igazság belépjen az emberi tapasztalatba, hogy a mennyek országa a szív számára is megragadható legyen. A példabeszéd nem egyszerű illusztráció, hanem olyan forma, amely lehetővé teszi, hogy az ember ne csak halljon, hanem részesévé váljon az üzenetnek. Az ószövetségi írástudók, a mózesi törvény, a proféták, a hagyomány mesterei voltak. Jézus azonban új típusú tanítóként formál olyanokat, akik a hagyományokból élnek, de képesek újat is felmutatni. A tanítvány tehát nem pusztán ismerője az igazságnak, hanem a mennyek országának tagja. Jézus a régit nem veti el, hanem új fényben tárja fel. A keresztény tanúságtétel nem a múlt eltörlését, hanem annak beteljesedését és továbbadását jelenti. A keresztény élet kincstára mindig tartalmaz régi igazságokat, például a 10 parancsolatot, ugyanakkor új felismeréseket is. Tartsuk meg a múltból a lelki kincseket, és legyünk nyitottak az újakra. Uram Jézus Krisztus, te olyan tanító vagy, aki nem elvont szavakkal, hanem élő képekkel és példákkal szólsz hozzánk. Köszönöm, hogy régi és új kincseket bízol ránk, az írás bölcsességét és a veled való személyes kapcsolat tapasztalatát. Segíts, hogy ne legyek se múltba révedő, se felszínes újítgató, hanem olyan tanítvány, aki megérti üzenetedet, és másokat is elvezet hozzád. Tégy engem is a mennyek országának hirdetőjévé, aki örömmel osztom meg a lelki kincseket. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió.
5: Fogalmai mélyedek ki a pusztába!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön, hogy honnan ered az alszik, mint a bunda szólás? Az igen mélyen alvó, kimerült emberre mondjuk, hogy alszik, mint a bunda. A bunda és a suba régen a szegény embereknél nem csak ruhadarabként szolgált. Használták derékajnak, takarónak éjszaka, nappal ráültek, sőt, szőrtelen részével felfelé fordítva olykor még a kását is ráborították, és onnan ették meg. A birka bőrnek nem ártott meg a zsíros étel, sőt, még tartósította is. Az is jellemző volt, hogy a bundát nem szögre akasztották, amikor levették, hanem egyszerűen ledobták vagy leterítették valahova. Ha a bunda nyakrészéhez még a kucsmát is odarakták, előfordulhatott, hogy pláne sötétben valaki alvó embernek nézte a ruhadarabot. Mivel a bunda se nem szuszogott, se nem mozdult és semmivel nem lehetett felébreszteni, a becsapódott szemlélő azt gondolta, hogy az, akit ő embernek vélt, igen mélyen alszik. Az az ember tehát, aki szemletomást mély álomban van, épp oly kevésbé reagál a külvilágra, mint a leterített bunda.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Most nézzük a mai történelmi eseményeket. 1875. Gróf Széchenyi Istvánné szül. Aspangi Szájlern kreszenti a grófnő csillagkeresztes palotahölgynek halála. 1791. Az egész éves kocsmáltatási jog eltörlése miatt Móronfehér megye jobbágy megmozdulást tör ki. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy Hanoi városában a Vakok Városi Egyesülete alatt működő szakképzési központ záró ünnepséget tartott az alapszintű irodai számítógépes ismereteket oktató tanfolyamnak és a látássérültek számára szervezett Zalo PC kapcsolódás határok nélkül képzési programnak. Olvasható portálunkon, hogy a Vakok Tartományi Egyesülete megszervezte a 7. szívből jövő dalok amatőr művészeti előadást, amely platformot teremtett tagjai számára, és kiválasztotta a kiemelkedő előadásokat az országos előadó művészeti versenyen való részvételre. Kiemeltük, hogy a Józsefvárosi Lámpás Klub júliusi klubnapján a Közel-Kelet édességeinek világába kalauzolta az érdeklődőket, ahol a résztvevők betekintést nyerhettek a térség gazdag édességkultúrájába. Emellett beszámoltunk arról, hogy a második kerületben lakó családok számára elérhető egy pályázati lehetőség, amely a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését támogatja, valamint a Ferencvárosban élő gyermekek szülei számára két fontos támogatási forma áll rendelkezésre, az iskolakezdési támogatás és a gyermeknevelési támogatás. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Zene után innen folytatjuk.
1: Hobbyrádió.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Ma 8 órától kezdve a Mentők, Tűzoltók című műsorunkat hallhatják, amelyben a Trádió műsora kerül terítékre. 9 órakor a Média válogatott Sztártitkok című műsor következik, melyet Tandari Ági fog vezetni. 10 órától Begurulva címmel Berta István autós és kütyűs magazinját hallgathatják. Délben a Déli hírösszefoglaló kerül adásba, majd 13 órától Geri műsorát, a Geriszó T hallhatják. 15 órától a Délután című műsorunk következik, benne interjúkkal, riportokkal, tudósításokkal, kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 16 órától művészarckal találkozhatnak az Anonymous műsorában. 17 órakor a Nekem 80 című műsorban zenéket a 80-as évekből hallhatnak. 18 órától az Esti hírösszefoglaló következik, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporttal. 19 órától egy színes esti műsorral folytatjuk, melyben vers, esti mese, kabaré és a nap érdekességei kerülnek terítékre. 20 órától ismét a Mentők, Tűzoltók című műsorunkat hallhatják, majd 21 órától Tandari Ági vezeti a Média válogatott Sztártitkok című műsorát. Végül 22 órától Berta István Begurulva című autós és kütyűs magazinjával zárjuk a napot. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Ma csütörtök van, és az időjárás igazán kedvező. A hőmérséklet 24 fok körül van, és várhatóan 37 fokig emelkedik a nap folyamán. A szél enyhe, mindössze 6 km per óra sebességgel fúj, és az északi irányból érkezik. A napsütéses időnek köszönhetően 14 órán keresztül élvezhetjük a napsugarait. Az UV-index 7, tehát fontos, hogy vigyázzunk a bőrünkre. A holnapi nap hasonlóan szép időt ígér, a hőmérséklet 27 és 40 fok között lesz, és továbbra is napsütéses lesz, 13 óra napfény várható. A szél továbbra is enyhe marad, 21 km per óra sebességgel fúj, és az északi irányból érkezik. Pénteken az időjárás kissé megváltozik, a hőmérséklet 29 és 38 fok között lesz, és az időjárás jelentés szerint felhős lesz, de eső nem várható. A szél sebessége megnő, 32 km per órára, és a nyugati irányból érkezik. Az UV-index továbbra is 7 marad, tehát továbbra is fontos, hogy vigyázzunk a bőrünkre. 8 órakor a Mentők, Tűzoltók című műsorunkkal folytatjuk. Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm a figyelmet, Sára, a Hobby Rádió robot műsorvezetője búcsúzik Önöktől.
1: hobbyradio.hu
2: A rádiót!

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze jövő hétfőre. Aranyérmet nyert a magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása. A média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóság teli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivételéhez járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeszi Moratva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a Tiszalúci Hold Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 30-a, csütörtök. Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert javítják a csatornát. A H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Battyányi tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. H5Y jelzéssel a Göncárpád városközpont és a Kaszásdűlő között is pótlóbusz közlekedik. Lezárták a 13. kerületben a Pannonia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezetéképítés miatt váratlan október közepéig. A Pannonia utca a Gogol utca felől, az Ipoly utca pedig a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak balra lehet fordulni.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
4: Hírrádió. Társ a bajban.
5: Jó napot kívánok! A mi világunkat hallják, amelynek munkatársa Ányos Gábor. Én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Lengyel Tiborral beszélgetünk. A volt mentővel, vagy már ismét mentővel, hol jársz te most itt ezen a horizonton?
6: Egyelőre még ex-mentő dolgozó vagyok, ugyanis 2024. június 25-én, tehát ideslő a 2 évvel ezelőtt.
5: Igen, ezt néztem, hogy most van az évfordulója.
6: Megszüntette a főigazgató úr a munkaviszonyomat, aztán belekezdtünk egy pereskedésbe, ahol igazából nagyon változóak voltak az eredmények. Először első fokon elvesztettem a pert, másodfokon jogerősen megnyertem, majd pedig a mentőszolgálatok úrjára vitte tovább, ott pedig ismét elvesztettem. És itt maradt abba a történet, aztán történt ugye a kormányváltás, főigazgatóváltás, és éppen a mai napon tárgyaltam személyesen a új megbízott főigazgatóurral. Négy szemközt váltottunk pár szót, és én kérvényeztem tőle azt, hogy állítsuk vissza a szolgálati jogviszonyomat, hogy ismét kivonuló mentődolgozó lehessek. Nem zárkózott el a dologtól, de nagyon diplomatikusan azt mondta, hogy nem adhat rögtön választ, mert akkor nem megfontolt vezető színében tűnne fel, úgyhogy egy kis időt kért arra, hogy megválaszolja a kérésemet.
5: Azért hallgattam ilyen figyelmesen, megnéztem a Partizánban veled készült interjút, és ott arra a kérdésre, hogy ha visszamész a mentőszolgálathoz, szeretnél-e kivonuló mentő lenni, és mondtad, hogy nem, hanem gyerekek oktatásával szeretnél foglalkozni. Ez akkor maradt így, vagy inkább kivonulnál?
6: Ez változott, mert ugye abban az interjúban, ugye az gyakorlatilag egy nagyon korai stádiumában történt ugye a megindult változásoknak, és akkor én nem láttam annak esélyét sem, hogy visszakerüljek a mentőszolgálathoz. Az esélyt ott láttam megnyílni, amikor ugye a főigazgató urat leváltották, illetve már az előző főigazgató is, még Csató Gábor elkezdett nyitni a szakszervezetünk felé. Ott láttam annak esélyét, hogy hát akkor lehet, hogy ennek is esélye lesz, és utána átértékeltem a dolgot, ugye közben, akkor én még nem is voltam a szakszervezetnek az elnöke, hanem akkor csak az elnökségnek egy tagja voltam. Azóta viszont ugye a közgyűlés ismét elnökké választott, és a szakszervezet elnöke vezető tisztségviselőjeként pedig azt gondolom, hogy valamilyen szinten muszáj lenne nekem is ott lennem a frontvonalban, és ott dolgoznom a mentőautón, hogy ne csak másodkézből kapott információkkal menjek esetleg a főigazgatóhoz tárgyalni, hanem azt mondhassam neki, hogy ezt én magam tapasztaltam a kivonuló munkám során. Úgyhogy emiatt revidiáltam az álláspontomat, és mondom most azt, hogy részt vennék ismét a kivonuló munkában is, azért, hogy minél hitelesebben tudjam a szakszervezeti tisztségviselői munkámat folytatni.
5: Említetted, hogy Csató Gábor főigazgató úr, az egykori főigazgató úr nyitottságot mutatott a te irányodban is. Ez melyik időszakra tehető, hogyha így hozzá lehet passzítani valamihez, mondjuk a választás előtti időszak, vagy utáni?
6: A választás napjától nyílt meg a történet, ugyanis ugye pont a választás napján indult el az Albert Virsai mentőállomás vezetőjének leváltási ügye, és ez az ügy utána egy héten belül, ugye 12-e vasárnap volt a választás, az Albert Virsai mentőállomás ügye pedig utána való pénteken egy állomásértekezleten rendeződött. Ott megjelent személyesen a régió igazgatója, a Közép-Magyarországi régió igazgatója, illetve Györfi Pál még akkori kommunikációs igazgatói szóvivő, és az értekezlet végén félrehívott bennünket, ugye a MOMSZ vezetőségéből 3 fő volt jelen, minket félrehívott, és ott már egy ilyen baráti, nyitott hangnemben jelezte azt, hogy hogy helyezzük új alapokra az együttműködésünket, és kezdjünk egy másfajta együttműködést, amit mi megdöbbenve tapasztaltunk, mert 15 éve ilyet nem hallottunk a mentőszolgálattól. Tehát nagyon, nagyon erősen, markánsan kötődik a még a korábbi főigazgatónak is úgymond a módszerváltása a választáshoz, illetve a választás eredményéhez.
5: Ugye a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségéről van szó, amikor veled beszélgetünk. Ennek voltál elnöke, lemondtál elnökségi tag, és most ismét az elnöke vagy, hogyha jól értem.
6: Jól érted, így van, ez így történt. Azért történt így, ezt is akkor, ha már rákérdeztél, elmondanám, mert ugye én, hogy elnökké választottak, én zászlómra tűztem azt, hogy nem megyünk el semmi mellett szó nélkül. Tehát, hogyha ha nekünk a bajtársak fölhívják valami problémára a figyelmünket, akkor mi azt szóvá tesszük. És ennek módja is rendje szerint fölvettünk minden ügyet, viszont állandó ignorálásba, elutasításba, kioktatásba, lekezelésbe futottunk bele a mentőszolgálat részéről. Tehát egyáltalán nem, hogy partneri szinten nem kezeltek minket, még néha emberszámba se vettek, tehát mint egy iskolás gyereket kioktatott bennünket rendszeresen a főigazgató úr. Emiatt hát egy eléggé feszült és mérgezett viszony tudott csak kezdtünk között lenni, és ennek egy személyes leszámolása volt az, hogy engem a mentőszolgálattal eltávolítottak, és amikor ezt jogerősen elvesztettem, ugye a kúrián, ahogy az előbb is mondtam, elvesztettem ezt az ügyet, akkor mind a magam, mind a családom védelme, illetve a szakszervezetünk védelme érdekében döntöttem úgy, hogy lemondok, mert amennyiben nem mondtam volna, és továbbra is az elnökséget ellátom, és továbbra is vittük volna esetleg ezt a vonalat, akkor bármire is számíthattunk volna a korábbi kormányzat és az előző főigazgató részéről. Tehát mind személyes támadásokra, mind a szakszervezetünk elleni, akár mindenféle hivatali vizsgálatok megindított, tehát mindenre számíthattunk volna, amivel teljesen leraníroztak volna minket a térképről. És ezt akartam megelőzni azzal, hogy jó, akkor én most inkább félreállok, és nem teszem ki további támadásoknak az se a szakszervezetet, se pedig a saját családomat, mert azért meg kell mondjam, hogy korábban akár a saját családomat is érte támadás a mentőszolgálat részéről. Emiatt hoztam meg azt a döntést, hogy lemondok, és most a rendszerváltást követően a szakszervezet elnöksége úgy látta, hogy az új rendszerben való új kapcsolat kiépítése és a szövetség működtetését ismét rám bízza, és így kerültem ismét elnöki pozícióba megválasztásra.
5: A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének nem te vagy az első elnöke, hanem volt már korábban valaki, jól emlékszem, már nagyon messze vagyunk időbe. Az alapítója ki volt?
6: A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségét 2011. november 5-én alapították. Az alapító és első elnöke dr. Kusper Zsolt volt. Ő akkor a mentődolgozó volt, amikor megalapította a szakszervezetet, és ő elnökölte egészen 11 éven keresztül, tehát 2022. novemberig ő elnökölte. 2022. novemberében vette át az elnökséget az akkori alelnök Illés István. Ő egy évig elnökölt, majd pedig egy év után lemondott tisztségéről 2023. novemberében, és onnantól lettem én az elnök.
5: Azért kérdeztem, mert nekem van egy érzésem, hogy a ti szervezetetekkel kapcsolatos fenntartásai, ha lehet így mondani, az a mentőszolgálatnak, azok valahol a múltba gyökereznek. Tehát nem te rólad van szó, azt gondolom, nem a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének a jelenlegi helyzetéről van szó, hogy most adatlap elment az RTL Klub. Tehát én nyilván ezek mind olyan dolgok, amiben belekapaszkodtak, de a gyökerei az ellenszemnek, rosszul emlékszem, hogy máshol vannak?
6: A gyökerei az ellenszemnek onnan indultak, hogy a Magyarországi Mentődolgozók megalakulásakor ugye már volt egy szakszervezet, az a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete, rövidítve MÖSZ, ők ugye már jóval régebb óta létrejöttek. Viszont a MÖSZ működése sajnálatos módon kimerült abban, hogy igazából asszisztált az előző rendszer minden tevékenységéhez. Legfőképpen arra tudták használni a MÖSZ-t, hogy az akkor még aktuálisan kidolgozott és aláírt, mindjárt szembe jut a neve, kollektív megállapodásokat a MÖSZ-szel aláíratták. A kollektív megállapodások ugye a mentődolgozóknak szóló béren kívüli juttatásokról és egyéb ilyen dolgokról szóltak, és ezeket ugye a MÖSZ-szel aláírták, és akkor föl lehetett mutatni azt, hogy nem egyoldalú döntés született, pedig az született, hanem mi ezt megvitattuk a szakszervezettel, a szakszervezet jóvá hagyta, együtt alkottuk meg.
5: De ez csak feltételezés, vagy konkrétan lehet igazolni, hogy a MÖSZ az egy aláíró gépezet volt ebben a nagy szerkezetben?
6: Ugye én akkor még nem voltam mentő dolgozó, amikor ez a folyamat zajlott, tehát én legfőképpen az előző elnökség elmondásaiból tájékozottam erről. Ott viszont elmondható volt az, hogy semmilyen érdemi vitát nem látott akkor a mentődolgozói társadalom a munkáltató és a szakszervezet között.
5: Értem.
6: Tehát csak jöttek sorba, nem volt semmi nyoma, csak így jöttek, hogy ezt is aláírtuk, nem láttak a dolgozók semmit arról, hogy vitatkozás van, javaslatok vannak, leülnek egy asztalhoz, és akkor kéri a szakszervezet ezt, előterjeszti azt,
5: és akkor jöttek, hogy
6: jött megint egy papír aláírva. És akkor fölismerték az igényt, hogy hát akkor kéne mégis egy olyan szakszervezet, aki nem csak aláírja az orra alá dugott megállapodásokat, hanem akkor egy kicsit úgymond a, hát hagyj éljek egy picit képletes hasonlattal, az asztal sarkára csap, és egy picit markásabban képviselő a dolgozókat, itt alakultunk meg mi, és hát azért lássuk be, ez a jó bejáratott rendszer, ugye a MÖSZ és az OMSZ között, nem nagyon nézte jó szemmel, hogy itt egy új szervezet jön létre, amelyik hangot ad itt a dolgozói sérelmeknek. Úgy indult eleve az egész, hogy az akkori főigazgató, azt hiszem Mártai doktor volt a főigazgató abban az időben, amikor megalakult a MOMSZ, egyből az első kontaktálással, ugye dr. Kusper Zsolttal, az akkori elnökkel, szemrehányta, hogy hát miért nem kértetek engedélyt arra, hogy szakszervezetet alapítsatok. Ugye érezzük, hogy mennyire nonsens felvetés a főigazgatótól, hogy ő engedélyt adjon egy szakszervezet létrejöttére. Na szóval,
5: igen, de Tibor, csak egy kérdés jut eszembe, hogy, és ez nagyjából az összes problémára érvényes talán, amit én így megismertem a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége és a te élettörténetet kapcsán, hogy ti próbáltatok egyeztetni bármit a Magyarországi Mentődolgozók Önálló Szakszervezetével, a MÖSZ-szel, a másik érdekképviselettel, vagy van még itt egy Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület, mert én azt látom, hogy legalább három olyan szervezet van, ahol a mentődolgozó csatlakozhat és érdekeket képviselhet. Ha arról van szó, hogy te próbáltatok együttműködni, vagy leülni, vagy egyeztetni, vagy egyszerűen nem, mert ugye a felelősség kérdése akkor azért ott van mindig, hogy miért nem próbáltatok meg a MÖSZ-szel egyeztetni, ha nem tudom milyen kérdést.
6: A szervezet alakulásakori egyeztetésekről nem tudok beszámolni, mert mint mondtam, akkor még csak mentődolgozó sem voltam. Amióta én mentődolgozó vagyok is, illetve már szakszervezeti tisztségviselő vagyok, azóta arról tudok beszámolni, hogy a MÖSZ gyakorlatilag a működés legenyhébb jelét sem mutatja. Tehát a MÖSZ semmilyen jelét nem mutatja annak, hogy ők érdemi folyamatot végeznek a szakdolgozók, illetve a mentődolgozók érdekében.
5: Jó, de ti elmentetek oda hozzájuk, hogy van itt egy kérdés, üljünk le, ti szakszervezet vagytok, mi is azok vagyunk, egy egységes őszintén, álláspontot alakítsunk ki.
6: Megmondom őszintén, hogy a reprezentativitásra még ez számottevő dolog volt, ezt pár évvel ezelőtt eltörölték, hogy addig volt egy reprezentatív szakszervezet, tehát kijelöltek egy szervezetet, akinek a legnagyobb taglétszáma volt a dolgozók körében, ez volt a MÖSZ. Amíg ez a reprezentativitás megvolt,

0: MS-EDD szövetségbe épült be, és ott is egy ilyen báb szerepet tölt be, tehát gyakorlatilag
1: Igen,
0: ővelük irattak alá bizonyos
1: értem.
0: megállapodásokat, de nem látunk tőlük semmilyen aktív cselekvést. Annyit még hagyd mondjak el, hogy mióta megtűnt a tagdíjlevonás 2 évvel ezelőtt, azóta a MOSZ tagságát úgy tudjuk, hogy gyakorlatilag majdnem a nullához tendál, ugyanis van olyan tisztségviselőnk, aki onnan jött át ide hozzánk tisztséget viselni, és ő tájékoztatott minket erről, illetve nyertek azért még tavaly előtt 80 millió forint pályázati pénzt, amit megint csak nem tudunk, hogy pontosan mire használtak föl, nem
1: Ti
0: látjuk
1: pályáztatok
0: eredményét és
1: egyébként,
0: nyomot.
1: ha már így szóba került, ti pályáztatok?
0: Nem pályáztunk, tudtuk, hogy teljesen felesleges energia és pénzkidobás lenne az,
1: Hát
0: hogy
1: ez,
0: ezt
1: figyelj,
0: pályázatot.
1: Tibor, én megértem, de igazából akkor lenne plasztikusan kimutatható bármi ilyen viszony, hogyha azt mondod, hogy pályáztunk, elutasították azért, mert itt nincs forrás, mert az elmúlt 4 évben nagyon sok olyan pályázat volt, ami forrás hiány miatt el lett utasítva, és hogyha ez a MOMSZ esetében is előfordul, akkor jogalmazhatnánk, hogy igenis valószínűleg igazatok van, mert így most ez egy feltételezés.
0: Akkor hagyjuk meg azt, hogy ez egy
1: De
0: feltételezés.
1: én értem, csak tehát én próbálok segíteni, és ugye a következő kérdés az lenne, hogy neked 2024. június 26-a, tehát majdnem ugye 24-én van ez a felvétel, 26-a, tehát 2 évvel ezelőtt elindult a Kálváriád a mentőszolgálatnál. Ha én vagyok a mentődolgozók önálló szakszervezet, tehát a másik szakszervezet, egészen biztosan megkerestek, és azt mondom, hogy figyelj, mindegy, hogy te most minek vagy a képviselője, segítünk. Volt-e ilyen?
0: Nem. Sőt, sőt, sőt, sőt.
1: Tehát nem felkérésre, mert ugye mert nem kértétek, és akkor nem segített. Tehát nem tudom, hogy kell-e kérni. Ha látom, hogy egy mentődolgozóval baj van, és mindegy, hogy most minek a tagja, akkor csak oda megyek, és azt mondom, hogy segítünk, vagy rosszul gondolom?
0: Hát azt gondolom, hogy jól gondolod. Megmondom őszintén, a MÖSZ-től nem vártam ilyet, és nem is gondoltam ilyenre. Viszont ezen tovább megyek, semmilyen más szervezet. Van egy pár szervezet, akikkel tartjuk a kapcsolatot, és azoknak az elnökei fölhívtak és felháborodásuknak adtak hangot, illetve a PDS, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete volt az egyetlen, aki kiadott még egy nyilatkozatot is, hogy felháborítónak tartják, amit velem tettek. Ezen kívül sehonnan senki nem keresett meg, semmilyen segítség sehonnan nem került felajánlása abban, hogy hát basszus, egy szakszervezeti elnököt, akinek jogi törvényi védelme van, kirúgtak. Hát akkor a szakszervezetek, amik az összefogáson alapulnak, akkor menjünk már, és fogjunk már össze, és álljunk már ki, mert ma őt rúgták ki, holnap meg lehet, hogy engem fognak kirúgni, holnap után meg lehet, hogy téged. Semmi ilyen nem történt. Tehát annyira szétzilálta az előző rendszer a szakszervezetiséget, és értem ez alatt a szakszervezetek közötti lojalitást, és összefogást, és együttműködést is, hogy gyakorlatilag itt álltam egyszer magamban a kirúgásom után. Elment a bíróságra, pereskedtem, fizettem egy csomó pénzt ügyvédnek, meg mindenre, és a végén még ott tartok. Most ott tartok jelen pillanatban, hogy a mentőszolgálat előző főigazgatója egy végrehajtást indított ellenem több mint 2,5 millió forint összegre.
1: Igen, van egy munkáltatói kölcsön, ha jól emlékszem, és van még valami munkabér, ami nem járt volna, de megkaptad, viszont fizetsz vissza, tehát nagyjából így tudom.
0: Hát az a munkabér, ez a nem járt volna, ezzel én nem értek mélyen egyet, ugyanis amikor engem a másodfokú ítélet, jogerős, hangsúlyozom, ezen van itt a fókusz, hogy jogerős ítélet visszahelyezett a mentőszolgálathoz. És akkor én tavaly májustól, tavaly október közepéig gyakorlatilag ismét állományba kerültem a mentőszolgálatnál, mert egy jogerős bírósági döntés engem oda visszahelyezett. És erre az időszakra a mentőszolgálat természetesen nekem fizetést kellett, hogy adjam. És amikor a kúria végül azt mondta, hogy nem a másodfokot akkor helyezzük hatályon kívül, és akkor jöjjön az első fok, akkor a mentőszolgálat úgy döntött, hogy akkor én azt a fizetést nem vettem föl jogosan. Az én
1: hát ezt
0: átfordom pedig az, hogy
1: nem.
0: Ne. Hát így van, tehát ledolgoztam, illetve nem én jelentkeztem és ők fölvettek, hanem egy jogerős bírósági ítélet
1: Igen.
0: helyezett engem oda. Úgyhogy ez a tetemes része ennek az összegnek, az a fél éves munkabér.
1: Tessék mondani, a te igazság érzeted, vagy igazságkeresésed így most te összeraksz mindent,

0: akkor az megérje.
1: Hát igen, a főigazgató úrnak, most a Konstantinovics Miklós főigazgató úrnak is pont ezt mondtam, hogy csak ennyi utalást tettem ugye az előéletemre, hogy megáldott engem a sors, vagy megvert egy ilyen nagyon erős igazságérzettel, és annak kapcsán egy nagyon nagy magadsággal. Tehát engem roppantul bánt az, ha igazságtalanul járnak el velem, és nem csak velem, hanem mással is. Tehát engem az is bánt, ha valaki mással igazságtalanok, és ennek az igazságérzettek és igazságérzet kapcsán való magadságomnak köszönhetem, hogy gyakorlatilag idáig eljutottam, de nem bánom, nem bántam meg, megmondom őszintén, nem bántam meg. Sokan bátorítottak, hogy folytassam, sokan mondták, hogy hagyjam a fenébe. Majdnem ott voltam, hogy hagyom a fenébe, majdnem eljutottam arra a döntésre, hogy inkább teljesen másfelé fordulok, de valahogy valami az utolsó pillanatban visszarántott, hogy nem, ezt folytatnom kell. És most mintha úgy alakulna, úgy látnám a dolgot, hogy megérte kitartanom.
0: Ezek a viharok, amik itt nagyjából keletkeztek az elmúlt évek alatt, a Nagykátai mentőállomás falai között kulmináltak, ha jól gondolom.
1: Igen.
0: Mennyire éreztette ott egyedül magad? Ugye, mert nyilván volt valami aláírás kezdeményezés, ha jól emlékszem, amit néhányan aláírtak, aztán ez eljutott az állomásvezetőhöz, és akkor ott mindenféle ellenlépések történtek. Tehát nem akarom ezt számba venni, hanem inkább az érdekelne, hogy mennyire voltál te ott magadban, magadra
1: Teljesen.
0: hagyva.
1: Teljesen. Teljesen.
0: Akkor még mindig az a kérdés, hogy mi tartotta ott a lelked benned?
1: Hát ez, amit az előbb elmondtam, illetve a korábban említett dr. Kusper Zsolt, aki nem csak elődöm volt az elnökségben, hanem egyrészt támogatóm, mentorom és barátom is. Ő volt egyetlen, aki tartotta bennem a reményt, illetve hát itt Nagykátán talán két embert tudok megnevezni, akikkel úgymond jó baráti kapcsolatot tudtam kialakítani, és akik támogattak. Tehát így is volt itt ellenem attól függetlenül 25-30 ember élőkön az állomásvezetővel. Úgyhogy egy szélmalomharcot vívtam, de ez is ahhoz segített hozzá, ami ma vagyok, hogy gyakorlatilag egy szervezet tisztségviselő, vezető tisztségviselője lettem, és próbálom ezt a szervezetet a lehető legmesszebbre eljuttatni, amennyire csak tudom.
0: Ugye azt mondtad, meg azt nyilatkoztad korábban, hogy azt reméled most a váltást követően, hogy érvényesül a munkáltatókkal kapcsolatos érdekérvényesítés. Ennek látod jeleit is már, hogy nagyjából azóta, amióta ezt nyilatkoztad, eltelt egy kis idő. Van-e valami kézzelfogható jele annak, hogy a szakszervezet ismét arra a polcra kerül az Országos Mentőszolgálatnál, ahol korábban volt?
1: Hát a mi
0: Most nem csak a...
1: szervezetünk soha nem volt azon a polcon.
0: Na, ezért kérdezem.
1: A mi szervezetünk soha nem volt ezen a polcon, de én most határozott jeleit látom annak, hogy ez a polc most megnyílik, és talán oda kerülhetünk. Ugyanis most a megbízott főigazgató úrral már a második személyes tárgyalást folytattuk a mai napon pont, múlt héten is egy tárgyalást, illetve ma. Aztán jövő héten megint személyesen fogunk találkozni és tárgyalni fogunk. Maga ez a tény, hogy a MOMSZ elnöke és a főigazgató egy asztalhoz ül, ez hát nagyon hosszú évek óta nem fordult elő. És amikor utoljára előfordult, akkor is személyeskedő vitatkozásba csapott át a tárgyalás legtöbbször. Most pedig a mai napi tárgyalás is egy roppant jó hangulatú, és nagyon-nagyon konstruktív, és abszolút eredményes tárgyalásnak minősül. Úgyhogy abszolút azt látom, hogy a főigazgató, a mostani megbízott főigazgató nagyon-nagyon jól kezeli a helyzetet, úgy kezeli a szakszervezetet, hogy ezt kezelni kell partnerként, sőt, számít ránk, számít a segítségünkre, ezt meg is mondta, és én ezt abszolút előremutató dolognak tartom, és rettentő módon örülök neki, hogy itt tartunk, illetve hát azért a kormányzat is egyelőre mutatja annak jeleit, hogy ugye a szakszervezeteket megpróbálja a rapportra visszatenni, ahogy te
0: Hát, hogy
1: fogalmaztál.
0: feléleszteni, hogyha nem
1: Igen.
0: tévedek, nagyon sok ilyen az felélesztés is szóba
1: Igen,
0: kerülhet.
1: igen, igen, igen.
0: Említetted a tagdíj kérdését, hogy régen úgy volt, hogy a szakszervezeti díjat levonták a fizetéséből a dolgozónak, és nyilván megkapta az érdekképviselet. Nekem furcsa volt, hogy nem is tudom, kivel beszélgettem, hogy amióta ez a rend megbomlott, és nem mondják le a tagdíjat a fizetésből, azóta nagyon kevesen fizetik önállóan maguktól.
1: Ez így van. Ugye gyakorlatilag...
0: Ez azt jelenti, hogy nem bírják a szakszeretet, csak kényszerből kell, vagy tehát szeretném megérteni a lényegét ennek az egésznek.
1: Ennek a lényege az, hogy ez is egy módja volt a szakszervezetek ellehetetlenítésének és földbedúzerolásának.
0: Értem.
1: A Fidesz kormányzat részéről, hogy megtiltotta csak a közszférában a szakszervezeti tagdíj levonást, arra hivatkozva, hogy ez mekkora plusz terhet, adminisztrációs terhet ró a munkáltatókra. Ez egyáltalán nem igaz. A munkáltatóknak hosszú évek óta bevett mechanizmusok volt arra, hogy ez megtörténjen. Gyakorlatilag 2-3 gombnyomással, 1-2 Excel tábla lehívásával ez simán működött ez a dolog, tehát ez nem valid. Ez arra szolgált, hogy a szakszervezeteket teljesen ellehetetlenítsék, ugye a rendőrségnél, a pedagógusoknál, a tűzoltóknál, az egészségügyben, a mentőknél, tehát a közszférában. Ez erre ment ki. És gyakorlatilag pontosan tudták azt, hogy az emberek látják a kormányzatnak a törekvését arra, hogy a szakszervezeteket eltapossák, és hát itt egy picit azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek ettől úgymond megijedtek, és azt látták, hogy ha ők maradnak a szakszervezet tagjai, és aktív szakszervezeti tisztséget, szerepet vállalnak föl, akkor majd, hogy nem a kormányzattal helyezkednek el szembe, meg a munkáltatóval, és emiatt sajnos egy picit, vagy hát nem is picit visszaesett az aktivitás a szakszervezetek irányába, és ez ugye a tagdíjfizetésekben is abszolút megnyilvánult. És ezt ugyancsak oda csatornám, amit az előbb mondtam, hogy már egy hajszál választott el attól, hogy feladjam. Én szerintem a szakszervezeteket is egy hajszál választott el attól, hogy gyakorlatilag örökre eltűnt ennek a sugesztőben. Tehát ha most a Fidesz nyert volna ki áprilisban, én azt gondolom, hogy most júniusban már arról beszélgetnénk, hogy a MOMSZ megszűnt.
0: Igen, és az a kérdés, hogy sikerült idáig fönnmaradni?
1: Hát ezt... Most nagyon őszinte leszek, és lehet, hogy nem fog tetszeni sok embernek, amit mondtok. Két embernek köszönhető, hogy a MOMSZ eddig fönnmaradt. Az előbb említett dr. Kusper Zsoltnak, és nekem. Mert mi ketten egymást kirángatva a gödörből lögdöstük mindig tovább egymást, hogy de még csinálni kell, nem szabad még feladni, ki kell tartani, szükség van arra, hogy még megmaradjon a szervezet, valahogy fönn kell tartani, kell ez még, egyszer én hajoltam arra, hogy hagyjuk az egészet, egyszer ő mondta azt, hogy lehet, hogy abba kéne hagyni, és így mindig egymást kirángattuk az apátiából, és lögdöstük tovább, hogy de tartsunk, és így tudtunk kitartani.
0: Ugye a mostani vezetésnek, mint olyan sok területén az életünknek feltett szándék, hogy átvilágítja a szervezetet. Tehát itt a mentőkn is lehet olvasni, hogy a mentő ottok állapotát átnézik, és nyilván az egész struktúrát is át fogják nézni. És ugye te azt remélted, vagy reméled még mindig, hogy ebben a kérdésben is számítanak majd rátok, nevezetesen a problémák feltárásában és megoldásában. És ugye kérted is abban a bizonyos Partizán interjúban, hogy jelezzék a mentődolgozók a problémáikat, hiszen nem lehet minden 8000 embernek a problémáját ismerni. Jelezzék annak érdekében, hogy tudjátok képviselni minden fórumon azokat a problémákat, azokat a kéréseket, amik előkerülnek. Hogy látod, hogy ebben hol tartotok?
1: Hát ebben ott tartunk, hogy gyakorlatilag a választások óta gyakorlatilag gátszakadás történt. Tehát olyan mértékben ömlik ránk a dolgozóknak a jelzése, hogy majdhogy nem kezelhetetlenné vált a mennyiség. Tehát ezúton is kérek mindenkit, hogy türelmmel legyen, aki hozzánk fordul, mert egyszerűen nincs kapacitásunk a feldolgozásra, mert ugye bár most sikerült megyei képviselőket választanunk, és egy pár ember becsatlakozott a munkába, de még így sem vagyunk elegen ahhoz, hogy a sok-sok megkeresést kell tudjuk reagálni. Úgyhogy egy picit türelmet kérek. Szóval visszatérve, rengeteg-rengeteg megkeresést kapunk. Ömlenek
0: nagyjából,
1: a jelzések.
0: Nagyjából tudnád osztályozni, vagy hát nem is mindenkit felsorolni, de legalább néhány kérdést tudnál említeni, hogy mi az, ami, ami emészti a mentők életét. Nyilván a följárás Budapestre, gondolom.
1: Így van. Így van. Mi ugye azt gondoltuk, hogy a legfontosabb dolgok azok a följárás Budapestre, hogy említetted, illetve a bérezés kérdése lesz. Ez a kettő lesz a legtöbb panaszban. Valóban több panaszban látjuk ezeket megjelenni, ez így van. Viszont amiből a legtöbb jön, és ez egy picit meglepett bennünket, megmondom őszintén, az, hogy az emberek a közvetlen munkahelyi felettesük által folytatott vezetői attitűdöket kifogásolják. Tehát a legtöbb mentődolgozónak úgymond az állomásvezetője a közvetlen főnöke kapcsán van problémája, tehát ez teszi a legtöbb mentődolgozót elégedetlenné, ahogy a munkaszervezés történik a vezetője által. Tehát itt nagyon erősen megjelennek a szubjektív, személyes empátiák, az urambátyám rendszernek a működése, és ezzel sajnos az a baj, hogy az állomásvezetők, ugye ők készítik a beosztásokat, az emberek beosztását, a beosztások készítésével egy-egy mentődolgozó fizetése között több százezer forintos különbséget lehet generálni. És ez nagyon-nagyon-nagyon feszíti a bajtási közösséget nagyon sok helyen, úgyhogy ezen mi is meglepődtünk, de ez a legfontosabb probléma, amit legtöbben jeleznek.
0: Na és például, mert én ezt ugyanígy hallottam egy budapesti mentőállomás kapcsán, hogy hát így pestiesen mondva szivatják a mentőket, vagy egy legalábbis egyet biztosan, hogy mit lehet tenni? Tehát az állomás az előtt beosztja a mentődolgozót, jól működő társaival ellentétben kevésbé szerencsés beosztásokba rakják, tehát mit tudom én, nem lesz éjszaka, meg nem lesz ünnep, nem lesz
1: mozgőrség. Nem lesz fizetős mozgőrség.
0: Így van, de hogyan lehet megváltoztatni az állomás vezetők mentalitását? Vagy le kell váltani mindenkit?
1: Hát mi ezt nem mondjuk, hogy mindenkit le kell váltani. Biztosan lesz olyan, akit le kell váltani. Mi azt mondjuk, hogy ugye most elindult egy átvilágítás a mentőknél. Ezt az átvilágítást ki kell terjeszteni abszolút az állomásvezetők és magasabb szintű vezetők, osztályvezetők, régióvezetőkre is, és meg kell nézni az ő működésüket. Ebben mi aktív szerepet vállalnánk, ezt ajánlottuk fel a mentőszolgálatnak, tehát mi abban tudnánk segíteni, hogy mi megszondáznánk, tehát mi gyakorlatilag kikérdeznénk az állományt minden állomásról és minden régióban, hogy hogyan vannak megelégedve, összeállítanánk egy kérdéssort, és ezt mindenkinek eljutatnánk, és az adatokat begyűjtve, nyilván anonim módon összesítve szolgáltatnánk a mentőszolgálat felé, hogy mennyire vannak az emberek megelégedve, illetve milyen pontokban elégedetlenek. Tehát most az nyilván nem számít, hogy csúnyán nézett rám az állomásvezető, vagy nem köszönt, amikor találkoztunk, tehát nem ilyen dolgokban gondolom azt, hogy megkérdezzük őket. És akkor kaphatna egy képet a mentőszolgálat arról, hogy melyik területeken, milyen állomásokon, milyen az elégedettség. Az állomásvezetők működése kapcsán pedig azt tudom mondani, hogy az eddig esetleg nem mindenben szabályosan és nem mindenben objektívan, igazságosan eljáró állomásvezetők is kénytelenek lesznek beigazodni, hogyha az ő felettesük és a legfelsőbb vezetés azt fogja tőlük elvárni, és ezt szúrókróba szerint ellenőrizni is fogja, hogy már pedig igazságosan, szakmai alapokon határozzák meg a munkavégzés feltételeit, illetve a beosztásokat így készítsék, és esetleg mondjuk ebben is megint a szakszervezetnek adnak egy visszajelző rendszeri szerepet, hogy mi tudjuk folyamatosan azt figyelni, hogy ez valóban megvalósul-e. Tehát lehet
0: egyébként, egyébként van képesítési követelmény az álmosodatőkkel szemben, tehát az lehet álmosodatő, aki mit tudom én, mit végzett, hány éves mentőgyakorlata van, stb.
1: Én úgy tudom, hogy annyi összesen az ilyen kritérium, hogy bizonyos ideje itt kell, hogy dolgozzon a mentőszolgálatnál, illetve megvan szabad, hogy ABC típusú állomások vannak. Az A típusú mentőállomás az ugye azt hiszem egy vagy két kocsis mentőállomás, esetkocsi nélkül. B típusú az azt hiszem maximum 5 kocsis állomás esetkocsival, a C típusú pedig 5-nél több futó autó eset és rohamkocsival. Így van. Tehát méretbeli különbségek vannak, és ott meg van szabva, hogy A és B típusúnál lehet mentőápoló is az állomásvezető típusúnál pedig mentőtiszt vagy orvos lehet, és így nagyjából én úgy tudom, hogy igazán figyelembe vesz kritérium az összesen ennyi van. Innentől
0: azért,
1: kezdve...
0: Azért jutott eszembe, mert teljesen más ügyek kapcsán gondoltam arra, hogy például, és ezt csak a példakedvéért mondom, hogy tudjuk-e, vagy nézi-e valaki, hogy aki bíró lesz, az alkalmas a bírónak. Hogy a kirendőr az alkalmas a rendőrnek, aki most ezek szerint a mentálmas vezető valahol, az alkalmas arra, hogy vezesse a mentállomást.
1: Így van. Na hát pontosan ezt vetettük föl mi is, hogy nincs egy ilyen konzekvens kiválasztási rendszer. Nincs egy pontos leírás a szabályzata annak, hogy milyen kritériumokat és feltételeket kell szabni ahhoz, hogy valaki mentőállomás vezető legyen. Milyen kvalitásai kell legyenek, személyes, kompetenciális képességei kell, hogy legyenek annak, aki állomásvezetőnek jelentkezik és akar lenni. Ha meg is választják, milyen utánkövetési rendszer legyen a mentőszolgálat, mert ez sincs, hogy hogyan monitorozzák azt, hogy egy állomásvezető, amellett, hogy a kismillió beadványt, vagy jelentést, vagy nem is tudom, kitöltendő táblázatát kitöltie, azon kívül mondjuk az emberekkel hogyan tud bánni, hogyan tud kezelni egy kollektívát. Mert lássuk be, ezek ilyen kis kollektívák, ilyen mini kis csapatok az állomások, és rettentő módon fontos és befolyásolja azt, hogy a vezetőjük milyen, mert amilyen a vezető, olyan lesz a kollektíva. Ha a vezető jó, akkor a kollektíva is bizonyosan jó lesz. Ha a vezető rossz, akkor a kollektíva sem lehet jó, az is rossz lesz. Úgyhogy nincsenek ilyen rendszerek, úgyhogy ezt javasoltuk a mentőszolgálatnak, ezeket dolgozzák ki, és ebben is abszolút próbálunk partnerek lenni, javaslat, illetve megvalósítás szintjén is próbálunk partnerek lenni, hogy ezek így alakulhassanak, mert egy mentőállomás hangulata, a mentő dolgozóknak a hangulata, azt ha tetszik, ha nem tetszik, az rányomja a bélyegét a betegellátás minőségére is.
0: Lengyel Tiborral beszélgetünk, Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége elnökével, aki ugye átmeneti állapotában van visszatérőben a mentőszolgálathoz. Ha ez sikerül, akkor segíts nekem abba, hogy Nagy Kátára mész vissza?
1: Erről még nem tudtunk beszélni, nem tudom
0: de
1: megmondani.
0: Ha el kéne dönteni.
1: Hát,
0: hogy segítsek, én biztos nem mennék oda.
1: Ez egy nagyon jó kérdés volt. Azért jöhet csak szóba, mert itt lakom az állomástól 2 percre. Az jó, nagykerti hát, mentőállomástól 2 percre lakom. Emiatt gondolnám azt, hogy nekem ez lenne a legkényelmesebb, mint sem máshova eljárni. Nem tudom, én a múltat félre tudom tenni, tehát én a személyes sérelmeimet félre tudom tenni.
0: Tehát te félre tudod azt tenni, hogy följelentettek a gyámhatóságon, mert írtál egy levelet arról, hogy ha ez így folytatódik, a gyerekeid nevelését nem tudod kellőképpen ellátni, most lehet, hogy nem idézem szó szerint, és ezt a levelet megszerezve az állomásvezető elment és följelentett az önkormányzatnál, és te ezt el tudnád neki nézni?
1: Hát, ha csak...
0: Hogy megalázott, eljárás indult ellened.
1: Ez így van.
0: Kiskorú veszélyeztetése, vagy nem tudom, hogy milyen címe.
1: Kijöttek a lakásomra, itt átnézték a házunkat, kikérdeztek minket, elmentek a gyerekeim iskolájába, óvodájába, házi orvosához, védőnőjéhez, mindenhol jellemzést kértek, hogy ez valóban így történt. De én azt mondom, hogy ha ezt nem tudom elengedni, és ezt nem tudok tovább lépni, akkor engem fog békjóba szorítani. Éppen ezért.
0: De az állomás fog békjóba szorítani, Tibi. Az állomás fog. Ne lépsz az ajtón, és a falakból állod. Most csak hülyülök.
1: Értem.
0: De a falakból jön az a nagyon furcsa érzés. Meg hát a srácok, hát nyilván aki ellened volt, mert mit tudom, úgy szavazott, nem tudom, mit járt, az ugye végtelenség fogja magát szégyelni, azon azért lesz nehéz. Aki melletted volt, az nyilván fölszabadultabb lesz. Hát nem tudom, én nem tudom, én meg gondolom.
1: Nagyon értem, nehéz kérdés, nem gondoltam értem, hogy még közel erre, van. Őszintén. Nem ja. Gondoltam még erre őszintén. Megmondom őszintén, egy nagyon pici az van bennem talán, hogy visszamennék és megmutatnám, hogy mindent megtettetek azért, hogy eltapossatok, de itt vagyok.
0: Hát ez egy nagyon szép végszó. A nagykártai mentőállomás Don Quixote-jával beszélgettünk, Lengyel Tibor úr személyében. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
2: T-Rádió. A T-Rádió.
3: A T-Rádió műsorát hallották.

0: műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott Parajdi Súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Sallroom tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patakvizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a JQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
5: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Július 30-a, csütörtök. Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűbben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja, a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert javítják a csatornát. A H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Batthyány tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. H5Y jelzéssel a Göncárpád városközpont és a Kaszásdűlő között is pótlóbusz közlekedik. Lezárták a 13. kerületben a Pannónia utca Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt váradon október közepéig. A Pannónia utca Gogol utca felől, az Ipoly utca pedig a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannónia utcánál csak balra lehet fordulni.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
7: Ez itt a média válogatott sztártitkok mai adása. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
8: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
7: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
8: Rendben.
7: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
8: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
7: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
8: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepécsen töltöttem.
7: Igen.
8: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
7: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, na de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
8: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, mert teljesen más volt a kicsi én.
7: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori axlembe.
8: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
7: Júj! Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
8: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
7: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg, akitől ezt hozhattad?
8: Van, anyai ágon van, aki zenél, van, aki ami nagyon-nagyon mesteriművel gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
7: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
8: nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
7: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
8: Engem
7: úgyhogy ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Műsorajánló.
9: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
11: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
12: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
13: Nagy generáció! Illés!
14: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ!
13: Omega!
15: Oh,
13: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget, és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
16: I want to break free.
13: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
17: Kepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni,

0: hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
1: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
0: Köszönöm. És
1: remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van. Inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
0: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
1: Kezdjük innen oda.
0: A válogatók voltak, amik így mély pontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulat, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
1: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
0: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
1: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
0: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
1: Igen.
0: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
1: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
0: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. És ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem, igen.
1: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
0: Igen.
1: Ezt én se tudtam.
0: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
1: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
0: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak, és nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek. Tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember. És akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
1: Hihetetlen történeteket hozol ma. Nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak? Kilátásban, milyen projektjeid futnak? Mesélj erről is.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van. Az egyik az nyilván zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni, valami kicsit populárisabb, valami kicsit rockosabb, valami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkemény ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is, kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sportnak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hála az égnek sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
0: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
1: Köszönöm.
0: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
1: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevehető, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, mert büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Még a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
0: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, amivel így mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni magad, vagy most már marad ez a 90-es
1: évek? Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb, tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat, ez határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbb előadót, akit kedvelek, az ebből a korszakból van, és talán ezért is áll hozzám ennyire közel. Ebben érzem a legkomfortosabban magam, ha nagyon konkrétan akarok fogalmazni. És úgy néz ki, hogy ez működik, mert szeretik.
0: Igen. A social médiában ugye mondtad, hogy nagyon nagy nézettségeket értek el, YouTube, TikTok, gondolom. És egyébként hol lehet veled felvenni a kapcsolatot, hogyha azt szeretnének elhívni valahova?
1: Igazából,
0: hogy keressenek?
1: Igazából akár a felületeken keresztül, bármilyen felületen elérhető vagyok, TikTok, Facebook, Instagram, illetve nyilván a Janin keresztül, a Földes Janin keresztül.
0: Én nagyon bízom benne, hogy nagyon sokaknak felkeltettük az érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
1: Ez még számomra is titok, még nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlen elárul egy titkot nekünk.
2: Hobby Rádió!
0: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Újra itt vagyunk a Média Válogatott Sztár Titkok adásában, vendégem Axlen, és egy titkot várunk most tőle. Kérlek szépen, avassál be minket a kulisszák mögé egy olyan titokba, amit senki nem tud rólad még.
1: Hát, hogyha a TikTokról van szó, akkor talán azt mondanám, és nyilván kifelé én nagyon remélem, hogy ez nem látszik, hogy én egy picit mindig elégedetlen vagyok. Mindig úgy gondolom, hogy lehetne akár jobb az ének, akár a videó, akár a dalszöveg. Tehát, hogy egy pici túlzott maximalizmusnak nevezném inkább ezt a dolgot, mint elégedetlenségnek, olyan csúnya megfogalmazás. Hogy én mindig ezt érzem, hogy lehetne ez még jobb, bár mindig egyébként pozitív visszacsatolások jönnek, de valahogy mindig ott mászkál bennem, hogy hát ez lehetett volna egy kicsit jobb is. De azt mondják, hogy ez annyira nem rossz dolog, mert ez tudja előre húzni az embert, hogy motivál is.
0: Igen. Ez így mindig jelen volt ez a mintázat az életedbe, vagy inkább így az utóbbi időben, mióta a saját számok megjelentek és elindultak a fellépések, vagy ez korábban is egy mintázat volt nálad?
1: Igazából ez mindig megvolt. Annyi különbséggel, nyilván rengeteget változtam én is az évek alatt, és ezt most már tudom kontrollálni. Tehát, hogy volt azért olyan időszak, amire azt mondom, hogy nem tudtam ezzel a dologgal mit kezdeni, és csak a negatív oldalát néztem. De azért hála az égnek most már azért ezt sikerült egy kicsit így kordába tartani, és arra igyekszem felhasználni, hogy ez motiváljon arra, hogy minél többet, minél jobbat tudjak adni magamból kifelé.
0: És itt még egy titkot elárulsz nekünk ezzel kapcsolatban. Mi a titkod, amit szerintem a nézők és a hallgatók is meríthetnek belőle ötletet, ikletet a saját nehéz időszakaira? Mivel tudsz átlépni azon a mi a belső utad, irányod, titkod, bármit, hogy ez ne negatívan hason rád, hanem előre vigyen?
1: Igyekszem nem elfedni ezeket a dolgokat, hanem megélni, megtapasztalni. Egy kicsit elvonulok olyankor magamnak, átgondolom, hogy mi is a magja ennek az egésznek, amit én most ennyire negatívan élek meg, és hogy azt hogyan tudom pozitívan felhasználni. Ez egészen egy-két órától egy-két hétig is el tud tartani, de mindig az a vége, hogy megtalálom azt a kiútat az adott helyzetből, ami utána tovább tud lendíteni.
0: Nagyon szuper. Tehát soha ne adjuk fel.
1: Soha.
0: Helyes. Hol látod magadat a következő egy évben mondjuk? Hogyha jövőre ugyanilyenkor leülünk beszélgetni, akkor mi lenne a célod addig?
1: Én nagyon remélem, hogy addigra sikerülne esetleg egy kisebb, talán úgy szokták ezeket fogalmazni, hogy egy kisebb raktárkoncertet összehozni, és akkor egy élő zenekarra előadni a dalokat, mert igazából az összes dalnak olyan a hangszerelése, hogy a legszebben meg a legjobban úgy tud szólni, hogyha ezt élőben és akkor hangszeressel adjuk ki a közönség felé, mert nagyon jó melódiák vannak a dalokban, hogy ezt hallani kell élőben mindenkinek.
0: Én nagyon drukkolok nektek, mert csodálatos, amit csinálsz, amit csinálni fogtok, csináltok, és remélem, hogy mielőbb a zenekar elé kerül, és hogyha jövőre itt leülünk beszélgetni, akkor már csak erről fogunk beszélgetni. Mi lenne egy üzeneted a nézőknek és a hallgatóknak, akik még mondjuk nagyon az út elején vannak? A saját tapasztalataidban mi tud nekik erőt adni?
1: Azt, hogy igazából mindenből van kiút, és hogy soha ne adják fel, mert én is kezdhettem volna ezt az egészet 10-15 évvel korábban is, de nem biztos, hogy odaérek el, ahol most vagyok. Tehát, hogy tényleg mindennek meg kell keresni az okát, és azt szerint menni tovább. Soha nem feladni, mindenből tanulni, és pozitívan előrefelé menni mindig.
0: Fantasztikus zárás. Nagyon-nagyon köszönöm, Axlen, hogy itt voltál, és remélem még jó sokat fogunk találkozni. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, hogy ma velünk tartottak, és legközelebb újabb sztártitkokkal várlak titeket.
2: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Kamu reklám.
4: 60x 110 cm-es padlásfeljáró padlás nélkül 16.990 forint.
3: Kamu reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozások. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekord alacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Július 30-a, csütörtök. Budapesten vasárnap üzemzárásig az M4-es metró nem közlekedik a Szent Gellért tér műegyetem és a keleti pályaudvar között karbantartás miatt. A sűrűben induló 107-es autóbusz, illetve a 7-es és a 133-e autóbusz igénybevételét ajánljuk. Nem járható a 14. kerületben a Nagy Lajos Király útja a Kerepesi út felé a Bosnyák utca és a Szugló utca között, mert javítják a gázvezetéket. A 32-es autóbusz és a 907-es éjszakai járat terelve közlekedik. Nem érinti a Szugló utca Nagy Lajos Király útja megállót az Őrs vezértere felé. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert javítják a csatornát. A H5-ös hév helyett a Kaszásdűlő és a Battyányi tér között H5-ös jelzéssel pótlóbusz jár karbantartás miatt. H5-Y jelzéssel a Göncz-Árpád városközpont és a Kaszásdűlő között is pótlóbusz közlekedik. Lezárták a 13. kerületben a Pannonia utca, Ipoly utca kereszteződést távhővezeték építés miatt várhatóan október közepéig. A Pannonia utca Gogol utca felől, az Ipoly utca pedig a Kárpát utca felől Zsák utca lett. Az Ipoly utca egyirányúsága a Hegedűs Gyula utcától megfordult, de a Pannonia utcánál csak balra lehet fordulni.
0: Hobbi rádió!

0: Ha múlt héten kívülről jártuk körbe, akkor nyilván most ezen a héten hát bele is kell huppanunk, és ő nem más, mint a Mitsubishi Grandis.
1: A Mitsubishi Grandisban, amikor belülünk és ránézünk a kormányra, akkor azonnal észre fogjuk venni, hogy a tipikus, ugye kicsit régebbi Renault kormányt fogjuk megkapni. Ez a kicsikét régebbi, ez ugye azt jelenti, hogy a nem régen az újabb modelleknél, a Renault modelleknél már egy picit másabb a kormány. Na de ez a régi kormány, idézőjelben régi kormány, ennek sincsen semmi baja, ráadásul nagyon jól van kialakítva ez a kis rész, ugye, ahol így meg tudod támasztani a kezedet, ez a kis markolat, ahol a hüvelykujjadat, meg ahol markolod magát a kormányt, ugye 2 óra, illetve 10 óra magasságában a vízszintes küllő fölött, a vízszintes küllő közül a bal oldalin rajta van természetesen a tempomat, meg sávkövetés, meg üzemmód választó, meg ilyesmi, még a jobb oldalon kedvenc gombok, média lejátszó, menügomb, stb. A kormány közepén ezúttal ugye egy Mitsubishi logót fogunk látni, de ahogy elmondtam már, ugye ez az autó, már mint a Mitsubishi Grandis, ez természetesen testvér modellje az egyik Renault alkotásnak, mégpedig a szimbióznak, tehát mondhatni azt is, hogy a Mitsubishi Grandis nagyon jó szimbiózisban él azzal a bizonyos Renault modellel. Az autó belülről sajnos fekete, így sötét, de majd mutatom, hogy ezt azért a tetőablaknak a kis variálásával, árnyékolásával, illetve annak a kibontásával majd fogod tudni variálni, illetve világosabbá tenni, vagy világosabb hangulatúvá tenni. De egyébként szép a rész itt előttünk, ez a kis, ahol a hűtő van, ugye a hűtőnek az alja kapott ilyen kis ezüstös betétet, sőt nem csak az alja, most nézem a teteje is, és itt mellette, illetve az anyósülés előtt is olyan, mint hogyha egy ilyen fahatású műanyag betét lenne, fölül a műanyag nem kemény, ilyen jó tapintású, és akkor most adok rá gyújtást, hogy azért nézzük már meg azt, hogy is néz ki ez a bizonyos műszerfal. A műszerfal előttünk természetesen teljesen digitális, gyorsan a videóba belecsempésztem egy vonatot is, de csak a ti kedvetekért, akik a videót nézitek. Szóval a műszerfal előttünk is teljesen digitális természetesen, illetve a középső műszerfal is, és az is egyértelműen látszik azoknak, akik a videót nézik, hogy a műszerfalra elénk, tehát a vezető előtti műszerfalra is ki tudod rajzolni azt a bizonyos térképet, tehát ahogy te merre mész, és természetesen mutatja, hogy mennyit mentél, mennyivel mész, hova mész, mekkora a hatótávolság, aztán beletállítani természetesen azt is, hogy fogyasztás mennyi, beletállítani azt, hogy olajcsere, mikor következik be a következő karbantartási időszakot, ezeket mindig beletállítani, hogy előtted mutassa, azaz lássad, hogy éppen mennyi az az intervallum, amit neked így be kell tartanod, akár olajcsere, akár szervíz időszak szempontjából.

kormány nyon, vagy a kormány mögött természetesen megvannak ezek a kis fülecskék, amivel bele tudsz pöckölgetni az automat a sebességváltóba, és egyébként nagyon jól reagál, és tök jól vissza lehet váltani, motorfékkel tudsz szépen lassítani. És ennél az autónál, mint ahogy a Renault-tól megszoktattuk, van egy külön kis, mi ez, kis fülecske is az ablaktörlő kar alatt, és ezzel fogod tudni a médiát fölhangosítani, vagy lehalkítani, pontosabban, igen, bocsánat, tehát nem pontosabban, hanem ezzel fogod tudni a médiát lehalkítani, fölhalkítani, váltani a média lejátszó eszközei között. Gyorsan beindítom a motort, mert már is figyelmeztetett, hogy az akkumulátor az ugye nem nagy egy ilyen kis autóba, és hogy nehogy lemerüljön. A középső műszerfalunk az állítva van elhelyezve, és szerencsére nagyon jó magasra rakták fel, tehát tényleg itt nem az, vagy lefelé kell nézned, és akkor úgy fogod látni, hogy mi történik, akár a térképet, akár a média lejátszót, akár a klímát akarod. És amit én imádok, fizikai gombokkal fogod tudni azt is, hogy hány fokot fújjon, fizikai gombokkal fogod tudni azt is, hogy milyen erővel fújja az első szélvédőt, illetve a maximális fújást az első szélvédőre, a hátsó szélvédőnek a fűtését, az autó gombot, mármint hogy automatikusan működjön a klíma, aztán a levegőkeringetést, hogy most a belső vagy a külső, egy AC Max gombunk is van, illetve az, hogy hova fújja a levegőt, valamint a kikapcsoló gomba. Ez mind egy fizikai gomb sorral van, itt a függőlegesen állított középső érintőképernyő kijelző alatt. És van még kettő fizikai gombunk, egy zárunk, amivel az ajtót fogod bezárni, illetve egy elakadási jelzőnk, és már lehet is hallani, ez a tipikus Renault-os, egy kis visszhangos, hanem indexel van, majdnem azt mondta, hogy visszapillantója, hiszen a visszapillantóban is benne van az irányjelző, az az index. Na, ami még fontos, és elfelejtettem mondani, az az, hogy természetesen a kormányon is megvan ez az ezüstös kerete a vízszintes küllőkön a gombsoroknak, aztán de ugye van függőleges küllőnk, ez át van törve, de az is ilyen ezüstös betétet kapott, és maga a kormánynak, ugye ez a középső rész, ahol a légzsák el van rejtve, ez is egy ezüstös betétet kapott, és ez egyébként 6 szögletű, de nem az a szabályos 6 szög, hanem egy kicsit le van lapítva, illetve kerekítve vannak maguk a idézélbe téve szögek.

0: az okosak, de szerintem egyébként a sebességváltókkal, de mindegy is, mert hogy a módválasztó az máshol van.
1: Méghozzá mutatom, itt van például egy módválasztónk, amivel azt tud beállítani, hogy adaptív tempomat, vagy nem adaptív tempomat, meg hogy vagy pedig sebességhatároló, igen, ezt akartam mondani, ez a kormányon van, de hogy ugye itt ez sebességváltó karunk, az úgy működik, hogy hátra pöckölöd, akkor lesz D-be, előre pöckölöd, akkor lesz rükvercben, azaz tolatásban, és amikor tolató módban van, akkor a középső érintőképernyős kijelzőn azonnal megjelenik a tolató kamera képe, ami jó, hogyha még egyet visszahúzod, akkor pedig N-be, azaz nullába fog kerülni ez a kis valami, illetve van egy P gombunk is, hogyha azt megnyomod, akkor ugye kirakja üresbe és parkoló módba. Na, ezek mögött van egy elektromos kézifékünk, van egy olyan autóhold gombunk, van 2 darab pohártartónk, igen, majd egyszer a pohártartóbannak ezt a részét, ami ott középen ugye össze vannak kötve a két pohártartó, ezt majd egyszer elmesélem, hogy ez mire jó. Aztán ugye itt van a sebességváltó mögött, lentebb, tehát sokkal a lentebbi részen, ott van egy kis fiók, és oda is tudod rakni a telefonodat, ott viszont vezeték nélkül fogod tudni tölteni, olyan, mint hogyha sebességváltó egy erkélyen lenne fönt, és alatta mondom, ott van egy rész, ahol a telefonodat vezeték nélkül fogod tölteni. De ezek mögött ugye van a kézifék, és a kézifék mellett van egy kis helység, vagy egy kis egység, ahova be fogod tudni rakni ezt a szintén tipikus Renault kulcsot, és utat berakni, hogy belecsúsztatod, és olyan, mintha nem tudna előre, sőt nem is, nem olyan, hanem nem is tud előre kicsúszni, mert hogy ott megakadályozza egy perem. Na most ilyenkor nehéz lenne kivenni, alig férne alá az ujjad, de úgy oldolták meg, hogy ezt így hátrafelé lejt, és a hátrafelé lejtés az még mélyebben, megpöckölöd oda lefelé, és már is ki tudod venni a kis kulcsot, ami tipikus Renault kulcs, de ezúttal egy Mitsubishi logóval van ellátva, ez így bele van mélyítve.

0: Drink some margaritas basking in blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Az ülésünk az egyébként szerintem kényelmes, jópofa, oldaltartása is jó, mint derékban, mint combban. Az ülés fekete, de ez csodaszerű fehér varrásokkal, illetve egy fehér szegéllyel van megoldva. A fejtámlánknál csak sikerült megfejtenem saját magamban, a fejtámlánk az pedig az a tipikus Renault-s íves kis fejtámla. Kapkodok, csapkodok, de azért azt ne felejtsük el, hogy az ajtóba elfér simán egy literes víz, sőt másfeles víz is, és még mögé egy-kettő dolog. Aztán az ajtónak a kezelőszerve azok itt a könyöklőn vannak, a könyöklőnek az oldalsó része az ilyen újrahasznosított, nem, inkább műbőr, és a könyöklő része is műbőr, de tök jó tapintású. A bőr, illetve az ülés az bőr, vagy újrahasznosított bőr, van egy könyöklőnk,

könnyök lőtt, azt előre-hátra tudod csúsztatni, és fel is tudod nyitni, és alatta is van még egy kicsi tároló, de ez tényleg szó szerint nagyon picike kis tároló, viszont ha előre húzod ezt a könyöklőt, akkor nagyon kényelmesen tudod vezetni a gépjárművet. A start-stop gombunk, azt még elfelejtettem megmutatni itt a videóban, illetve elmondani a rádióhallgatóknak, hogy a start-stop gombunk, az pedig a kormányoszlop, illetve a középső érintő képernyős kijelző között van. A kesztyűtartónk az óriási, de ez tényleg szó szerint óriási, de azért csomó mindent bele tudsz pakolni, ráadásul van benne még belül még egy zsebecske is. Ez szerintem nagyon ötletes és jó megoldás. És akkor most én azt, amit említettem már talán, de nem akarom elfelejteni, ez pedig nem más, mint a tetőablak. Lehet látni a videón, és most elmondom nektek, hogy ilyen tejfölös színű így most a tetőablak. Viszont ha megnyomod azt a gombot, hogy ugye nyissuk ki, itt nem redőny van, hanem ez a tejfölös üvegfog több lépésben így kinyílni, vagy így felvilágosodni, tehát hogy az üvegnek az átlátszósága az most így kinyílt, és az autónak csak a feléig, és hogyha még egyszer megnyomod, akkor pedig teljesen hátra is kinyílik több lépcsőben, oldja meg ezt az egészet a Renault Symbioz, illetve ez esetben, a mi esetünkben ugye a Mitsubishi Grandis, és hogyha előre nyomod ezt a gombot, akkor szépen elkezd sötétedni ez az egész így ugye hátra, szintén az autónak a feléig, ha még egyszer megnyomod, akkor pedig teljesen besötétíti, illetve nem is besötétíti, hanem szó szerint beárnyékolja, ilyen kis, tényleg ilyen szó szerint tejfölös része lesz ennek az egésznek. Na mindjárt jövök, csak beülök hátulra, addig te pedig hallgattok zenét.

Behúpantam a Mitsubishi Grandisba hátulra, hátul is bőr az ülés, hátul is fekete, viszont hátul nincsen a fehér szegély, de van varrás, ami azért szintén fehér, illetve az ajtónak a zsebébe egy fél literes üdítő víz, stb. Simán elfér. Az ülés az most rám van állítva, azért hátul maga mögött nem férnék el nagyon kényelmesen, pontosabban elfér, csak a kibeszállás lesz kicsit bonyolultabb. Hálós az a zseb, amit itt a hátsó részről az első ülésnek a hátámlájára szoktak így rakni, ez ezúttal egy hálós zseb. Hátul is van 2 darab USB-C-s töltési lehetőségünk és egy szivargyújtónk, ez szerintem jó pofa. És hátul a klímát, azt ugye tudod állítani, hogy mennyire fújja, milyen erősen, illetve hogy hova fújja a hőmérsékletet, azt az első részről fogod tudni állítani. Van hátul ugye egy ilyen kis harmadik ablakunk, itt oldalról, amikor nézed itt a hátsó ajtó vége mögött, és ez szó szerint ablak, tehát nem csak egy design elem, hanem ablak, ahol ki is tudsz nézni, illetve én még innen is hátrafel is tudsz nézni, és talán innen látszik a legjobban, hogy milyen lapos a hátsó szélvédőnk, milyen kis keskeny, de egyébként a visszapillantóból nagyon jó ki lehet látni, meg is tudod mutatni akár magadat is a videóban, meg akár a kis telefont is, amivel felveszed ezt a videót, hangot, meg minden ilyesmit. Na! Szerintem röviden ennyi, és akkor inkább legyen az, hogy rakjuk fel a kamerát, aztán indítsuk be a felvételt, és induljunk el az úton. De természetesen ez az indulás, ez majd csak a jövő héten lesz hallható. Ezen a héten viszont a muzsika után újítok ismételtem.

0: Hát jó, nem is annyira újítok, hiszen volt már ilyen, hogy valakivel telefonos interjú.
1: Na kedves emberek, az adáson belül most egy érdekes blokk következik, nem autóval folytatjuk, hanem automárkával, méghozzá a Geely-vel, és a Geely-n belül is Varga Zsomborral fog beszélgetni. Zsombor a Geely európai marketing igazgatója, ha jól emlékszem. Zsombor, szervusz, üdvözöllek.
2: Szervusz, csak közép-kelet európai, de igen.
1: Előbb-utóbb Európa lesz, ebből ismerlek. Zsombi, nagyon érdekesen törtetek be a piacra a Geely-vel. Ugye egyrészt az AMTS-en volt egy globális megjelenésetek, ahol Magyarországon hivatalosan is megérkezett a Geely Magyarországra. Kihirdettetek egy ilyen akciót, hogy az első X, direkt nem mondok számot, az első X vásárló az ilyen és ilyen kedvezménnyel hozzájuthat a gépjárművel, stb. Aztán azt vettem észre, hogy jött egy rendezvény, egy ilyen nagy magyarországi rendezvény, A, Geely a főtámogató, jön a B rendezvény, hát a Geely megint ott van, jön a C rendezvény, a Geely az megint a főtámogatója, aztán egyszer csak jön egy sajtóanyag, hogy az idei Anna Bálnak, meg az egész Anna Bál köré felépülő, ugye többnapos fesztiválnak is a Geely a úgymond a házigazdája, a mobilitási partnere, és aztán itt, ha jól emlékszem, akkor az adás felvételekor, így igazából a tegnap vagy két napja, jön egy hír, hogy hát a Sziget VIP az idén Geely színekbe, Geely autókba fog költözni, sőt, annyira, hogy egész Európában itt mutatkozik be ugye a és kettes a Geely márkának. Ezt hogy csináljátok, hogy mindenhol is ott vagytok?
2: Hát igen, igazgalmas hónapokra tekintünk vissza, senki nem lehet, nem vádolt bennünket az, hogy átaladtuk volna a rendezvény szinten az elmúlt hónapokat.
1: És a nyarat úgy, sem.
2: Hogy... Így van. Úgyhogy hát rajta vagyunk azon, hogy minél izgalmasabb módon sikerüljön a márkát bemutatnunk. Egyébként a sikerrel is járt itt az első visszajelzések meg hát a számok alapján, hiszen ugye az első 100 Geely-t azt gyakorlatilag két hét alatt sikerült eladnunk, és most már bőven 400 fölött tart az értékesítésünk, úgyhogy óriási nyitottság a márkára egyébként itt az a új autópiacon. Közben elképesztően dinamikusan nő a hálózat is, tehát alig két hónapja még csupán 4 kereskedésünk volt, most már a hónap végével ez 10 fölött lesz, és hogyha az év végét nézzük, akkor meg már nagyjából 20 kereskedéssel számolunk.

Ahogy mondtad, ugye két családi SUV-val indultunk, egy Starry EMI nevezetű plug-in hibriddel, ez egy hatalmas autó, egy DSUV, és akkor egy icivicivel kisebb a CSUV felső határán mozgó tiszta elektromosa, pedig ez a Geely E5. Nyilván a Starry egyértelműen a úgymond a hero modell, és ő volt az, aki a legkomolyabb eladásainkat produkálta, hogy az első 500 darabig, hogy mostanában fog elfogyni, addig ugye kínáltunk egy ilyen induló kedvezményt is, majd meglátjuk, hogy meg tudjuk ezt tartani, mert szerencsére az Európai Uniós, az euró árfolyam az kedvező alapú, tehát lehet, hogy megoldható az, hogy valami, hanem is a teljes összeget, de valamit megtartsunk belőle, de hogy közben pedig ugye a nyár óriási slágerének, illetve hát nem csak a nyárnak, hanem az egész magyar elektromos piac óriási slágerének szánjuk a Geely E2-t. Ezt tudni kell, hogy ez gyakorlatilag a világ legnépszerűbb kis autója, nem csak elektromos kis autója, hanem globál a kis autója. Tavaly debütált, és közel 461 néhány ezer darabot adtak ebből, tehát ilyen brutál sikernek bizonyult. Egyébként Kínának a legnépszerűbb autója is, tehát nem csak kis autó, hanem a teljes piacon, de a világ számos országában kapható már, és azt reméljük, hogy mintha elképesztően jó árérték arányjal szeretnénk ezt a modellt kínálni. Abban bízunk, hogy minden korábbinál népszerűbbé tudja tenni a tisztán elektromos hajtást, hiszen gyakorlatilag trendi, elképesztően cuki a formája, nagyon-nagyon színes, vidám színekkel érkezik az autó. Hogyha megnézi az ember a cégen belül a sajtó, illetve ilyen termékanyagokat, akkor tulajdonképpen azt mesélik el, hogy mosolygós maga az autónak a formája, tehát az a cél, hogy amikor ránézel, már te is mosolyog, mert gyakorlatilag ilyen mosolygós kiállása a vidám színek, és közben ugye nagyon-nagyon hatékony elektromos hajtás van benne, hátsó kerék meghajtás érkezik, az autó órában van egy frank, ami gyakorlatilag egy kis első csomag, tehát egy 71 néhány literes kis első csomagtartó, nyilván egy hátsó csomagtartó is, és a kisebb akkumulátorról is olyan 260 néhány kilométer körül, a nagyobban pedig 340 fölött megy el egyetlen töltéssel, úgyhogy nagyon-nagyon bízunk benne, hogy igazi kis ikont tudunk teremteni, és hát ennek az autónak annyira passzol a szellemisége a Szigethez, hogy úgy gondoltuk, hogy nem tudnánk jobb helyszínt eltalálni, vagy találni ahhoz, hogy ezt a modellt bemutassuk, így konkrétan európai szinten is, úgyhogy itt leplezik rá először Európában. Nyilván fotókat már láthattak róla a hallgatók, de gyakorlatilag élőben itt lehet majd először megtapogatni, aztán pedig hát nagyon reméljük, hogy nagyon-nagyon sokat, ha nagyon hamar nagyon sok lesz belőle az utakon is. A kereskedésekben egyébként szeptember elején érkezik.

0: És hát nagyon-nagyon hiszünk ebben az említett sok eseményben, meg az esemény marketingben, mert hogy ugye jól lehet a Geely a világ egyik legnagyobb, most már a hetedik legnagyobb autógyártója, igen, és olyan márkák kötődnek hozzánk, mint ugye a Volvo, Lotus, Polestar, stb. De maga a Geely márka, az ugye tulajdonképpen a tavalyi évben kezdte meg a globális térhódítását, és idejében érkezett meg Magyarországra, és hát számos európai piacra. Az egyik első piac voltunk Európában, mi Magyarország, és nyilván építhetünk egy óriási örökségre, nyilván aki kicsit már utánozott, vagy hallott a Geely-ről, azt tudja, hogy miénk a világ legnagyobb biztonságtechnikai központja, mondjuk a 2029-es Euro NCAP biztonsági szabványokat már a mi technológiai alapján fejlesztik. Gyakorlatilag a Starry az egyetlen autó a világon, amely teljesített egy ilyen kettős ütközéses, láncütközéses tesztet, autópályaközi szimuláló tesztet, tehát hogy abszolút a márka alap DNS-e a biztonság, nyilván ezért is esett annak idején a terjeszkedés akkor a premium márkák közül, hogy a Volvo-ra a Geely-nek a választása, de közben pedig ugye be kell mutatnunk ezt a márkát, és nem lehetünk a sokadik kínai automárka, hanem el kell tudom, hogy elérezt a márka történetét, másrészt pedig ugye azt az elképesztő technológiát, hogy jelenleg a tisztán elkomos, a plug-in hibrid, és most már a hibrid hajtásban is abszolút vezető fejlesztő a Geely, a legnagyobb kapacitás akkumulátorokat és töltőket is mi fejlesztjük, 72 műholddal vagyunk gyakorlatilag a föld körül, és ilyen elképesztően gyors over-deficitések érkeznek a technológiai, tehát nagyon-nagyon sok minden van, amit a márka tud, és amit el kell mesélni, és közben pedig ugye meg kell tudnunk mutatni, és az a tapasztalat, hogy aki egyszer beül ezekbe az autókba, azonnal már nehezen száll ki. Tehát ezért hisszük el, mert mindenki megdöbben azon a prémium kitelezésen, hogy alapárban ugye már vegánbőr felszerelések érkeznek az autók.
1: Nagyon magasan felszerelt alapárban.
0: Infotainment rendszerekkel,
1: vezetésbiztonsági rendszerek alapból benne, igen.
0: Így, és hát ugye az általában aki egyszer ezt így meglátja belülről, ott tényleg van egy ilyen wow faktor, és ezért hiszünk abban, hogy minél több helyre el kell vinnünk, főleg ugye az elején még kevés megkeresésünk is volt, most már ugye szaporodnak, tehát most már az ország sok részén meg fogják tudni kereskedésekben is az emberek, de nyilván nem baj, hogyha ezt odavisszük, megnézzük, meg tudják tapogatni, és ez nagyon-nagyon jól működik is. Tehát, ahogy mondtad, voltunk mi már a média regattától kezdve, a Good Airship, Air Show-n át, China Brand Fair-től nem tudom, Vince Balatonon keresztül, tehát nagyon sok helyen megjelentünk, meg voltak pázás kitelepüléseink is, és hát igen, itt abban az Annabál, de kétség kívül a legnagyobb durranás, azt gondolom, hogy a legnagyobb történet az a sziget, ahol itt egy óriási debütálásra számolunk, de természetesen az év következő hátrevő részén is azért tartogatunk puskaportát, lehet majd még velünk találkozni sok helyen, és ráadásul ugye az év végén még egy modellel egészül ki a palettánk, tehát négy modellre bővül a Geely Magyarországi kínálat, az egy nagyméretű plug-in hybrid SUV lesz, és hát a jövőben pedig további modellekkel, akár ilyen, hogyha jól láttam a product terveket, akkor akár 8 modellre is bővülhet a kínálat, miközben a hálózat az már 20 fölött lesz bőven.

0: nekem örökkére csorog a véremben.
1: A Szigettel kapcsolatban egy kérdés, és talán nem tartalak fel, mert tudom, hogy egy meetingre készülsz. A Szigettel kapcsolatban meg az, hogy ez egy európai premier. Most akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a kommunikációja, ami megjelent sajtóanyag, amit kaptunk, a kommunikációban az van, hogy a Sziget VIP-et támogatja úgymond a Geely, tehát ott lesznek kiállítva a Geely modellek. Ugye most már akkor három autó megjelenik a Sziget VIP-ben. A VIP-ban.
2: De hogy, többek között, igen.
1: De hogy viszont... de ezt akartam kérdezni, tehát hogy ugye ez, a VIP az egy zárt terület, az egy elkerített, zárt, különálló kis városa a szigeten belül, vagy egy kis rész a szigeten belül, ugye a nagyszínpad mellett, a nagyszínpadnak a közelében. Na de akkor, ha jól értettem, akkor több helyen meg fog jelenni a Geely, mert volt valami ilyesmi is a sajtóanyagban, ha jól emlékszem, hogy az embereket is arra kéritek, hogy fotózkodjanak vele, Instagram, Facebook sztorikat töltsenek fel, és a szerencsések azok naponta akár egy ilyen napi VIP belépőt is tudnak nyerni.
2: Igen, lesz egy úgynevezett ilyen Geely Chill Zone, ahol ugye hát a szigeten, aki már gyakorlat szigetlátogató, az tudja, hogy az egyik legnagyobb érték a töltésnek a igen. lehetősége, hiszen ugye sokan akarják megörökíteni az élményeiket, meg elvesznek, telefonálnak, ki te hol vagy, igen, hogy, igen, tehát igen, fontos igen. az, hogy ott legyen a töltés, és nyilván a powerbankoknak is limitált a kapacitása, és ezért arra gondoltunk, hogy minden autónak egy fontos, erős funkciója, az úgynevezett V2L funkció, ami azt jelenti, hogy Vehicle to Load funkció, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az autó akkumulátorából tudunk különböző elektromos fogyasztókat tölteni. Most sajnos, hogy a szigeten a catering az fix, tehát itt nem tudunk e tekintetben villantani, mert hogy voltak olyan eseményeink, ahol mondjuk egészen nagy teljesítmény kávéfőző, vagy éppen grillsütőt üzemeltettünk róla, vagy éppen párakaput, stb. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon komoly kapacitása van ezeknek a dolgoknak, és lesz is egy ilyen, tehát gondolkodunk ilyenekben majd, hogy ilyen kertmozis élmény, ahol ugye projektort és egyébként üzemeltet, tehát sok-sok ilyesmiben gondolkodunk, de hogy itt a szigeten azt gondoltuk, hogy akkor a legnagyobb haszon az, hogy van egy kis ligetes rész, ahol ugye a megfáradt szigetelők kicsit meg a citizenek, ugye így hívják őket, meg tudnak pihenni egy picit, és akár tölteni is, és aki pedig a ismerkező autónkkal időt tölt el ott, tehát két lehetőség van. Egyrészt, hogyha ugye szelfiznek az E2-vel, bekövetik az Insta csatornákat, a Geely Magyarország Insta csatornáját, és szelfiznek az autók, akkor minden nap kettő VIP upgrade-et sorsolunk ki, tehát aki már ugye bent van a szigeten,
1: az kapja
2: az upgrade-et tudja. Az ugye azt hiszem, hogy fejenként ilyen 40 ezer fontos költség maga az upgrade, tehát ez egy komoly nyeremény, és emellett pedig akik még érdeklődnek is az autó iránt, regisztrálnak és megadják azt, hogy ugye tehát alap kontaktadataikat, illetve az, hogy ha érdeklődnek, akkor nem tudom, mikor terveznek autóvásárlás, stb. Tehát néhány alapadatot, akkor gyakorlatilag nyerhetnek egy a Pitbull bécsi őszi koncertjére szóló páros jegyet is, szállással, és természetesen a Geely E2-vel, amivel ugye meg tudják tenni az utazóval vissza.
1: Az szép. Jó, Zsombor, nem tartalak fel, mert szalad az idő, és neked menned kell. Köszönöm szépen ezt a gyors információ áramlást. Aztán majd, amikor megérkezett az E2, akkor egyszer csak majd hirtelen hosszabban is le fogunk ülni, és akkor végigvesézzük az összes modellt. Addig további szép napod neked. Remélem találkozunk a szigeten, és iszunk a Geely egészségére. Ja, nem iszunk, hanem megünnepeljük az E2
2: megérkezését. Megbeszélünk így mindent. Csak a szakmai megbeszélésük vállalat.
1: Igen. Köszönöm szépen, Zsombor. Szervusz!
2: Köszönöm, szépen.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bácskis Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr, Moson-Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsodabó, Üzemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napok a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az Agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberiben rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érr és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felsőrákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Reklám.
0: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
4: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze jövő hétfőre. Aranyérmet nyert a magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálin miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatos egyes törvény módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tisza-völgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeszi morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a tiszalúci holt Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Speis Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győzött. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Köszöntöm a hallgatókat, Brian vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma július 30-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnap köszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 33 fok van. Ma Judit és Szénia hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy kicsit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 30. napján köszöntjük Judit, valamint Szénia nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Judit héber eredetű néve a Júdeából származó nőt jelenti. A Bibliában Judit jómódú és erényes zsidó özvegyasszony. A Judit név alkotó ötletes személyiség kialakulását támogatja. A névviselőiben sok a művészi hajlam, eredeti ötletei vannak, és ezeket alkalmazza is az önkifejezése során. Becézése Jutka, Juci, Jucu, Csufi, Csutka, Juti, Judy, valamint Ditta. Jeles viselői a névnek Halász Judit énekes, Hernádi Judit színésznő, Horvát Judit festőművész, Marjai Judit fotóművész, Onyuta Judit időjós műsorvezető, Pogány Judit színésznő, Polgár Judit csakkozó, Sál Judit színésznő, Stály Judit műsorvezető, Szűcs Judit énekes, valamint ön kedves Judit. Szintén ezen a napon köszöntjük Xenia nevű kedves hallgatóinkat. A Xenia görög eredetű női név, a Xenia szóból származik, amit eredetileg vendégnek szánt ajándéknak neveztek, illetve annak feliratát jelentette. Jelentése vendég, valamint idegen, a Xéniák ünnepelnek még január 24-én is, becézése pedig Xéni, Xénika, Xéna, Xénácska, Xénia és Xénika. Ezen a napon ünnepelnek még Avenár, Azucséna, Donatella, Donna, Indira, Ingeborg, Inka, Julietta, Julitta, Jutta, Maxima, Polixéna, Rovéna, Szemőke, valamint Juliet nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1419. július 30-ával kezdünk. Prágában Husz János hívei a katolikus városi tanácsokokat kidobták a tanácsháza ablakából, és kiszabadították a fogvatartott huszitákat. A huszita mozgalom Fencel király halála után terjedt el egész Csehországban. Folytassuk a 18. század elejével. 1718. július 30-án a Berkshire-i Ruscombe-ban 73 éves korában meghalt William Penn, angol kvéker misszionárius, aki megalapította Pennsylvániát. William Penn az azonos nevű angol admirális fia volt, aki 1655. január 22-én elfoglalta a Karib-tengeri szigetet, Jamaikát. A kvéker misszionárius II. Károly angol királytól kapott engedélyt arra, hogy gyarmatot hozzon létre Észak-Amerikában. Apja tiszteletére alapította meg 1681. március 14-én Pennsylvániát, amelynek első kormányzója volt. Maradjunk még a 18. században, 1792. július 30-án először énekelték Claude Joseph Rouget de Lisle szerzeményét, a francia nemzeti himnuszt, a Marseille-t Párizsban. Közel 4000 marseillai önkéntes a Strasbourgban állomásozó hadmérnök kapitány által 1792. áprilisában írott dalt énekelte, amű eredeti címe a Rajnai Hadsereg harci dala. A Marseille-t 1795. július 14-én, majd 1879. február 14-én nyilvánították nemzeti himnusszá. Folytassuk a 19. század elejével, 1818. július 30-án megszületett Emily Bronte, angol írónő. Leghíresebb írása az Üvöltő szelek. Folytatjuk továbbra is a 19. században, 1846. július 30-án megszületett Pál László festőművész. Festészetének kizárólagos témája a táj volt. Kedvelt motívumai az erdei utak, csöndes, kicsit misztikus hangulatú erdőbelsők. Képeit a szabadban festette. És végül, de nem utolsó sorban, 1868. július 30-án meghalt Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat egyik legjelentősebb képviselője, akadémikus. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és bején lett pap, 1851-től haláláig Hamván nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Mindenhol hallható.
1: 2026. július 30-a, csütörtök. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 47-től az 53. versig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre bent onnét. Elmélkedés. Jézus hosszú példabeszéd sorozatának végéhez érkezünk a mai evangéliumban. Az utolsó sorok egyfajta összefoglalásként értelmezhetők. Értitek-e mindezt? Kérdezi tanítványaitól, s ők igennel válaszolnak. Jézus erre azt mondja, minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ez a mondat kulcsot ad annak megértéséhez, hogy miért is tanított Jézus példabeszédekben. A példázatok arra szolgálnak, hogy az isteni igazság belépjen az emberi tapasztalatba, hogy a mennyek országa a szív számára is megragadható legyen. A példabeszéd nem egyszerű illusztráció, hanem olyan forma, amely lehetővé teszi, hogy az ember ne csak halljon, hanem részesévé váljon az üzenetnek. Az ószövetségi írástudók, a mózesi törvény, a proféták, a hagyomány mesterei voltak. Jézus azonban új típusú tanítóként formál olyanokat, akik a hagyományokból élnek, de képesek újat is felmutatni. A tanítvány tehát nem pusztán ismerője az igazságnak, hanem a mennyek országának tagja. Jézus a régit nem veti el, hanem új fényben tárja fel. A keresztény tanúságtétel nem a múlt eltörlését, hanem annak beteljesedését és továbbadását jelenti. A keresztény élet kincstára mindig tartalmaz régi igazságokat, például a 10 parancsolatot, ugyanakkor új felismeréseket is. Tartsuk meg a múltból a lelki kincseket, és legyünk nyitottak az újakra. Uram Jézus Krisztus, te olyan tanító vagy, aki nem elvont szavakkal, hanem élő képekkel és példákkal szólsz hozzánk. Köszönöm, hogy régi és új kincseket bízol ránk, az írás bölcsességét és a veled való személyes kapcsolat tapasztalatát. Segíts, hogy ne legyek se múltba révedő, se felszínes újítgató, hanem olyan tanítvány, aki megérti üzenetedet, és másokat is elvezet hozzád. Tégy engem is a mennyek országának hirdetőjévé, aki örömmel osztom meg a lelki kincseket. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live. Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei kedden 5-től.
1: World Live.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
4: Tudja ön, hogy honnan ered az alszik, mint a bunda szólás? Az igen milyen alvó, kimerült emberre mondjuk, hogy alszik, mint a bunda. A bunda és a suba régen a szegény embereknél nem csak ruhadarabként szolgált. Használták derékajnak, takarónak éjszaka, nappal ráültek, sőt, szőrtelen részével felfelé fordítva olykor még a kását is ráborították, és onnan ették meg. A birka bőrnek nem ártott meg a zsíros étel, sőt, még tartósította is. Az is jellemző volt, hogy a bundát nem szögre akasztották, amikor levették, hanem egyszerűen ledobták vagy leterítették valahova. Ha a bunda nyakrészéhez még a kucsmát is odarakták, előfordulhatott, hogy pláne sötétben valaki alvó embernek nézte a ruhadarabot. Mivel a bunda se nem szuszogott, se nem mozdult és semmivel nem lehetett felébreszteni, a becsapódott szemlélő azt gondolta, hogy az, akit ő embernek vélt, igen mélyen alszik. Az az ember tehát, aki szemletomást mély álomban van, épp oly kevésbé reagál a külvilágra, mint a leterített bunda.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1875, gróf Széchenyi Istvánné szül. A spangi Silern Crescenti, a grófnő csillagkeresztes palota hölgynek halála. 1791, az egész éves kocsmáltatási jog eltörlése miatt Móronfehér megye jobbágy megmozdulás tör ki. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Nézzük a gazdaság legfontosabb híreit. Az extrém hőség miatt a Magyar Posta változtatásokat vezet be, a légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárják, ugyanakkor a rövidített nyitvatartás mellett kevesebb levéllel számolhatnak az ügyfelek ezekben a napokban. Mindeközben a mezőgazdaságban kritikus helyzet alakult ki. Egy szakértő szerint az ország történetének egyik legtragikusabb éve jön a mezőgazdaságban, a jelenlegi rendkívül alacsony vízszintű időszak pedig alkalmas arra, hogy azonnal elkezdődjön a csatornarendszer elengedhetetlen rehabilitációja. Ezzel párhuzamosan a Duna vízszintje tovább csökkent, a jelenlegi vízszint Paksnál mínusz 121 cm, ami miatt újabb súlyos döntést kellett hozni, a harmadik blokk leállítása után a második blokk teljesítményét is csökkenteni kell. A tőzsdei hírekben a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX szerdán új történelmi csúcsot ért el, 8,2 pontos, 0,1%-os emelkedéssel, 145,886 ponton zárva. Ugyanakkor a magyar tőzsde hangulata rossz lehet a tegnapi csúcs után, lesz min izgulni. Végül, de nem utolsó sorban, a magyar export júniusban kilőtt nem csak a forint erősödése áll a háttérben, hanem az export értéke euróban kifejezve az egy évvel korábbi időszakhoz képest 21%-kal, az importé 18%-kal nőtt. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió!

0: Ismét itt vagyok, Brian, és ez a Hobby Rádió. Ma csütörtök van, és a mai napot napsütéses idő jellemzi. A hőmérséklet 33 fok körül van, és aznap a maximum hőmérséklet eléri a 37 fokot, míg az éjszakai minimum hőmérséklet 24 fok lesz. A szélsebesség jelenleg 8 km/h, és a nap folyamán a szélirány déli lesz. A mai napon 13 órán át fogunk napsütést élvezni, és az UV-index 7 lesz, tehát erősen ajánlott a napvédőkrém használata. A holnapi nap, péntek hasonlóan fog alakulni, napsütéses idő várható, a hőmérséklet maximuma eléri a 40 fokot, míg a minimum hőmérséklet 27 fok lesz. A szélsebesség kissé csökken, a szélirány továbbra is déli marad, és a nap folyamán 14 órán át fogunk napsütést élvezni. Szombaton, a harmadik napon egy kicsit változatosabb időjárás várható, a napsütéses idő mellett felhősödés is lesz, de eső nem várható. A hőmérséklet maximuma továbbra is 40 fok lesz, míg a minimum hőmérséklet 29 fokra emelkedik. A szélsebesség kissé erősebb lesz, a szélirány észak-nyugati lesz, és a nap folyamán 9 órán át fogunk napsütést élvezni. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13 órakor a Geri szó következik. Gerivel ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm a figyelmet. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. További kellemes napot kívánok!
1: Hobby Rádió!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Kamu reklám.
2: De Malaciz and the Wolf. Once, egyszer, de idő, there volt kettő little pig. They mentek to the bank to kérni big segély for ő ház. But bank said, építsetek from your erő, then bank meghelt. Time is meant, the házak are made it, and the farkas is cseperedid up. He was nagyon hungry and very fázott because the hoe was hullott.
3: I go to szerezni szám kaja,
2: said he with wasoging teeth. He meant on the rét és saw a big kupac de szalma, melynek pig illata volt. He bekopog and mondta,
3: little pig, engedj me into.
2: Mire a malac said,
4: I don't engedlek be, because you eszel meg me.
2: Wolf válaszolt,
3: little malac, help nekem. Here is big hideg, I'm fagying meg.
2: But little pig was hajthatatlan. When csökkent agyú Wolf látta, hogy pig don't engedin him into the house, he was gyűjting big air to his tüdő, fooing the house away, and ette meg kis malacot. Telt múlt the time, then farkas z gyomor was very üres.
3: I go out to the reed, hát ha find egy újabb malac.
2: Szedő. Went on the mező, then he látott meg egy újabb house. Itt volt egy tégla house with malac szag to, like the előző.
3: Hi, little malac, I'm the ügynök of the bank, and I host you segély that you kértél.
4: You nem vagy agent, you vagy the csökkent agyú Wolf. I érezd your stinky food szag, that you vagy that cretin Wolf who etted meg my brother.
2: When farkas látta, hogy nice saw nem working again, he tried to fooey away the house. He fooed once, he fooed twice, then he fooed ki, because the house was still alt.
3: I gyújting it up with my old gyufatri,
2: said he. When olting his bunda, he tried to gyújting up the house, it was not sikerült. He gondolta, megy to the house alá and ashing up the padló. He started to ashing down to the earth. He was ashing, then találd a big folyosó with fekvő létra. He started massing and gondold.
3: Why this létra fekszing here and why nem áll?
2: He got the válasz very hamar when metro was jött. His élet was ért véget.
1: Kamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
5: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékosok, fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárás rendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Sóipari Társaság az elárasztott Parajdi Sóbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Sallroom tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patakvizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúli északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
6: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
7: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
8: A jó kedvet Geri és Fruzsi biztosítja. Hangulattal és jobbnál jobb zenékkel jön a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
9: Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót itt a Hobby Rádió mikrofonja mögött. Én Geri vagyok, és itt van velem kedves feleségem, kincsem, mindenem Faruzsi is.
10: Szia szívem, sziasztok kedves hallgatók! Én is mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök itt a mikrofon mögül.
9: Na hát örülök, hogy itt vagy, megújult erővel, kipihenve, ugye?
10: Igen.
9: Na hát ez nagyszerű. geri@hobbyradio.hu, ez az e-mail címünk, ide tudtok nekünk írni véleményt, ötletet, illetve javaslatot, vagy pedig meg tudjátok látogatni a www.hobbyradio.hu weboldalt, ahol számos információt találtok a rádióval kapcsolatban, ráadásképpen pedig még híreket is olvashattok, illetve a Facebookot is ajánlom a figyelmetekbe, facebook.com/hobbyradio.hu, ez a hivatalos oldalunk, ahol interaktív módon lehet válaszolni, illetve hozzászólni az adott dolgokhoz, programokhoz, az eseményekhez. Valamint van egy alkalmazásunk is, amit telefonra letöltve, ez lehet Android vagy iOS vagy iPhone, tudjátok hallgatni a Hobby Rádiót, illetve híreket is tudtok benne olvasni, és ma is lesznek majd bibliai gondolatok, bár most ismételni fogunk egy gondolatot, de hát mit szoktak mondani mindig?
10: Ismétlés a tudás.
9: Anyja, így van. Ezt szokták mondani, úgyhogy ez ma sem lesz másképpen. Egyébként az az érdekes a Bibliában, hogyha elolvasol valamit, akkor nem úgy, tehát nem olyan, mint egy átlagos könyv, hogy elolvasod. Hogyha nagyon tetszik, akkor még egyszer előveszed, hogyha pedig ilyen, hogy mondjam, B-kategóriás regény vagy valami, akkor egyszer elolvasod, és aztán félreteszed, és ott porosodik életed végéig. Na, a Biblia nem ilyen. Tehát mindig éppen beszélgettük a múltkor egyébként, ugye, hogy mindig van benne valami, ami megérint az adott pillanatban. Ez érdekes, nem?
10: Igen. Igen, mert igazából Isten mindig szól az emberhez.
9: Hát így van.
10: Tehát ő nem olyan, hogy megteremt és utána lejt.
9: Nem. Még a hajszálaiddal is foglalkozik. Úgyhogy ez nagyon fontos. Tehát külön. Valahogy, ezt nem tudom most pontosan így visszaadni, de az ige írja is valahogy.
10: Igen.
9: Na, hát nagyon sok minden történt ezen a héten, meg szerintem még történni is fog, bár a hétből már nem sok nap van hátra, ettől függetlenül azért mi nagyon emberek vagyunk. Különféle témákat hoztunk a világból. Ugye ezek még azok a témák, amiket ugye te szedtél össze, kincsem.
10: Kidobáljam.
9: De hogy is szeretnél, mert akkor meg tudod, hogy járnánk, kidobnál mindent, akkor meg alig lenne.
10: Őszintén.
9: Nem, akkor tényleg alig lenne, tehát nem baj az, hogy kicsit régebbi témák, vagy újabbak.
10: Oké, hogy már a harmadik, vagy negyedik adásterv TXT készült.
9: Van, olyan is van, igen. Tényleg oda kell figyelnem, hogy melyik számozásút nyitom meg, mert hogy már van belőle több is.
10: Hát na, bocsánat.
9: Nem baj, hát ez teljesen jó, szépen haladunk vele. Úgyhogy azt beszéltük itt az adás elején, hogy kettő, ide az adás előtt, mielőtt elindultunk, hogy kettő zeneként fogjuk majd nektek így a témákat elmondani. Nem baj, hogy sűrű lesz egy kicsit, az tök jó lesz szerintem, nem gond. Igyekszünk röviden beszélni, röviden összefoglalni, és akkor belefér. Meg még a műsor is izgalmas lesz, úgyhogy aki eszik, annak jó étvágyat kívánok, aki jól lakott, annak válik egészségére. Érezzétek jól magatokat velünk. Te kívánsz-e valamit a kedves hallgatóknak?
10: Őszintén.
9: Hát, mindenképpen.
10: Hát kellemes délutánt.
9: Így van. Így van. És akkor most, ha valaki most kapcsolódik, ne ijedjetek meg, nem elköszönünk, hiszen csak most kezdődik a java, úgyhogy tartsatok velünk, jön a két dal, utána pedig jövünk az első témával.

0: És már is itt vagyunk veletek, és folytatjuk tovább a műsorunkat, mint pedig az első témával érkezünk hozzátok. Nem most van, de valamikor minden évben megtalálható ez a bizonyos nap. Méghozzá a Nutella világnapja. Tudtad, Kincsem, hogy van ilyen?
1: Nem.
0: Hát képzeld el, 1800-as évek végén született egy Pierre Ferrero nevű olasz ember, aki a második világháború után feltalált egy nagyon-nagyon nagy dolgot. Ugye akkor kakaó hiány volt Olaszországban, Piemont tartományban született, és egy vállalkozást indított, elindította a Ferrero vállalkozását, amelyben nagyon sokféle édességet gyártanak. Akkor kitalálta a Nutellát. Kevés kakaóval, viszont a Piemont tartományban nagyon sok mogyoró volt, ezért sok-sok mogyoróval, és először még csak tömbben lehetett kapni, és úgy vágták a kenyérre.
1: Oh.
0: Tehát akkor nem volt kenhető. Később Pierre Ferrero
1: az
0: fia...
1: Az a sütikben milyen jó lett volna, gondolja, hogy a sütésálló Nutella.
0: Igen, egyébként tényleg. Nem, egyébként neki a fia, Michele Ferrero volt az, aki továbbfejlesztette a 60-as években különleges receptúrával, több kakaótartalommal, és kenhető formában csináltam, üvegbe lehetett kapni a Nutellát, képzeld el, tehát a 60-as években ezen indult. Amerikában legalább 20 évet kellett rávárni, mert hogy ott nem volt.
1: Kezded el, egyszer nekünk német ismerősünk hoztuk olyat, hogy a felsen Nutella volt, és alul pedig banán.
0: Na, olyat még nem ettem. És ilyen, finom volt?
1: Nem.
0: Nem volt finom? Na, és ez nagyon érdekes.
1: Tudod, hogy én utálom.
0: Az igaz.
1: A banános csokit.
0: Jaj, az tényleg, tényleg. Pedig az úgy, de finom az a zselés banános, azt nagyon szeretem. Tudod, te nem szereted, de én viszont nagyon.
1: Gondolkodtam, hogy egyszer meg kéne csinálni.
0: Mármint ezt a...
1: Aha, neked.
0: Hogy, ja, hogy házilag.
1: Igen.
0: Mondjuk jó ötlet, jó ötlet. Na, és akkor képzeld el, hogy így elterjedt nagyon sok tonna. Tehát képzeld el, hogy egy év alatt annyi tonna magyarót vásárolnak fel a Ferrero vállalkozásnak, ami mindig vállalkozásként működnek, rengetegféle édességet gyártanak, és hogy megtölteni a Kolosseumot, római Kolosseumot, a magyarul annyit vesznek belőle. Aztán. És hogy már világszerte, tehát világszerte van már. Nagyon finom. És jó drágán lehet az eredeti krémhez hozzájutni egyébként.
1: Amúgy igen.
0: A Nutellához.
1: De az a vicces egyébként, hogy egy kedvenc áruházunknak sokkal finomabb.
0: Mondhatod szerint, hogy ott Alidre gondolsz, ugye?
1: Igen, a Nut.
0: Igen. Hát az tulajdonképpen abból készül.
1: Sokkal finomabb.
0: A Nutella is jó, csak nehezen kenhető különben. Gondolom azért, hogy ne rombolódjon.
1: De szerintem nincs agyon cukrozva a Lidőnek a Nutella.
0: Nincs. Nincs. Mi a Nutella? Hát a Nutella sincs annyira agyon cukrozva vagy.
1: Á, de.
0: Ja, akkor te ilyen cukrosnak édesebb,
1: érzed. Édesebb.
0: Ha? De nagyon finom egyébként. Én gyerekkoromban talán egyszer volt, hogy ehettem olyat, ami ilyen Nutella, meg ilyen fehér csíkok voltak benne. Ilyen hullámosan volt az üvegbe. És reklámozták is a tévébe egyébként nagyon sokat. Úgyhogy nagyon régóta létezik már Nutella. Amúgy megkóstoltam volna, amikor még tömbben lehetett kapni. Az olyan, mint hogy a csokit ennél.
1: Szerintem ez a csíkos egyébként csak látványilag.
0: Valószínű egyébként. Meggondolom, az ilyen tejszínből, vagy nem tudom, miből készülhetett, tehát annak lehet, hogy kicsit másabb íze is volt. Nem tudom.
1: Érdekes lehet így tömbbe.
0: Nagyon. Kár, hogy olyat már nem gyártanak eredetiben, hanem most már krémesítették, nem baj. Akkor viszont azon gondolkodtam, hogy a Ferrero nagyon ismerős volt.
1: Ferrero-si.
0: Akkor az is onnan származik. Viszont a Raffaello nem hiszem vagy, annak is olyan olaszos neve van. De az lehet, hogy nem. Na jó, az lehet, hogy nem onnan származik. Szóval a Nutellának van világnapja. Most már világszerte kapható. Úgyhogy mondom, Amerikában, hogy mindig mindent mondtunk a 90-es években is, hogy jaj, mert onnan származik minden Amerikában, hú, de jó, és hát 20 évig még nem jutott el oda ez a magyaró krém, tehát hogy utána sikerült oda is eljutatni, de ez nagyon jó.
1: Igen.
0: Látod, hogy mire minden, tehát mindennek van valami eredmény. Persze a háború nem jó nyilván, tehát azt persze sem mondom, hogy jó, dehogy is. És utána, hogy vannak hiányok, és vannak leleményes emberek, akik föltalálnak valamit.
1: Igen.
0: Hogy az mégis jó legyen. Tehát, hogyha mindig csak a jó lét lenne, gondolj vele, akkor nem lennének ilyen dolgok, akkor nem ehetnénk Nutellát. Ugye az volt lényeg, hogy kakaóhiány volt akkor is. De hát az most is van szinte kakaóhiány.
1: Igen.
0: Nem baj, valaki majd. Tudjátok, mit kellene feltalálni? A kávé, mégis kávét ihassunk, de ha nincs kávé, akkor mégis úgy tűnjön, mint a kávét innánk. Vagy már feltalálta valaki szerinted?
1: Cikória.
0: Ja, tényleg. Ó, lekéstem, jó
1: van. De az se olcsó.
0: Nem.
1: Ugyanaz a kakópótló, a karop, az se olcsó.
0: Az se olcsó. Én azt hittem, hogy olcsó lesz valami, de nem. Nem. Na mindegy.
1: Hát, miért a de jó se olcsó?
0: Nem. Nem. És ráadásul nincs is olyan íze, mint a diónak, hanem hát ilyen kesernyés, vagy savany, nem kesernyés, savanykás inkább, tehát savanyú íze van. Azért nem merem kipróbálni azt a zserbóban, mert félek attól, hogy teljesen más íze lesz. Ugye abban, ha jól tudom, diót szoktak eredetileg tenni. Jó, ragacsosan fogba jó beleragad, legalábbis nagyon emlék úgy csinálták a zserbót, és én nekem azért nem voltám nagy kedvencem, mert mindig fájt a fogam a zserbó után. Már nem úgy, hogy jó, de megenném, hanem hogy fizikailag fájt a fogam után a napokig.
1: Jó, és mondjuk én másképp csináltuk itthon, mert mákkal.
0: Mákkal, lekvárral, és úgy finom volt, látod, ez nem volt vele bajom. Semmi bajom nem volt vele. Na, hát akkor Nutella világnapja, nem most van. Érdekes, hogy most került elő, de nem baj az, hogy nyugodtan tudunk így erről beszélni.
1: Hát, bocsánat.
0: Nem baj. Nem
1: valahogy baj, nem. Akkor a három
0: nehogyis, nem.
1: Tésztét rangsorolja.
0: Dehogy is. Megyünk szépen sorba, aztán ami jön, úgy jön.
1: De ne tudd meg, még mennyi téma van. Három adásterves jegyzet külön linkekkel.
0: Na, egy kis kulisszatitok, hát az nem baj.
1: Vagy négy, lehet, hogy négy.
0: Nem, van egy egyelt ki, amiben még úgy nincsen kiegyelve, meg van vagy három különálló fájl még, úgyhogy nem baj az. Van bőven, tehát hogyha valami történne, itt a égindulás, földszakadás, vagy földindulás, mit tudom, hogy mondják már.
1: Figyelj, offline-ban le tudnánk nyomni az adásokat, azt utána szó szerint így bedobnád FTP-re, tudod.
0: Tényleg, legalább egy évre előre, na de ilyet nem teszik azért. Úgy simán. Meg lehetne oldani. Na jó, hát én azt mondom, hogy...
1: Nem arra gondoltam.
0: Hát?
1: Hát ugye netán olyan lenne, tudod.
0: Meg működnének a szerverek.
1: Országokba, tudod.
0: Igen. Jaj, tényleg.

0: Hát sok mogyorót, én nagyon szeretem egyébként a mogyorót, még ezt a törőset is.
1: Igen.
0: Én nagyon szeretem különben. Hát annak is a kilója már egész szép ára van különben, nem akarok itt panaszkodni, de abból is most már elég sokat nem lehet úgy venni egyszerre. Hát és majd... Most érted, hogy jártál, hogy valami 15 kilót
1: tettetek? Nem, én jártam, így volt. Párom volt, férjem járt úgy, hogy megvett 3 marha nagy zacskóval, és rossz volt a mérleg. És egy zacskót eladtunk, egyet hazavittem édesanyámnak, mogyoróvajnak, egyet meg megettünk díjén. Akkora nagy szatyrok voltak, hogy a malaclopó szatyor, mint egy 120 literes szemetes zsák.
0: És az tele volt többen.
1: Akkor átképzelje 3-at, igen.
0: Azt a mindenit. Tudom, azt mesélted, hogy oké, de sokáig nem lehet tárolni, mert hogy megkukacosodik, vagy valami.
1: Igen.
0: Tehát azt meg kell lenni gyorsan.
1: Igen.
0: De én szeretem, jaj, de szeretem azt a fajta magyarót is. Mindig Mikulás csomagba kaptam egy ilyen kis zacskóval annak idején.
1: Te zacskóba kaptad? Én Marékkal.
0: Hát jó, mondjuk, na, tehát nem úgy zacskó, a Mikulás csomagban volt ilyen...
1: Pár szem, elszorva.
0: Nem sok, de nem egy...
1: Nekem abban az időben elszorva adták.
0: De nem úgy volt, hogy nem, tehát nem ilyen nagy zacskó volt, úgy nem, de úgy is, ilyen kis... Hát ilyen, gondolom ilyen 10 deka lehetett, hogy kevesebb, nem tudom, te nem sok. Hát azért, régen az még más volt.
1: Hát lassan eljutunk erre a szintre, megint ne aggódjál te azon.
0: Az lehet, majd vehetjük vagy ilyen mogyoró krémet, vagy vajat, vagy mogyoró vajat, vagy valamit.
1: Drágám, nem. Arra a szintre fogunk eljutni, hogy örülni fogunk 4-6 mogyorónak, ha begyűrűzik a tél.
0: Az is lehet. Meg tudod, hogy mit lehet még úgy megeszegetni? Tudod, a leves kockát töményen egy nap.
1: Fú,
0: egy
1: leves kockát. Fúj, menj már!
0: Van egy ismerős, hogy volt, most már itt, volt egy ismerős, aki azt mondja, hogy ő megette úgy. Én még soha nem kóstoltam meg, de nem is akarom, mert szerintem túlta én.
1: Tudod, mi a finom? A smeklevesnek, meg a vifonlevesnek, tudod, ennek az olcsónak a tésztája.
0: A tésztája.
1: Olyan íze van, mint tudod, volt régen az a rákcsa, ez a köralakú, küllőalakú chips, tudod, az a puha.
0: Igen.
1: Na, olyan íze van.
0: Az igen. De van, kóstoltam a múltkor.
1: Ja, adtam?
0: Igen. Na.
1: Na, megfulladok.
0: Úgyhogy megyünk ki zenélni, nem azért, mert megfulladsz, hanem kösz. Eleve is.
1: Milyen eleve szép, ha ellene mikrofon mögött érne. De se tagadhatnám.
0: Hát ezt az adást bekeretezném, eltenném, tudod? Nem azért, hogy...
1: Menj a fenébe. Aljas. Így dolgozok neked éjszakákon át, azt nézek, mit kapok.
0: Én nem aljas vagyok, hanem teljes, már mondtam. Na, zenélünk, aztán pedig jövünk a következő témával.

0: Na és elistelt a két, na és le is játszhatott a két dal, elistelt az idő, nagyon gyorsan haladunk egyébként, de nem baj, tehát ennek örülök, hogy itt a következő téma. Na most a növények neveit én meg nem jegyeztem, egy-kettőt sikerült az öt szobanövényből, tehát az ilyen gyorsan nem tudom tárolni így az agyamba ezeket a dolgokat, de a lényeg az, hogy lelkileg jót tesznek egyes szobanövények, képzeld el, ezt így kutatók így feltárták, hogy még a közérzetet is javítja egyes növény, és vannak olyan szobanövények is, mert ilyenkor szokott az lenni, hogy valaki azt mondja, hogy hát ne, elnézést, de én nem tudok foglalkozni velük. Vannak olyan igénytelen növények, így idézelben, amelyek nem igényelnek olyan sok gondoskodást. Viszont, hát nem tudom, kis állat mellett nem biztos, hogy jó ötlet. Például van ez a vitorla virág, ami kiszűri a levegőből a különböző mérgező anyagokat, képzeld el. Jó hatással van így a kognitív tevékenységekre, meg a teljesítményre, tehát így irodai munkai környezetben nagyon jó. Viszont kis állat közelében nem lehet hagyni, mert hogy a levele is virága mérgező. Tehát az nem lehet. Akkor van a borostyán, az is nagyon jó hatással van, illetve a zöldike, ami még frissíti is a levegőt, képzeld el. Tehát, hogyha ilyen természetes légfrissítőt szeretnél, akkor az is nagyon jó. Nem is tudtam egyébként, és ezek a növények ráadásul olyanok, amelyek akkora fényt nem igényelnek. Tehát, hogy mégis is félhomályba is lehet őket tartani. Illetve olyan nagyon sűrű nem is kell őket locsolni, mert megélnek. Viszont tényleg, tehát vannak, akiknél ugye nem lehet így. Emlékszem, volt páromnál volt ilyen nagy cserébe fikusz, meg nem tudom micsoda, meg leander, meg mit tudom én, mik voltak, és hát ugye volt egy cica, aki előszeretettel az alom helyett oda ment.
1: Jól tette.
0: Hát egyébként igen, egyébként
1: most igen. Most erre mit mondjak?
0: Hát persze.
1: Ha olyan ember fogad örökbe cicát, aki nem ért hozzá, az hát meg is érdemli.
0: Így van. Igen, igen, mondjuk ez egy másik téma már, de hogy ilyen terápiás cicának akarta, hogy majd a fiúk kevesebbet verekednek egymással a gyerekek, hanem a cicával foglalkoznak, csak ez nem működik, nem egy plüss mackó, tehát nem egy plüss állat a cica. Ugyan élőlény, aztán úgy, hogy megvan vele a dolog.
1: Figyelj, sokszor egy cica sokkal akaratosabb, meg önérvényesítőbb, mint egy ember.
0: Hát egyébként az biztos. Tehát az már, az tény és való. De ugye,
1: mi figyeltek, múlt héten reggel beteg lett, háromszor is rosszul lett, harmadik rosszul éténél mondtam, azonnal doki üvöltött a boxában, mert beteg volt.
0: Vittek is dokihoz, aztán megkaptam megfelelő ellátást.
1: Azóta meg tegnap bújtom már a lábom alá, sokkal hálásabb azóta.
0: Nagyon, nagyon azóta nagyon, úgyhogy teljesen, teljesen jó van. Na szóval ezek a szobanövények vannak, hát mondom, hogy én így az ötöt meg nem jegyzem, de a lényeg az, hogy ezek még lelkileg is jó hatással vannak, azt mondják.
1: Viszont ott van a hóvirág, a harangvirág, a trombitavirág, igen, a trombitavirág, a hóvirág, meg a lilium, az a három virág, amitől el lehet aludni. Úgyhogy fel nem ébredsz. Mert olyan édes illata van, hogy elaltat.
0: Az igen. Ezt nem is tudtam, de hallottam már máshol is. Mondjuk én csak a liliumra hallottam, hogy azt nem szabad szobanövénynek, tehát nem szabad éjszakára bent hagyni, mert...
1: Trombita akkor... virágot se.
0: De durva. És akkor nem is ébredsz föl rá, hogy fulladozol, vagy akár nem. Egyszer csak így
1: nem.
0: Tud. De durva. Hát ilyet nem mondok, mert eszembe jutott valami, de nem, tehát ilyet azért nem, főleg így hívőként nem mondunk, de mondjuk jó, óvatos volna, tehát hogyha valaki sajnos azt tervezné, mert mondjuk mindenki
1: nem.
0: De ez utaság, tehát nem, de hogy is. Ezt mindenki tudja, hogy nem szabad ilyet csinálni, vagy hogyha, és mikor azt előztetsz akkor? Tehát mit van az ablak?
1: Hát figyelj, én arra emlékszem, hogy anya mindig kitette.
0: Ja, hogy azt észre, nappal nem baj, ha bent van.
1: De legalább ilyen 6-7 literes nagy cserepekben nevelődtek, ilyen fanadságú volt, tehát csodájára járt mindenki. Anya virágainak is mindig kitette őket éjszakára.
0: Hát igen, mert gondolom nagyon-nagyon erős illat anyaguk volt, és tényleg veszélyes lett volna az, hogyha bemarad. Meg hát tényleg vannak olyan virágok is, amiknek a levelei mérgezik. Van a dohány, jaj, volt a, azt hiszem volt ilyen dohányvirág, vagy ilyesmi a neve, nem tudom már. Volt páromnak olyan is, na annak a levele is ugye mérgező. Nem győzte kergetni a cicákat onnan, de hát én nem is értem igazából, tehát így nem tennék oda olyat. Meg amiket még ablakba szoktak tenni, az a muskátli.
1: Ő az is mérgező.
0: Na tessék, mik nem derülnek ki. Meg volt egy virág, amit nagyon szerettem, mondjuk az a mezőkön növekedett, nem tudom, hogy azt otthon lehet-e nevelgetni, a pipacs.
1: Udvaron.
0: Vagy udvaron. Nagyon ilyen érdekes sejmes szirma volt neki, és ilyen nagyon piros.
1: Igen.
0: Meg ilyen érdekes közepe.
1: Meg olyan gyönyörű az a Mikulás virág. Ó.
0: Az is szép. Meg van még egy, aminek nagyon finom illata van, a gyöngyvirág.
1: Igen.
0: Az is nagyon, nagyon finom illatú. Meg az orhidea, meg az orgona.
1: Igen.
0: Ezek mind nagyon finomak. Mármint illatra, nem megenni. Egyébként van egy virág, amit meg is lehet enni különben, az akác. Annak a szirmát
1: megeheted. A fehér vagy a lila?
0: A fehér. A lilát nem tudom, hogy meg lehet-e, de a fehéret igen. Azt hiszem abból csinálják az akácmézet, de nem akarok butaságot mondani.
1: Jé.
0: Hát az akác. De tudod, milyen finom? Mikor is van az? Várj, május környékén?
1: Ó, passz.
0: Valahogy úgy. Az a durva, hogy itt nem érzek akác illatot sose. Valami erős illatot érzek.
1: Hársfa.
0: Az hársfa, de az igen. Nem ősszel van?
1: Nem tudom.
0: Mert én tavasszal éreztem, hogy nagyon erős.
1: Írták már idén, hogy érezni hársfát.
0: Az igen. Na jó, mondjuk amint az időjárás, én nem csodálom, hogyha előre tolódik minden, meg ilyenek. Tehát ez nem baj. Na szóval ezek a szobanövények, egyébként szerintem nem csak maga a szobanövény fajtájától függ az, hogy ki milyen lelkiállapotban van. Én saját vélemény szerint ez úgy működhet, hogyha eleve foglalkozó virágokkal, meg szeretsz növényekkel foglalkozni, már eleve az felülít.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha már szereted. Na, úgyhogy ez érdekes egyébként, hogy vannak ilyen külön növények, amikkel így lehet mókuskodni, és jót tesznek a lelkednek. Ez jó. Nekünk, hogy is, volt egy virág, amit így nevelgettünk pohárba, azt hiszem, de hát ugye az nem vergyökeret, meg semmi. Tudod, amit kaptunk?
1: Igen.
0: Ilyen kis virág. És az nem is tudom, mennyi, 5 napig ért meg talán, vagy 2 hétig? Sőt, volt egy, ami még bimbót hozott. A virágot.
1: A szegfő, igen.
0: Igen. Úgyhogy az nagyon, nagyon jó volt. Szép volt. Na, hát menjünk tovább. Itt a Hobby Rádióban, a Geri Show című műsorban, és mindjárt jövünk a következő témával. 2 felvétel következik, és aztán jövünk hozzátok.

0: És itt vagyunk veletek ismételten, ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show minden csütörtökön 1 és 3 óra között. De ezt már jól tudhatjátok, hiszen ebben a műsorban nem csak hogy remek zenék, hanem nagyon jó kis témákat is hallhattok. Tehát nem csak zenék szólnak, hanem vannak itt témák is. Jócskán szoktunk ezekről beszélgetni. Fruzsival, kincsemmel, feleségemmel. Nem külön személyen, nem egy-egy. Na de ezt nem hagyhattam ki. Szóval a következő téma nagyon érdekes. Próbáltam itt összeszedni, közben föl kellett gyorsítanom az NVIDIA-t, mert már lassú volt a 90%, ugye fölvette a 100-ra, nem tudom, lehet, hogy egyébként így mindegy, ez egy ilyen kulisza, valahogy lassúnak tűnt, vagy lehet, hogy magától is lelassul, vagy nem tudom, hogy működik.
1: Nem mindegy. Szabad elvileg.
0: Na jó, de ugye úgy működik, hogy nem mindegy, tehát a rendszernek a rendszerét használja, és úgy van beleépítve a hang, és akkor lehet, hogy az nem tudja követni a gyors.
1: De kell, hogy tudja.
0: Hát mindegy, akkor a
1: 100... Figyelj, majd megnézzük adás után.
0: Nem, mindegy, a 100%-on
1: van. Alapértékekre állítjuk, és úgy húzzuk föl.
0: Dehogy, így jó. Semmi gond, ez így jó. Most oké. Most oké. Na. Tim Allen, egy színész, amit így kivettem így a szövegből, amit megnéztem, és hát ugye az a lényeg, hogy ő újra elkezdte olvasni a Bibliát, mert hogy készítést érzett arra, hogy elolvassa. Erről beszéltem, hogy nem csak egy egyszerű könyvám a Biblia, hanem bizony-bizony. Nagyon fontos, főleg egy hívő keresztény ember életében fontos a Biblia. És hát ő, ez a színész, aki Hollywoodban dolgozik, tehát ugye a Hollywood az azért eléggé el tudja vinni az embert, gondolom én, meg a mindennapi színészet, meg a különféle dolgok, tehát azért ez könnyen. És az jó, hogy látszik az, hogy működik Isten ereje azáltal, hogy ugye előveszi a Bibliát valaki, és azt mondja, na, ő neki már pedig olvasnia kell. És akkor elolvassa, mindjárt végére ér egyébként, azt írja a cikk, hogy nem sokan már végigolvassa, de hogy újra visszatért erre.
1: És úgy tudom, hogy talán nem is adja fel, hanem újra fogja olvasni, hogy valami ilyesmi volt a vége.
0: Igen, igen.
1: Igazából ez egy érdekes, mert amikor az ember bibliaolvasó emberré válik, és utána pedig, amikor meg ugyanez van, amikor hívő közösségbe is mész, akkor azért ott van a másik oldal is, ami próbálja megakadályozni azt, hogy olvasd a Bibliát, hogy hívő közösségbe menj. Mert azért ez nem egy romantikus utazás.
0: Nem, persze, hogy nem. Meg hát amikor nálunk is hányszor előfordul az, hogy na, akkor most olvassuk a Bibliát, és akkor jön egy telefonhívás, vagy valami eltereli a figyelmünket, vagy egy kicsit összeszólalkozunk, vagy a kis cica nem önhibájából, hanem teljesen véletlenül pont akkor csinál valamit, vagy akkor kell vele szaladni, vagy bármit. Tehát érdekes ez, hogy nem mindig van ez így, de hogy nagyon gyakran van olyan dolog, ami beleszól abba, hogy na, te most nem olvasol Bibliát.
1: Miért a bérmálkozás, keresztelés?
0: Az nagyon durva volt.
1: Esedzés előtt egy héttel a lábam, két Igen. héttel a lábam ment ki.
0: Akkor utána nem sokkal
1: azon a héten esett a pizza.
0: Meg akkor utána bérmál keresztanyáddal összevesztél majdnem, hogy...
1: Igen.
0: Vannak ilyen...
1: Ez sem emberi volt.
0: Nem. Vannak ilyen dolgok egyébként, és ezeket kell valahogy... Tehát ez próbálja meg tulajdonképpen azt, hogy mennyire tudsz kitartani. Mennyire tudsz a Biblia mellett. Például van olyan, mikor mondjuk valamilyen értesítésen, akkor te gyorsan megnézed, és én akkor is tovább olvasom melletted a Bibliát, hogy te is figyelj oda. Tehát van ilyen egyébként, ilyen is. És ezek nem úgy jönnek. És gondolom, itt Hollywoodban máshogy, vagy ott, nem itt, mert nem vagyunk ott, nehogy azt gondoljátok. Tehát, hogy ott azért máshogy is van, hogy elviszi az embert könnyen a mindennapi dolog.
1: Hát
0: tehát
1: igen.
0: Azért ott nem egyszerű. De az jó, hogyha valaki arra vetemedik, hogy olvassa a Bibliát. Ugye meséltem, hogy engem 19-ben fogott meg az, hogy na, akkor kéne olvasni, de persze odáig nem jutottam el, hogy olvassam is, az csak 2020 elején. Amikor ugye te olvastad, és kíváncsi voltam, hogy te mit csinálsz, és így.
1: Jó, de most, hogy belegondolsz, azért ez egy vízválasztó is lehetett volna a kapcsolatunk, hogy megtudod, hogy Bibliát olvasol, és tudod, vannak azok a világiak, akik ilyenkor egy elvetemült gaz, nem tudom én, minek tartják a másikat, tudod?
0: Igen. Hát mondhatom volna azt, hogy ó, micsoda bigott vagy, hogy olvasod meg, mit tudom én, és akkor ajajaj, akkor én más csinálok, akkor szia, olvassál. De nem így volt. Tehát ez úgy működik, hogy eleve már az embernek a szívében meg
1: kell... Azért én ott úgy beparáztam.
0: Nem, az embernek a szívébe meg kell érnie annak, hogy ja, akkor most olvassuk a Bibliát. Milyen jó, hogy a műsor, nem is tudtam, hogy el fogok jutni idáig a témáig, mert hogy nem volt róla fogalmam, és az elején említettem, hogy nem csak egy egyszer.
1: De nem, hanem, hogy attól paráztam be akkor is ott, hogy mit fog szólni, mi van, hogyha bizé, érted?
0: Semmi rosszat nem szólom. Az igen. Na, hát úgyhogy nagyon jó, hogy vannak ilyen neves színészek is, akik azt mondják, hogy hát ők olvassák a Bibliát, mert hogy életet átformáló ereje van neki. Mármint a Bibliának.
1: Igen.
0: De csak akkor, hogyha komolyan olvasod, tehát nem csak ne leülsz, és mint egy egri csillagokat úgy olvasod, mert akkor aztán nem sokra mész vele. Csak akkor, hogyha úgy komoly szándékkal. Úgyhogy aki tudja, nem sokára jönnek majd a bibliai gondolatok, ez nagyon kevés egyébként, mert a Bibliát olvasni az teljesen más, viszont ez azért azt gondolom, hogy ezek a gondolatok is valamilyen szinten oda terelhetik akár egy embernek a gondolkodás mondját, hogy na akkor olvasom.
1: Hát egy kis szemfelnyitónak mondani.
0: Igen. Na jó fogalmaztál, nekem nem jutott volna így eszembe ez. Úgyhogy tényleg jó. Na, hát akkor menjünk tovább, megnézem mindjárt, hogy beleférünk-e végig a témába, ha nem, akkor jön a bibliai gondolat, és nem sokára kezdődik a második óra, képzeld, eljutottunk odáig.
1: Wow.
0: Hogy nagyon gyorsan haladunk. Még pont 10 perc van egyébként. Hát én azt gondolom, hogy itt most már zenélünk egy kicsit, jó. Ezt a 10 percet már nem osztom föl, és akkor utána jön a bibliai gondolat, és utána folytatjuk a következő órával. Maradjatok velünk, érezzétek jól magatokat.

0: Remek slágerek, jobbnál jobb témák, nagyszerű hangulat, itt a Geri Show-ban.
1: Fobbi Rádió, a világon mindenhol hallható.
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
3: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtő vízellátását. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozást. Készen létre állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapbéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekord alacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni. A betegellátás zavartalan maradt. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
2: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Induljon egy újabb óra itt a Geri Show-ban. Bibliai gondolatok itt a Hobbi Rádióban. Facebook oldalunk facebook.com/igében járva. Lájkoljatok és kövessetek minket.
4: Filippi első fejezet 6. igevers. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Kedves hallgatom, ahogy telik az idő, mindannyian visszatekinthetünk az elmúlt évre. Voltak benne örömök, sikerélmények, de talán kihívások és csalódások is. Mindenki számára másként alakult az év, de egy közös pont biztosan van. Mindannyian tovább léphetünk, tanulhatunk és növekedhetünk. Te is hallhattad, vagy olvashattad már minden január elején azt a kérdést, mit fogadsz meg erre az évre? Van-e újévi fogadalmad? Lehet, hogy sok mindent megfogadtál, de legyünk őszinték, ezekből gyakran nem valósul meg minden, különböző okok miatt. Az új év első napján sokan elgondolkodnak, hogy vajon valamilyen csoda folytán egyszerűbb és könnyebb lesz a jövő, és egy pillanat alatt jön a változás. Sok esetben hajlamosak vagyunk külső változásokra és fejlődésre vágyakozni. De vajon mi az, ami igazán megváltoztat minket? Mi az, ami tartós és valódi változást hoz az életünkben? Ha benned is megfogalmazódott már a kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme a nagy újévi fogadalmaknak, akkor olvasd el ezt az igeverset. Pál apostol azt írja, aki elkezdte bennetek a jó munkát, el is végzi Krisztus Jézus napjára. Ez a munka lelki értelemben értendő, mert Jézus azért jött, hogy nekünk örök, szabad életünk legyen benne. Nem csupán mi magunk vagyunk azok, akik képesek vagyunk változni, Isten ereje és szeretete munkálkodik bennünk. A valódi változás akkor jön el, amikor ő munkálkodik bennünk, ha engedjük őt munkálkodni, és mi megnyitjuk a szívünket felé. Az új év lehetőséget ad arra mindnyájunknak, hogy ne csak kívülről változzunk, hanem belsőleg is növekedjünk, és hogy az Úrral való kapcsolatunkban is előrébb léphessünk. Kívánom, hogy az óév utolsó óráira és a teljes 2025-ös évre is bízzuk mindennapjainkat és teljes életünket újra Jézus Krisztusra, aki elkezdte bennünk a jó munkát, és véghez is viszi azt. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.

0: Ez volt a Hasta Luego című felvétel itt a Hobby Rádióban, előtte pedig a bibliai gondolatokat hallhattuk, ugyanis most megkezdtük a második óránkat itt a Geri Show-ban, és hát egy igen érdekes dolog történt, a Filippiekhez írt levél 1 első fejezetének 6. ige versét hallhattátok. Igaz, hogy ezt még új évre szántuk, viszont olyan gondolatot tartalmazott, amit én azt gondolom, hogy évközben is nyugodtan lehet. Tehát nincs az, hogy na, ez kizárólag csak ekkor és akkor lehet. Hát a Biblia pont most beszéltünk, hogy ez bármikor olvashatja az ember, mert mindig mond neki valami újat.
1: Igen.
0: Úgyhogy a bibliai gondolattal legközelebb jövő héten találkozhatok majd ugyanebben az időben, csütörtökön kb. 2 óra után 10 perccel, tehát akkor megint hallhatok majd egy gondolatot. És akkor bátorkodtam arra, hogy azért haladjunk is a témákkal, nem rohanunk, csak így haladunk egy kicsit. Jön a következő. Ha jól emlékszem, akkor talán így Angliában történt, hogy egy Aida nevű mesterséges intelligenciának volt egy galéria kiállítása, képzeld el, kincsem, aki egy a 2,5 méteres arcképet készített, és volt egy hát számítástechnikával foglalkozó, meg matematikai dolgokkal foglalkozó, hát matematikus még az 50-es évek közepe felé, aki már akkor figyelmeztetett, képzeld el, a mesterséges intelligencia veszélyeire. Hát egy fél évszázaddal ezelőtt még az embereknek szerintem fogalma sem volt, hogy eljutunk idáig, hogy lesz egy ilyen
1: valami. Hogy eszik-e, vagy iszek egyáltalán.
0: Pontosan, vagy ha létezett is ilyen, akkor már mint csak a filmekben, de még ott is ilyen elég kezdetlegesebb volt szerintem az megalkotó. Na hát, és akkor ő megalkotta ezt a mesterséges intelligenciát, na az, hogy hova fog jutni, nem tudom, és az sem, hogy végül is mennyiben, tehát mennyiért árverezték el a festményeit. Mert ha jól sejtem, akkor ez még 2025 novemberére volt kitűzve.
1: Igen.
0: Ez az árverés, hogy majd eladják. Nagyon durva, hogy mire képes már a mesterséges intelligencia, azóta meg eltelt egy fél év, és hát a számítástechnikában egy fél év rengeteg haladást.
1: Igen.
0: Úgyhogy azóta már nagyon sok mindent tud megalkotni. Teljesen, hát van két szeme, kamerákkal ellátva, ilyen kezei is vannak, tehát tud alkotni, nagyon durva. És a robot megalkotója vezette ezt a galériát. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok vannak. Hát nem tudom, mennyire számít hírnek az, például, mert hallottunk már olyat is, hogy egy majom festett valamit, és akkor azt is kiállították. Emlékszel, volt ilyen is?
1: Jó, de hát ő élőlény.
0: Élőlény, persze, és akkor ő is meg tanul, meg minden, és akkor most robottal is meg tudják azt csinálni. Hát jó, mondjuk nyilván, ugye beprogramozod.
1: Figyelj, egy robot, csak tulajdonképpen számok meg kódok sokasága elvileg. Na most azt, hogy gyakorlatilag ebből mi lesz, hát köszönöm szépen. Én nem biztos, hogy ezt már meg akarom élni.
0: Hát tehát pedig én azt tudom neked mondani, lehet, hogy már a hamut is mamunak
1: mondjuk. De szívem, én nem akarok olyan életet élni, ahol egy robot főz, most takarít, vásárol nekem, beül az önvezető autóba, maga mögé csator, és az visz engem. Köszönöm szépen.
0: Mondjuk egy ilyen cicalon takarító robot, az tök jó lenne.
1: Úgy is én csinálom mindig.
0: Az is igaz, de tudod, ki is ünni, és a többi, amint lenne egy valami, akkor pucolná. Ja, tehát van ilyen érdekes. Hát nem tudom, milyen világ lesz majd. Mindenesetre most még ott tartunk, hogy a festményeket, még most a festményeket árverezik el, amiket készít a mesterséges intelligencia. Én nem tudom tényleg, hogy mennyibe került, mert azért, amikor egy ember alkot valamit, azt gondolom, hogy az nagyobb dolog lehet. Már nem akarom itt leszólni az informatikát, meg semmi ilyesmiről nincs szó, de mégiscsak nagyobb dolog az, amikor egy ember csinál valamit, és valami nagyot. De most hát tudod, mi a baj? Én ezt így bajnak gondolom. De a mindenféle, tehát a festészettől elkezdve, a filmkészítésen keresztül, a zenealkotáson át, most már olyan ember is, akinek olyan messze van a tehetsége a zenéhez, meg a filmkészítéshez, mint Makó messze van Jeruzsálemtől, és mégis olyan műveket alkot a mesterséges intelligencia segítségével, hogy hihetetlen.
1: Miért? Az milyen durva, amit mondtam, emlékszel egyszer, hogy mekkora lesz már, hogyha majd Google TTS, meg ezek olvassák fel a filmet, és mutattam YouTube-on, emlékszel?
0: Igen.
1: Azon besírtál az... te is, mi?
0: Igen, igen.
1: És ilyen török szerelmi drámák voltak, vagy mik.
0: Hát ezek most fel fognak lepni bennünket igazából.
1: Gyerekek, hát éltetek már tudod rosszat.
0: Jó,
1: nem hiszitek el.
0: Annyira rossz volt, hogy már jó volt.
1: Nem, az pocsék volt.
0: Hát annak olyan, nem, egyébként tényleg vannak olyan dolgok, amit megnézel, mondod, hogy milyen pocsék. Várjál, csak azt mondom, hogy egyszer volt talán olyan film, amit elkezdtünk nézni, és azt mondtad, na jó, ezt nem bírom, ezt lekapcsoltam a felénél, vagy a negyedénél. Nálam pedig az ritka.
1: Melyik?
0: Nem tudom, fogalmas, egy címére már nem emlékszem. De egyébként majd most van néhány film, amit majd...
1: De gyerekek, én azt tartom marha veszélyesnek, hogy sokszor még az ember nem tudja már megmondani, hogy AI hang az AI.
0: Jú,
1: csak akkor, hogyha számot olvas.
0: Igen.
1: Borzasztó.
0: Nagyon durva, hogy milyen életű lett. Nagyon durva,
1: hogy milyen.
0: Mélem, amit a múltkor álmodtam, hogy az NVDA fogta magát, azt fölrakta nekem itt a Sun Broadcastert, és elkezdett vele adást csinálni. Hallod? Ez álmod?
1: Jó, hát szívem, az már durva.
0: Hát ez már egy álló volt. Na, hát
1: azt tudjátok, mi a baj? Az a baj, az én hiper-szuper laptopom is hamar AI-os lesz szerintem már 27-esnél.
0: Hát én nem tudom. Jaj, volt egy nagyon bugyuta film, ezt gyorsan elmondom, aztán szerintem zenélünk tovább. Fú, nem is tudom már miről, valami kínai mosodás volt.
1: Ja.
0: Volt, és akkor én azt nem tudom, hogy azt úgy tényleg mesterséges intelligencia csinálta el, vagy ott ember is beleszólt-e még, mert olyan volt, hogy az illetőnek az ujjai helyén virslik voltak, meg mit tudom, ilyen iszonyatosan bugyuta film volt. Borzalmas volt. Tudod, amikor a Bigel sütivel csináltak valamit, én már nem is emlékszem, valami borzalom volt. De nem azt kapcsoltuk.
1: Én csak itt ingatom a fejemet amúgy.
0: Mire?
1: Nem azt a svédet kapcsoltuk ki, tudod?
0: Jaj! Melyiket?
1: Tudod,
0: jaj, tudom voltam. Melyiket, tudom, tényleg azt kapcsoltuk ki. Na mindegy. Nem baj, most amiket így megnézek, majd azt nem kapcsolom ki. Ezt jól megmondtam.
1: Majd nézzük laptopon, azt akkor jó lesz az.
0: Na. Na, és akkor zenélünk tovább. Hát érdekes, hogy most már a mesterséges intelligenciát, valahol még hallottam, azt is képzeld el, de ezt nem tudom megerősíteni, nem tudom már hol olvastam, lehet, hogy az egyik ilyen PC-s magazinon, nem tudom, hogy azon gondolkodnak, hogy személyi számot adnak lassan a mesterséges intelligenciának.
1: Maradjál már, nem áll!
0: De valahol ezt olvasta, úgyhogy haladunk.
1: Hagyjál már!
0: A végén már még jogot követelnek saját maguknak, hallod.
1: Jézus.
0: Ez már kegyetlen.
1: Na. Hát figyelj, talán itt a fiúk mesélték a gépházban, hogy egy lengyel rádióba lecserélték az emberi garnitúrát, és konkrétan iszébb lett mesterséges intelligenciás DJ.
0: Na, az is durva. Na jó, hát akkor megyünk tovább, zenélünk kettőt, és akkor utána pedig jövünk vissza hozzátok a következő témával. Tartsatok velünk itt a Hobby Rádióban. Egyébként, akik most csatlakoztak hozzánk, nektek is nagyon jó szórakozást kívánunk. www.hobbyradio.hu, facebook.com/hobbyradio.hu, illetve e-mail címünk is van, ez pedig a geryy.kukac@hobbyradio.hu. Ide írhattok, és akkor jön a zene.

Reggeli Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.

0: És itt vagyunk veletek ismételten, ez itt a Hobby Rádió, benne pedig a Geri Show, és már is folytatjuk tovább egy nagyon érdekes témával, mégpedig egy amerikai egyetemista kitalálta azt, hogy indít csak úgy a nagy semmiből egy gyors éttermet, aminek a különlegessége az, hogy semmi más nem árulnak, csak rántott csirke csíkokat. Ez olyan népszerű lett, hogy el is kezdett terjedni Amerikában, annyira, hogy a First Magazine 100 és 200-as közötti helyezést foglalt el a listáján, tehát ennek a magazinnak a listáján. Valahol úgy a 147. helyen van talán.
1: Nagyon jó ötlet.
0: És úgy, hogy eddig még nem is volt, semmi öröksége nem volt, tehát a semmiből kezdte el. Kitalálta, és nagyon rövid időn belül nem semmi, milliárdot, tehát vagy milliómos, vagy milliárdos lesz lassan, de nagyon népszerű. Hát egyébként mi is szeretjük a rántott dolgokat, úgyhogy nem csodálom. Amerikaiak meg ugye rohannak, mennek, jönnek, és akkor persze, hogy így gyors éttermeket szeretik. Igazából lehet mindenféle kiegészítőt is venni hozzá, mármint úgy értelemben, hogy sült krumpli, meg gondolom mártások, szószok.
1: Korrekt.
0: Igen, és semmi más nem, csak csirkecsíkot lehet venni náluk. Rántott csirkecsík, ilyen rudacskák. Még mi is tudunk ilyet csinálni. Jó, nem éttermet, de magunknak így meg tudjuk kóstolni. Úgyhogy ilyen, képzeld el. Tehát, hogy ez nem semmi, hogy ember kitalál valamit, és akkor így elindul. Gondolom, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy jaj, már gyors étterem van, ne hülyeskedj, már úgyse fog menni. Tudod, gondolom, hogy volt ilyen is. Te el tudod ezt képzelni, hogy volt ilyen is?
1: Biztos.
0: Hogy nem, úgyse fog menni, meg mit tudom én, és akkor mégis ment neki. Szóval ez nagyon jó dolog. Na, mert beszélni nem tudok lassan. Haladunk itt az idő előre. Fú, na, van-e ötleted még valami hozzászólni való?
1: Nekem.
0: Ez a finom, igen, ez a finom csirkecsík. Hát, azt bocsás, a csirkecsíkokat?
1: Igen, bocsássak, de te vagy a főműsorvezető. Neked kell engem, hogy irányíts.
0: Na, hát ezzel irányítalak.
1: Hát, hogyha te nem irányítasz, akkor vége a műsornak.
0: Dehogy is. Menj előre majd, hogyha valami lesz. Akkor
1: mi van, drágám, elfáradtál? Elmenjünk csak zenélni?
0: Nem,
1: múlt héten érdőltem ki most te. Legyen egy sziasztok?
0: Dehogy is, dehogy. Hát még van előttünk itt jó pár téma, amit ki kell veséznünk.
1: Bocsánat.
0: Úgyhogy egészséged, nem tudom, mi volt
1: csuklottam.
0: Ez. Csuklottál? Ja. Nem volt itt már szinte majdnem mindent lehet, úgyhogy csak nyugodtan. Majd azt mondjuk, hogy szignál volt. Na, szóval csirkecsíkok. Hát nem
1: sült krumplival.
0: Na, az nagyon finom egyébként. Tényleg jó ötlet. Még akkor is, hogyha már számtalan...
1: Megsüssük mi is.
0: Tényleg. Meg tudjuk sütni mi is egyébként. Na jó, igen. Ugyanolyan biztos, hogy nem, mert valami fűszerezés biztos, hogy használnak, amit mi nem tudunk.
1: Kukoricakeményítő általában, meg különféle szószok, meg ilyenek igazából.
0: Meg olyan fűszerek, amiket mi nem biztos, illetve hát meg tudunk szerezni, ha nagyon akarunk.
1: Persze.
0: Különlegességek. Na, úgyhogy ennyit a csirkecsíkokról. Hát aki még éhes maradt, annak jó étvágyat. Már, hogyha van is mit enni, nem mit tudom.
1: Miért? Azért még nem vagyunk azon a szinten.
0: Nem is ránk, nem is fogunkra gondoltam, de hát na, tudod azért most így.
1: Majd erre egy két hónap múlva tér vissza, hogy ki hogy jó. Figyelj, örülj neki, hogy én

0: Még abban az időben tanultam meg főzni, amikor tudtam, hogy mi az, hogy spórolás, tudod?
1: Jaj, édesem,
0: jaj. Amikor én egy zacskó túróból háromféle kaját kihozok.
2: Tényleg.
0: Nem arcoskodásban mondom. Tényleg
1: a múltkor, na mindegy, gyorsan, akkor már csirkecsíkok, gasztró cucc egy kicsit. Volt belőle palacsinta.
0: Igen.
1: Megsütöttünk, nem tudunk palacsintát sütni, de megsütöttük a sütőben. Ilyen sütős palacsinta tésztát találtunk.
0: Jobb volt, mint az előző, amit paradicsommal ettél véletlenül?
1: Az is nagyon finom volt, de ez már nagyon hasonlított az eredeti, az amerikai palacsintára hasonlított, amit akkor ettünk. Ez viszont normál palacsinta tészta íze volt. És nagyon jó volt. Úgyhogy ezt majd meg fogjuk sütni máskor is. És finom tejfölös, túrós, cukros dologgal ettük. Úgyhogy jó volt. Aztán jött a túrós, a sajtos tészta.
0: És házszertési kekszes túrós tud.
1: Az is.
0: Még tényleg a palacsinta estéjén. Úgyhogy 500 g túrót így osztottunk hárommá.
1: Na, ez egy nagyon jó tanács azoknak, akik kicsit megijednek és megtorpannak, hogy akkor most mi lesz majd, nem sokára, hamarosan, mindjárt. Hát ezeket meg tudjátok csinálni ti is, amikor egyféle ételből kettőt, hármat ki tudtok hozni.
0: Igen.
1: Például főztünk valamelyik nap nagyon finom levest.
0: Tegnap.
1: Tudom, hogy tegnap. Ami igazából, ha ma visszanézünk, az már tegnap előtt volt.
0: Hát de nem mindegy.
1: De mindegy egyébként, mert nagyon finom volt. És hát ugye azt akartam mondani, hogy abban is használtunk ugye ilyen finom zöldségkeveréket. És hogy abból nem mindet tettük bele, régebben beleöntöttünk egy kilót, emlékszel, Kincsem?
0: Sajnos, igen.
1: Miért? Az tök jó volt, nagyon jó volt. Most már így azért ketté osztottuk. Tehát, hogy abból is. Tehát tanuljuk a spórolást, és hát mindenkinek javasoljuk, aki teheti, hogy...
0: Időben tanulja meg.
1: Így van. Nem sok idő van már, de azért van még jó. Jaj, és ha most korog a hasam, jó van.
0: Mert minden emelkedik. De mit is mutattam neked egyik éjjel?
1: Mit is?
0: Tudod, ami jót nevetsz mindig.
1: Jaj, igen, az nagyon jó. Tehát nagyon figyeljetek oda, ha spóroltok is amellett. Nyugodtan egyetek, mert ebben a bizonytalan világban, amit megesztek, az a tietek. Azt senki nem veheti el tőletek.
0: Egyik hajnalba visítva mondtam drágának, hogy ezt meg kell, hogy mutassam.
1: És ezt meg is mutattad. Igen.
0: Igen, a fülest betettem a füledbe.
1: Jó, ez tényleg.
0: És te is visítottál.
1: Igen, de ez tényleg jó. Tehát ez egy nagyon jó ötlet, hogy amit megeszel, azt nem veheti el senki. Én aztán mondtam, hogy de, a vírus, mert át is szaladhat rajta, de nem, ez a ritkább eset, úgyhogy nem veheti el senki, és nem adunk ötletet senkinek.
0: Tudod, mi a baj? Hogy az egyik étterem hamburgere...
1: Az úgy átszalad. Az átszalad, nem, ott nem, de ott nem, de sem baj nincsen, mielőtt mi valaki azt gondol, hogy nagyon gyorsan rájuk küldjük a megfelelő hatóságot, hanem semmi baj nincsen. Van egy szósz.
0: Allergiás vagyok valamire.
1: Van egy szósz, és abban van egy olyan fűszer, amit nem bír a hasad.
0: Igen.
1: Tehát ilyen, nem tudom, mi lehet.
0: Melyik. De attól sírok.
1: De nem kicsit egyébként, tehát az így végig. Szerintem az van, hogy fogja magát a szósz, és úgy tudom elképzelni, hogy ilyen emberek csúszkálnak le a hasat, azt így kitámasszák így a lábbal kézzel, jó, én nem megyek sehova, és akkor azt a fájósat. És közben valami a hátulról löki őket, és így végig karmolják a hasadat. És így
0: élnéd ezt meg.
1: Ne aggódj, én már megéltem ilyet.
0: Igen.
1: Amikor valamit gyorsan megettem, aztán váratlan biológiai esemény következett be, szaladnom kellett? Na. Jó. És akkor haladunk tovább, itt a Hobby Rádióban még pedig zenélünk, és még beleférünk abba az időtartományba, hogy tudjunk nektek témákat hozni, mert hogy lesznek még témák, úgyhogy tartsatok velünk továbbra is, érezzétek jól magatokat, és egyetek, mert az csak a tiétek.
3: Hobby Rádió.

0: Ez volt a Comics és a My Sexy Tango, egyébként nagyon jó kis dallamos felvétel van mögöttünk, és már is megyünk előre a következő témával itt a Geri Show-ban, amit minden héten 1 és 3 óra között hallhatok délutánunként csütörtökön itt a Hobby Rádióban, a mikrofon mögött Fruzsi, kincsen feleségem és jó magam Geri. Úgyhogy mi szórakoztatunk benneteket, mikor, hogy, és most is igyekszünk természetesen azért a lehető legjobb módon szórakoztatni titeket. És közben itt van egy nagyon érdekes téma. Nem tudom, kincsem, te mennyire szereted a tetoválásokat?
1: Semennyire.
0: Megmondom őszintén, én se. Tehát nekem eszembe nem lenne magamra firkáltatni, bocsánat, iratni bármit is, vagy rajzoltatni, mert tudom, hogy a tetováló művészeknek ez egy nagyon fontos dolog, ez a munkájuk, tehát ebből élnek meg, meg ezt csinálják. Na most egy nagyon fiatal srác, nem is tudom, Amerikában vagy akárhol a világban, nem is tudom pontosan, hogy hol, képzeld el, egy nagyon különös helyre tetováltatta a saját születési dátumát. Képzeld el. A pajeszának a helyén.
1: Na jó, oké, au, jó, au.
0: Oda. Van egy Javi nevű, hát nem tudom, jól ejtem, nem biztos, tetováló lány, aki videókat készít a munkáiról, és hát azt mondta, hogy ennek a nagyon fiatal srácnak, mert egyébként a testén többféle tetoválás is van azóta, mióta a videóban ezt megmutatta, viszont kommentelők hozzászólásaiban olvashatjuk ott a videó alatt, hogy valaki nagyon elhamarkodottnak gondolta ezt a döntést a fiatal részéről, hogy nem gondolta át, hogy egész életében ez ott lesz neki. Tehát tudod, itt a fejed oldalánál, tehát ott van, így bele van tetoválva. Hát a tetoválás ráadásul tudod, hogy van. A bőröddel együtt öregszik.
1: Igen.
0: Tehát az majd, amikor 90 évet megél a fiatal ember, akkor 90 évesen ott lesz a nagy ilyen tetoválás. Hát igen, vannak olyan dolgok, amit az ember nem gondol meg rendesen az életében, és elhamarkodottan gondolkodik. Vannak olyanok a kommentelők között, akik dicsérték, akik azt mondták, hogy hát ez nagyon jó, ez remek, tök jól néz ki, meg gratuláltak hozzá. Szóval nagyon megosztotta így a úgymond nézőközönséget ez a tetoválás. Én nem tudnám elviselni. Tehát én nem szeretnék. Még csak olyat sem, amit oda rá lehet ragasztani úgy a bőrödre, és utána lemosod. Még az se.
1: Én nem.
0: Most gondolj bele. Nem is tudom, van ilyen egyébként. Jaj, a rémrendes családok volt ilyen, hogy a Darcy rátetováltatta a fenekére a Marcy feleségének, hanem csak elírták.
1: Jaj.
0: És teljesen egy másik név volt ott, és amikor a felesége észrevette, akkor nagy kalavajka lett belőle. Egyébként tényleg, csak ez az a példa, hogy meg kell gondolni tényleg, hogy az ember mit csinál fiatal korában, vagy hogy, mert az egész életére kihat.
1: Igen.
0: Nem biztos, hogy például mit tudom én, mondjuk teszem fel valamelyikünk nagy szerelmének a gyerekkori akárőleg a nevét rátetováltatta oda valahova, és az egész életét viselni kell, hogy ezt nem lehet úgy leszedni.
1: Ja.
0: Az nagyon durva. Tehát durva dolgok ezek nagyon. Na, úgyhogy így járt, de hát van, aki ebből csinál így videókat, és megmutatja a munkáját.
1: Uaj, nem bírom, fú, már a lábam is elkezdett fájni.
0: Ah. Gondolom, nem, egyébként a bőrödnek csak a felső rétegét karcolja.
1: Nem bírom.
0: Jó. Egyébként te gyűjtötted ezt a témát, úgyhogy edd meg a mit
1: fősz. Jó, hogy se róla!
0: Mert ha még én gyűjtöttem volna, azt mondom, hogy oké.
1: Jó, de amikor elolvastam a cikket, akkor nem tűnt olyan félelmetesnek.
0: Most miért tűnik olyan félelmetesek?
1: Mert beszélsz róla.
0: De akkor miért nem gondoltál vele, amikor ezt...
1: Mert nem gondoltam vele. Mert ilyen improvizatív adás. Hogy nem gondoltam bele.
0: Na tessék. Nem tudom, hogy van-e még ilyen különlegesség, amit beletettél, és
1: biztos.
0: Nem... Majd meglátjuk. Szóval...
1: Mi van? Öncenzúrázzam magam?
0: Nem, dehogy is. De hogyha mondjuk tudod azt, hogy nem tudod? Na, tehát hogyha...
1: Jó, nem tudom, hogy tudom. Tudom, hogy nem tudom. Na... Bonyolíts!
0: Igen, nekem ezek korábban is voltak aggódjaim, hogy vele bonyolultam a saját dolgaimban, de mondjuk én nem megyek magam szúratni, mert azt nem... Na.
1: Kérlek!
0: Na, és akkor most gondolj vele, a kedves hallgatók között is van olyan, aki most arra gondol, hogy na, de van egy ismerősünk, aki egy nagy kígyót rakatott a kezére, és az nem is lett befejező, azt hiszem. Vagy? Mert fejezte
1: mi
0: vajon?
1: Tudjam én.
0: Azt a nagy-nagy kígyót, így végig, így. Na, megyünk tovább, jó van. Mielőtt még bármi baj lenne. Legközelebb majd a kedves feleségem majd megnézi, hogy mit tesz oda. Már hogy milyen...
1: Mintha nem néztem volna meg.
0: De megnézted csak. Na, alattam
1: meg... igaz.
0: Alattam meg szétesik a szék. Ez a büntetésből. Na, nem most. Jó, nem most szerelem. Na.
1: Székszerelő percünket hallja.
0: Tényleg egyébként.
1: És tudod, mint azon a YouTube csatornán, fogjon egy csavarhúzat, és
0: igen,
1: kicsit felgyorsítva.
0: Igen.
1: Várja maga, még nyikorog. Tudod.
0: Igen.
1: És ilyen tök agybeteg recepteket csinálnak, emlékszel?
0: Amúgy igen, és megnéztük, és azokat nem is lehetne megcsinálni. Volt egy ilyen nagyon gyors csokoládé recept, tényleg vagy micsoda, és az hihetetlen volt. Tehát, hogy az nem is lehetett volna megcsinálni. Na, hát zenélünk akkor. Aki tetoválni szeretné magát, tetováltatni, annak jó, kellemes kikapcsolódás. Úgyhogy, de azért óvatosan karcoltassátok magatokat, mert vannak olyan érzékeny területek, amit nem lehet karcolni. Na, megyünk tovább. Zenélünk. És reméljük, hogy ez a dal nem erről szól. Júj. Na, mindjárt megnézek valamit a feleségemben. Addig zenélünk.
2: Hobbi Rádió.

0: És itt is vagyunk veletek megint csak itt a Hobby Rádió mikrofonja mögött. Én Geri vagyok, és itt van velem Kincsem, feleségem, még mindig. Nagyon érdekes témával találkoztam, de igazából ránk annyira nem vonatkozik, mert hogy gyermekünk nincs. Van egy 12 éves fiú, aki eszét írt arról, hogy miért lenne szüksége okos telefonra, mert a szülei ezt nem engedik neki.
1: Tudod, miért lenne neki szüksége? Hadd fejtsem ki a magánvéleményem. Azért, hogy a TikTokot görgesse, meg a csúnya oldalakat nézegesse.
0: Hát a csúnya oldalakat.
1: Érted? Nem akartak kimondani azt a P betű szót.
0: Hát igen.
1: Pornó oldalakat, bocsánat.
0: Hát igen.
1: Végül is kimondtam, hopsz.
0: Nem baj az, hát most már hallottam itt olyat fényes nappal, amit én nem tettem volna oda, úgyhogy mindegy. Úgyhogy nem baj, most már mindegy neki. Nem, egyébként eszét írt azért, mert hogy az osztályból csak neki nincs egyedül okostelefonja.
1: Tudjuk, a FOMO, a kimaradástól való félelem.
0: Így van, meg hogy kiközösítik őt a többiek. Tehát ettől is.
1: Gyerekek, több is veszett mohács, nem? Miért a mi fiatalkorunkban miért mentek a kiközösítések? Azért, mert látássérült vagy integrációban.
0: Igen. Vagy nem olyan ruhád volt, vagy valami. Ne félj, a gyenge látók között is ment ám ez a...
1: Innentől hülyeség. Kezdve én nem is értem, hogy ezek a fiatalok mennyire egy csírák, hogy az a legnagyobb bajuk, hogy nincs okostelefonom. Na bum.
0: És azzal magyarázta, hogyha megy a barátaival szórakozni, akkor legalább nem kell, hogy aggódjanak a szülőkért.
1: Nokia 3310.
0: Szóval így van egyébként tényleg. De egyébként ennek a fiúnak van mindenféle játékgépe otthon, PS, meg mit tudom én.
1: Most van iPad-je, MacBook-ja, ilyesmi, akkor még mit megy a sivalkodás? Figyelj, most egy iPad-del, egy MacBook-kal bekötöd a számot feltéve, ha iPhone-od van. Ups.
0: Nesze neked.
1: Hoppácska! Hát nem Apple ID.
0: Nem mindenkinek lehet távolyadni. Fél éjjel.
1: Hoppá. Jó van, erre nem gondoltam.
0: Nem egy ilyen egyszerű, egyébként arra, egyébként én szülő helyében én azt csinálnám, hogy okostelefon nem kell neked, ott van mindenféle okosgép otthon, te neked még úgyse kell csekkeket fizetni, stb., nem kell, de még okostelefon, hanem
1: ennyi.
0: Ott van egy nyomógombos, azon minket elérsz, meg mi is elérünk. Ennyi. Bum. És akkor az iskolában nem kell komolyabb dolog. Csak hát ugye volt egy felmérés, nem is tudom melyik ilyen felmérő valami készítette 2021-ben ezt a kimutatást, hogy a 12 éves fiatalok 75%-ának van okos telefon. Mm. Hát igen, egyébként, tehát ez nagyon-nagyon durva. Hát abban az időben, amikor mi gyerekek voltunk, okostelefon nem volt, de még nem úgy okostelefon, még talán abban az időben nyomógombos, jó, te időben már
1: várjál, igen. 2010-ben
0: te időben igen, de nekem még nem.
1: Tudom, de 2010-ben jöttek be az ilyen QWERTY billentyűzetes okostelefonok, amiknek igen. Már billentyűzetes volt, de volt rajta net.
0: Igen. Hát net, egyébként a nettet, na. A
1: nettet. Nettet. És a nagyobb parasztos. Bocs.
0: A netet megelőzően volt ott.
1: A netet megelőzve, mi?
0: Mint a szöllő, tudod, mint a két ellen. Szöllő. A szöllő. Na, tehát a netet megelőzően volt egy vap.
1: Jó, meg vidéken az antennet, anterna, mi?
0: Jó, igen. Miért a kocsma, meg korcsma?
1: Ne vár!
0: De.
1: Ne.
0: Na, szóval a netet megelőzem volt a vap böngésző. Az is nagyon drága volt. Én vaposztam.
1: Az egy nagyon drága volt.
0: Nagyon. Egy oldalt így meg tudtam vapon nézni. Még a Siemens 150-es telefonomon volt egy ilyen.
1: Mennyibe került? Mennyibe fájt?
0: Hát feltöltőkártyás voltam akkor még, szerintem ilyen jó 500 forintot biztos levett akkoriban.
1: Mennyi?
0: Úgy 500-at levett.
1: Hagyjál már!
0: És csak betöltöttem egy oldalt.
1: Két csokikkal.
0: Most már csak egy. Se. Most már csak egy se.
1: Még a Tesco gazdaságos is drágább.
0: Épp a múltkor néztem a kedvenc csokinkat, 600 forintba kerül most, ami annak idején 2,99 volt.
1: Na, aggódj, drága, lesz még egy ezres is.
0: Ne, odáig csak nem jutunk el, hogy a zsemle 10 000 legyen. Vagy?
1: Honnan tudod? Az is bejött a... Két álmom.
0: Júj. Hát igen.
1: Jó.
0: Viszont van még egy jelenség, ami most már megjött. Ez a az, hogy lejár a műsor.
1: Ami most nem megjött.
0: Jaj, na jó, azt szedjük össze magunkat. Na.
1: Ez bajos. Na,
0: kéz.
1: Kérsz a derekhozzá egy kis lóbalzsamot? A melegítés ilyenkor segít.
0: Nem biztos, hogy jó járnál te azzal, hogyha akkor...
1: De pont ma olvastam DM csoportban, mert olvastam, hogy az egyik ilyen melegítőkrémet kivezették, képzeld el, és szenvedtek a hölgyek.
0: És akkor lóbalzsamot tettek oda?
1: Nem, hanem kifejezett speciális krémet. De csak azt szüntették be.
0: Ó, hát a lóbalzsam az nem jó ilyenkor, azt valahol írták.
1: Nem lóbalzsamot, külön menstruációra való krémet.
0: Ja, na.
1: Azt szüntették be.
0: Jó.
1: Ne
0: hát
1: aggódj, jó. Hogyha neked fáj a derekad, arra még lesz lóbalzsam.
0: Tudom, hogy...
1: hogy adnád kölcsön a memória habos párnád.
0: Na. Na. Jó, akkor semmi, de beszéljünk a köröngombáról. Jó, oké, úgyis reklám. Ja, egyébként még mindig a kerszik annak jó étvágyat, bocs. Egyébként azt szerette volna mondani, hogy... Miért mindig így szokott lenni? Vacsorázik az ember, és amikor ha véletlenül néz tévét, akkor mindig akkor vannak ezek ilyen kerfrék.
1: Meg a gyönyörű betétreklám, amikor látod a cseppeket.
0: Az a, igen. Na de jó, de nem piros. Kéken, hallod, de várjál, kék színűvel ábrázolják.
1: De mi nem lehet akkor már pirossal? Sokkal
0: így. Mert akkor az a sokkal felháborodnál. Fúj, meg ilyen sárgás barnás, tudod.
1: Micsoda?
0: Ilyen sárgás barnás darabos. Vá!
1: Jó, ezt most nem mondom el, hogy jutott eszembe, mert az kivitni a gusztusfaktort.
0: Hey.
1: Mire hüvelygombát milyen színre lebrázolat?
0: Figyeljetek, akik itt laktok a közelben, és nem tudjátok megenni a finom sírkrumplitokat, rántott húsatokat, ezután hozzátok el nekünk, nyugodtan adni, megesszük. Na. Egyébként azt szerettem volna az előzőekben elmondani, mielőtt beszéltünk volna a hüvelygombáról és a köröngombáról, meg a különféle gombákról.
1: Meg a rándott betét... gomba finom.
0: Melyik?
1: A rány. De a lábgomba nem?
0: Fúj! Hát jó. Igen, vigyázni kell, mert némely gomba öl. Tehát nem... Ez kész. Jó van, népszerűek leszünk, én azt hiszem.
1: Bocsánat.
0: Nem baj.
1: Jó, ezt kivág.
0: De hogy vágjuk ki? Hogy vágnánk már ki?
1: Nem tudjuk.
0: Nem tudjuk kivágni, hát nem üresbe csináljuk. Ezt nem vágjuk ki. Ez így marad. Most már, aki gombázni akar, az... fog az adás végén.
1: És majd mindjárt a róka gombat.
0: Az is jön.
1: A fenébe, bocsánat.
0: Igazi pörkölt, mert abban lesznek répadarabok is. Ú, tényleg, na jó, most már tényleg egyébként azt akartam. Én azt akartam mondani az előbb. De most akkor kitöltöttük azt az időt, ami...
1: Milyen időt?
0: Szóval kitöltöttük azt az időt, ami alatt el tudtam volna mondani, hogy
1: hogy?
0: Tehát az arról van szó, hogy
1: most mi van?
0: Na!
1: Könyörgöm!
0: Arról van szó, hogy lejárt a műsoridőnk. Kicsike, el kéne köszönni.
1: Jó, sziasztok, jövő héten találkozunk.
0: Örülök, hogy itt voltál. Várlak jövő héten is. és a kedves hallgatókat is. Ennyi fért bele a mai műsorunkban, ez volt a Geri Show erre a hétre. Mindenkinek nagyon kellemes délutánt kívánunk a továbbiakban, illetve nagyon kellemes hétvégét, hiszen hamarosan itt lesz az is, mert hogy itt lesz, nem állíthatjuk meg az időt, tehát jön, aminek jönnie kell. www.hobbyradio.hu ez az e-mail helyett a weboldalunk. A geri.hobbyradio.hu az e-mail címünk, és a Facebook oldalunk pedig facebook.com/hobbyradio.hu. Itt lehet megtalálni a különféle eseményeket, meg mindenfélét, amire lehet interaktívan reagálni. Ennyi fér bele a műsorunkba, sziasztok! I

0: volt a Geri Show, itt a Hobby Rádióban.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Sürgetik az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését. Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas megyéért egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti, közölte a szervezet. Az egyesület levélben kifejtette, egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás. Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiúk mélyére. A Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas megyéért egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését, írták a közleményben. Egyre fokozódik a hőség, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el, ezzel egyidejűleg pedig országszerte takarékos vízhasználatot kérnek a szolgáltatók és az önkormányzatok a vízhiány megelőzése érdekében. A Hungaromet ZRT szerdai előrejelzése szerint csütörtökön 27 Celsius fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet az Észak-Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön, ezért a meteorológiai szolgálat már szerdán másodfokú narancs figyelmeztetést adott ki Bács Kiskun, Csongrád, Csanád, Fejér, Győr-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Pest, Tolna, Vas, Veszprém vármegyére. Az előrejelzések szerint pénteken fokozódik a hőség. Komárom, Esztergom, Fejér, Pest és Bács-Kiskun vármegyében már 29 fok felett alakul a középhőmérséklet. Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Berekben 25, máshol 27 fok felett alakul a középhőmérséklet. Kritikusnak nevezte a Velencei tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyarországos Horgász Szövetség Velencei tavi kirendeltségének vezetője. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából. Az oxigén szint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd a hőséget. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy jelenleg 33 cm a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei tavon, akkor az agárdi vízmérce 52 cm-en állt. A korábbi negatív rekordot 53 cm-t 2022. szeptemberében rögzítették. Az ország több pontján, Fertőszent Miklósnál az osztrák-magyar határon, Szarvas határában, illetve Érr és Százhalombatta között küzdenek a tűzoltók szabadtéri tüzekkel. A kánikulában erdők, tarlók, bozótos területek kaptak lángra. 10 hektáron égett az erdő Felső Rákos közelében az osztrák határnál, és a lángok átterjedtek Ausztria területére is, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján. Ma zömmel derült vagy felhőtlen, csapadékmentes időben lesz részünk. A délies szél a Dunántúl északi felén időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Pénteken tovább melegszik az idő, derült, csapadékmentes napunk lesz délután, 34-39 fok várható.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: A Revita Alapítvány önkéntesek bevonásával biztosít élményeket sérült emberek számára. Mit jelent ez a gyakorlatban? Kérdezem Szerepi Annát, a szervezet hálózatfejlesztési munkatársát.
1: Alapvetően ez azt jelenti, hogy az élményeket az élmény alapprogram keretében közvetítjük, és nem csak fogyatékos gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Az élmény alapprogramot 2011-ben a Speciál Pécs Alapítvány Pintér Csaba közreműködésével találta ki, és néhány éven keresztül folytatódott úgy a program, hogy egyre több országos partner szervezet kapcsolódott be ebbe. Elsősorban fogyatékosokkal foglalkozó civil szervezetek voltak ezek. A Revita Alapítvány is 2014 óta van ebben a programban. Mi vagyunk a kakuk tojás, mert hogy mi nem elsősorban fogyatékosoknak szolgáltató szervezet vagyunk, hanem olyan kutatóintézet, ami fogyatékosokkal kapcsolatos felméréseket, vizsgálatokat is végzett nagy számban, így találtak meg bennünket. És 2015-től az országos koordinációt is a Revita Alapítvány látja el.
0: Milyen élményeket kaptak fogyatékosok eddig?
1: A Norvég Civil Támogatási Alaptól kaptunk olyan támogatást, amiből meg tudtuk valósítani a programot. Ebben a program lebonyolításához szükséges költségek voltak benne, illetve a partner szervezeteknek tudtunk egy nagyon jelképes összeget adni azért, hogy ebben a munkában részt vettek. Az élmények pedig nagyon-nagyon sokfélék. Alapvetően inkább magánszemélyek ajánlanak fel élményeket, de nagyon sok szervezet is van, aki valamilyen rendezvényére szívesen lát más fogyatékos szervezettől vagy magánszemélyektől résztvevőket. A kutyasétáltatástól elkezdve a tiszatavi csónakázáson keresztül rengeteg koncerten tudtak részt venni fogyatékos emberek, fürdőbe tudtak menni. Van még olyan élményünk, ami sétarepülésről szól, de azt még nem vették igénybe, mert ez nyári program lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon széles a skálája ennek a programnak. A Facebook oldalon az élmény alap programra kattintva meg lehet nézni, hogy milyen élmények valósultak meg eddig, illetve általában hirdetjük is, hogy milyenek vannak még gazdára várva.
0: Hogyan sikerült megtalálni az élményre váró fogyatékosokat?
1: Igazából azok a szervezetek, amelyek fogyatékos ügyfeleknek szolgáltatnak, nekik viszonylag ugye könnyebb, mert ők ott helyben, az adott régióban kapcsolatban állnak azokkal a fogyatékos gyermeket nevelő családokkal, vagy fogyatékos felnőttekkel együtt élő családokkal, akiknek alapvetően is segítenek, úgyhogy nekik ez egy picit könnyebb. Néhány olyan szervezet van, többek között mi is, akiknek nincsen ilyen ügyfélkörük. Mi mindenféle médiumot igénybe vettünk, szórólapoztunk, plakátoztunk, iskolákba, szociális intézményekbe, fogyatékosokat ellátó intézményekbe juttattuk el a hírt, rádió interjúk készültek velünk, helyi online médiumokban hirdettünk, úgyhogy a Facebookon és a honlapunkon kívül minden más egyéb lehetőséget is igyekeztünk igénybe venni, hogy minél több ember számára eljusson a hír. Volt egy olyan kezdeményezés is ebben az évben, ami azt gondolom, hogy egyébként hatékony, amit élményklubnak hívunk, ez is arra szolgál, hogy a még gazdára váró élmények megtalálják azt, aki szívesen igénybe venni őket. Az élményklubban olyanok vesznek részt, akik már valamilyen élményt igénybe vettek, illetve azok a felajánlók, akik szívesen látnak még fogyatékos embereket, és itt tudtak kötetlenül beszélgetni. Az országban összesen 8 ilyen élményklub valósult meg az elmúlt néhány hónapban, és ez is egy nagyon jó fóruma volt annak, hogy megtaláljuk a célcsoportot. Ugyanakkor még mindig sok élmény vár gazdára, és nagyon szívesen várjuk mindenkinek a jelentkezését.
0: Mely szervezetek partnerek ebben a projektben?
1: Az élmény alap programban ebben az évben szerencsére már majdnem minden régióban találhatók már partner szervezeteink. A Tudatos Ifjúságért Alapítvány, a Közösség Dél-Budáért Társulás, a Fogyatékos Emberek Egymás Segítő Egyesülete, a Fogd a Kezem Alapítvány, illetve a Speciál Pécs közösen Pécset segíti a munkánkat, Szekszárdon a Kékmadár Alapítvány, Miskolcon a Szikra Alapítvány és a Híd Egyesület, az Én is vagyok Alapítvány, illetve az Életet Segítő Alapítvány azok, akikkel most szorosan dolgozunk együtt ebben az évben.
0: Röviden azért beszéljünk arról is, ahogyan említette az alapítványnak, nem ez a fő feladata. Mi a fő tevékenysége a szervezetnek?
1: Az alapítvány alapvetően társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozik. Ebben nagyon nagy szeretet vitt el az elmúlt években a fogyatékos emberekkel, életmódjukkal, szokásaikkal, illetve az ellátórendszerrel és foglalkoztatásukkal kapcsolatos kutatások. A fogyatékos személyek alapítványával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, a MER-ekkel dolgozunk nagyon szorosan évek óta. Ugyanakkor az elmúlt két évben a társadalmi vállalkozások fejlesztése lett egyre hangsúlyosabb a tevékenységeink között. Ez jelent egy részről kutatás, jelent más részről fejlesztő munkát. Kidolgoztunk például az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány megbízásából egy olyan szakmai támogatórendszert, ami társadalmi vállalkozások ötleteinek megvalósítását tudja segíteni, illetve van egy olyan Recikli nevű kezdeményezésünk, ami fogyatékos és egészségkárosodott emberek foglalkoztatására szórakoztatását segíti. Az országban két helyen, Baktalúrendhezen és Devecserben van egy-egy olyan kerékpárműhelyünk, ahol újraépített kerékpárokat és kerékpáros alkatrészekből készült ajándéktárgyakat készítenek. Önállóan működő társadalmi vállalkozások, a Revita Alapítvány pedig a marketinggel és az értékesítéssel segíti az ő munkájukat.
0: Mik a közeli és távoli terveik?
1: Alapvetően a közeli és távoli tervek is ugyanarra koncentrálnak, hogy a társadalmi vállalkozások fejlesztése tevékenységünket tudjuk minél szélesebb körben működtetni, a recikli műhelyhálózat fenntartása, későbbiekben talán bővítése is, ez az első számú stratégiai célunk, illetve az, hogy a társadalmi vállalkozások támogatásában, kialakulásuk elősegítésében, szakmai tanácsadásban a lehető legtöbb fronton részt tudjunk venni.
0: Aki érdeklődik a projekt iránt, az hol teheti meg, hol talál önökre?
1: A www.revitaalapítvány.hu oldalra kellene elmenni, és ott az élmény alap programon belül minden régióban az adott partner szervezetre kattintva jönnek ki azok az élmények, amelyek még gazdára várnak, illetve a Facebook oldalunkon is nyugodtan lehet nekünk üzenni, és azonnal válaszolunk is, ha bárkit bármi érdekel.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
2: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobbi Rádióban Baluval.
3: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobbi Rádióban.
4: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobbi Rádióban.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, So Me, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Felejtse el a Titanicot. Már a mozikban a világ legkatasztrofálisabb katasztrófa filmje, a Habci. Minden idők legkisebb hajója, a Habci elindul a Jászai Mari térről, hogy átszelje a Dunát.
2: Ó, Béla, látod, azok már ott a Margit sziget partjai.
3: Igen, Irénke, föld.
1: De ekkor bekövetkezik, amitől mindenki rettegett.
4: Kapitány, egy kenú, vigyázz!
1: A hajó Kőbán Rita kenújának ütközik. Szerelem, utazás, kalandok, tragédia. Dráma az alsó rakpart és a Margit sziget között. Habci, új magyar katasztrófafilm. A főszerepekben Dunai Tamás, mint Béla, Vizi András, mint Irénke, és Rózsa Norbert, mint Kőbán Rita.
5: Mától a mozikban, Habci. A zsebkendőjét ne felejtse otthon.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Próza jelenet. Előadás hangjáték.
5: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Műsorajánló. Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszín,
2: a táncra fel. Egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Ettől lesz duplán jó.
1: Csák Attilával. Gyere fel, nem táncolj még!
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Valami Pét mondjál neki.
3: Hogyan spóroljak üzemanyagot? De így nem csökken a motor teljesítménye? Hogyan? Az új szuperplusz a Bosch-tól? Nagyobb teljesítmény és benzin megtakarítás? Nem tudom elhinni. Jó.
4: Akkor csináljuk, és az előző az tök perfekt volt minden időben is, meg feelingben is.
3: Jó.
4: Amíg emlékeztek rá.
2: Hát igen, meg lesz.
3: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
2: A Bosch új szu...
4: Ez már is bekuppant.
3: Beszarok, nem lehet igaz. Hogy lehet ez?
2: Messzebb
4: tőle. Biztos előrébb
2: hajoltál. Nem. Persze, egyből.
3: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
2: A Bosch új szu... Rossz játszát múlcsi. Lengyelül nem kell? Az pot. Jó.
3: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
2: Ez sót igen, Zibi, te.
3: Na, nézzük.
5: Ez sem lehet igaz.
3: Bocsánat. Na, komolyan. Hogyan spóroljak üzemanyagot?
2: A Bosch új szuperplusz gyújtógyertyájával. Látod, hogy csodálkozó, hogy nem hívnak a Brizsből. Na jó.
3: Nem,
2: megcsináljuk, komolyan.
3: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
2: Elnézzi. Komolyan mondom, ilyen 3 éve nem fordult elő, bazen. Na jó.
3: Na.
0: Kamu reklámot hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
6: Rendkívüli parlamenti ülést hívtak össze jövő hétfőre. Aranyérmet nyert a magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány, amely 5 előterjesztés tárgyalását javasolja. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter erről szóló levele szerdán került fel a parlament honlapjára. A dokumentum szerint az országgyűlés tárgyalná az egyes egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, a közneveléssel kapcsolatban egyes törvények módosítását. Napirendre kerülhet az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosítása, a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési határozat, továbbá a szakképzésről szóló törvény módosítása. A kormány kötelességének nevezte a határon túli magyarok jogainak képviseletét a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten, a 29. Kárpát-medencei nyári egyetem és a határon túli intézmények fórumának megnyitóján. Velkei György azt mondta, a kormány feladata, hogy párbeszédet teremtve, de határozottan képviselje minden magyar jogát a biztonságos méltóságteli életre. Magyarországon április óta új szelek fújnak, jelentette ki az államtitkár, aki azt mondta, az előző rendszerek néha magyart magyar ellen fordítottak, néha önkényesen döntötték el, ki az igazi magyar, ki a jó magyar. A határon túli közösségeket pedig nem egyszer arra használták fel, hogy a politikai befolyást fokozzák. Olyan vízfolyások is kiszáradtak a csapadékhiány és a rendkívül magas hőmérséklet miatt az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén, amelyeket korábban állandóként tartottak számon, közölte a társaság. Tájékoztatásuk szerint az igazgatóság az öntözési célú vízhasználatokra kiterjedően már mennyiségi korlátozásokat vezetett be a Tiszavölgyi koordinált vízkészlet megosztási rendszer egészén. Ez azt jelenti, hogy a kérelmezett, illetve jogszabály alapján maximálisan kiadható vízmennyiségnél csak jóval kevesebb kivétel járulnak hozzá. Mint írták, az engedélyezett vízkivételek menetrendezésével egy egyidejű vízhasználatokból eredő mennyiségi problémákat szeretnék orvosolni, működési területökön pedig folyamatosak a vízpótlási munkák is, hogy mérsékeljék a vízhiányt. Nemrég fejezték be a tiszakeci morotva szivattyús vízpótlását, miközben friss vízzel töltik fel a Tiszalúci Holt Tiszát és a Taktát. Aranyérmet nyert a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spejsz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon. Az együttes az azeriek és a japánok magabiztos legyőzése után az elődöntőben a címvédőként indult franciákkal kiélezett meccset vívott, és egy tussal nyert. Az aranyért a kínaiakkal csapott össze, és visszafogott kezdés után átvette az irányítást, fordított és 45-41-re győzött. A magyarok 2022-ben és 23-ban is győztek. Battai Sugár és Szűcs Luca immár háromszoros, Katona kétszeres világbajnok. Tavaly bronzérremmel zárt a magyar válogatott Battai, Szűcs, Katona, Pusztai Liza összeállításban. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
10: Művészarcok. Sándor Judit. Harmadik rész. Teller olyannyira jó muzsikusnak tartotta a fiatal énekesnőt, hogy 1949-ben, amikor Sándor Judit az Operaház rendes tagja lett, több főszerepet és oratórium szólót bízott rá. Ezzel a Klemperer nevével filmjelzett időszakkal kezdődött operai életének első szakasza. Annyira benne élt a zenés színházi légkörben, és annyira könyörtelenül a hagyományok alapján követelte meg a művek tisztaságát, szinte puritán előadását, hogy ezért aztán mindent feláldozott. Volt kedves, ha jónak vélte, esetleg hízelgett a zenekarnak, a szereplőknek, vagy éppen botrányt rendezett, s ha kellett, a legdurvább eszközökkel tört a célja felé, de a cél mindig ugyanaz volt, a művek lehető legtökéletesebb előadása. Így jellemzi Boros Attila könyvében a 20. század egyik legnagyobb karmesterét, Sándor Judit pályatársa, Nagy Pál László. A föltétlen odaadást, a zene iránti alázatot az ösztöndíjasoktól is megkövetelte. Sándor Judit így vall erről. 1948-ban lettem ösztöndíjas, és első szerepem a Varázsfogol, a második hölgye volt. Ebben a műben a legkisebb szerep is majdnem, hogy főszerepnek számít, főként, ha Klemperer szellemében beszélek erről. Az ő meggyőződése szerint ugyanis a világirodalomnak és az opera irodalomnak vannak olyan mesterművei, amelyekben két hangot énekelni, vagy akár csak kórusban énekelni is megtiszteltetés. Itt szó szerint idéztem a szavait. Köztudomású, hogy a mesterdalnokok harmadik felvonásának korán jelenetére bennünket, akkor ösztöndíjas magánénekeseket minden előadásra berendelt, hogy a korál minél hatalmasabban és dicsőségesebben szóljon. Következik egy részlet a Varázsfogolából. A három dáma az éj királynőjének a szolgája. Ők mentik meg Taminót a kígyótól, és átadják neki Pamina arcképét. Küldöttként folyamatosan megjelennek a cselekmény folyamán, ők adják Taminónak a varázsfogalát, Papagénónak az ezüstcsengettyűt. Később az úrnőjükkel együtt a sötét oldal szolgálják. A részletben Sándor Judit mellett Takács Paula és Tiszai Magda, és Taminó szerepében Nagy Pál László énekel.

Az 1948. február 23-án a Reggel hasábjain megjelent kritika is a sikerről tanúskodik. A muzsikára, amit hallottunk színpadról és zenekartól, nem tudunk mást mondani, csak annyit: tündéri és démoni, angyali és ördögi, mennyei világosság ez és az alvilág sötétsége. Mint ahogy Mozart is magában hordozza az örök kettősséget, az angyalt és a démont, a harmóniát és a diszharmóniát. 1949. január 23-án nagy meglepetésre Offenbach Hoffmann meséi című operája felújításának tapsolhatott a közönség. Klemperer visszaállította a kihúzott részeket, a harmadik és második felvonás megszokott sorrendjét felcserélte, hogy a darab drámai része kerüljön a középpontba. Az énekeseknek szárnyat adott Klemperernek a zenekarhoz intézett instrukciója a főpróbán. Látják, kérem, ezek azok a hölgyek és urak, akik a dalmű szerepeit fogják énekelni. Csak szeretném felhívni a figyelmüket, hogy mi mindnyáján azért jöttünk most össze, hogy ezeket a hölgyeket és urakat kísérjük. Sándor Judit ebben a szerepében, a második nadrág szerepében mutatkozott be, Miklós énekelte olyan partnerekkel, mint Gyurkovics Mária, Orosz Júlia, Szilvási Margit, Nagypál László, Losonci György. Miklós szerepe, ami a mennyiséget illeti nem nagy, de tartalmi és zenei szempontból egyaránt fontos. A nál idősebb Hoffmannnál bölcsebb, kissé koravén, nagyon is a földön jár. Ebből a szempontból a költő jellemének ellenpólusa. Jól érzi, hogy Hoffmann igazi rajongó. Sokszor nagyon is rózsaszínben látja a világot. Mégis tiszteli, talán titkon irigli is barátját, mert az meri vállalni az álmait és a kudarcait. Következzék két részlet Klemperer előadásából. A velencei kép Giulietta a kurtizán és Hoffmann érzéki szerelméről szól. A hölgy Dapertutto Hoffmann rossz szellemének az uralma alatt áll, aki ördögi rosszakaróként végig kíséri a költőt az összes kalandjában. Giulietta feladata, hogy elcsábítsa a férfiakat és megszerezze a bűvös tükör segítségével a lelküket. Következzék a harmadik felvonásból a Barcarola. Giulietta szerepében Szilvási Margit és a Szeptett, amelyben közreműködik Sándor Judit mellett Szilvási Margit, Malecki Oszkár és Fehér Pál. És maga Klemperer mester, mert szokása volt, hogy néha hangosan is kifejezte indulatait. Ha figyelünk, hallható is.

A személyes siker fő bizonyítéka egy újabb kamasz kerubin szerepe volt. Mozart Figaro házassága című operájának új betanítása 1949. január 30-án állt a színpadra. A főbb szerepeket Sándor Judit mellett Osváth Júlia, Orosz Júlia és Losonczy György énekelte. A kritikák az előadás magas színvonalát, a muzikalitást hangsúlyozták. A nagy magyar előadó művészek Sándor Juditról készült lemezén két ária is található az operából. A kerubin alakítás szépségét legköltőjebben a hanglemezhez kapcsolódó kritikájában Fodor András írja le. Hallgattam a lemezt, és a barázdálatlan gyűrűkkel elválasztott 9 részlet közül 2 idéződik föl bennem újra és újra. Egyik kerubin, Figaro házasságából. Ahogy a dallam végtelen könnyedséggel, magát lendítő vidámsággal, hajlékony ciprázataiban is méltóságos fénnyel megszólal, alkalmas példa rá, hogy a mozarti csodát megérteni segítse. És valóban a melódiának abban az erőltetés nélküli folyondár szépségében, ahogy Sándor Judit azonosul az áttetsző, mégis határozott rajzú hangszövevénnyel, van valami unikum, mintha nem is emberi műalkotás, hanem a magában gyönyörködő természet része volna. Következik két ária a Figaro házassága című operából, Sándor Judit szóló lemezéről. Kerubin a kis apród mindig az asszonyok körül legyeskedik, attól fél, hogy a gróf elűzi a háztól. Az első áriában a kamaszos vágy és szenvedély jelenik meg. Az asszonyok lányok már a grófni előtt előadott szerenád, amely a szerelmi romantikát ábrázolja.

Klemperer egyik utolsó betanítása a Mozart Così fan tutte, Mind így csinálják című operája volt. Az 1950. március 18-i előadáson Sándor Judit Dorabella szerepében mutatkozott be. A többi szerepet Osváth Júlia, Somogyvári Lajos, Faragó András és Raskó Magda énekelte.

Lemperer koncepcióját erről a darabról egy későbbi Tóth Aladárnak címzett levél mutatja be legteljesebben. Itt most olvasok egy legszigorúbban stilizált Kozifántut előadásról a New Yorki Metropolitanben. Ezt teljesen tévesnek találom. Ennek az operának az előadásánál nem kell hangsúlyozni a 18. századot, hanem lehetőleg inkább elfeledtetni. Emberekről van szó, akik ma épp oly gyengék, mint 150 évvel ezelőtt. Vagyis a vígjátéki keret az örök emberi esendőség drámáját is magában rejti. Csak a darab 1960-as felújításáról vannak meg a hosszabb reflexiók Kovács János és Bónis Ferenc tollából. Osváth Júlia és Sándor Judit nem maradt adós azzal a finomabb kultúrával és mélyebb zenéséggel, amelyet a darab régebbi előadásairól hozott magával. A darab előadása teljesen mentes volt a stilizáltságtól. Olyannyira, hogy Bónis kritikája szóvá is teszi a rózsaszín ruha és a vörös haj diszharmóniáját Dolabella megjelenésében. Bizonyos, hogy Klemperer nem a második végletre gondolt, amikor elutasította a darab esetében a történelmi hűséget. Valószínű, hogy a szokatlan kiállítás vezetett azokhoz a kisebb hangi indiszpozíciókhoz, amelyekre Kovács János kritikája utalt az 1960-as előadással kapcsolatban. Két fiatal tiszt fogadást köt, hogy menyasszonyaik hűségesek. Aztán elmaszkírozva megjelennek, és megpróbálják a hölgyeket elcsábítani. Sikerül. Aztán visszajönnek az urak a frontról. A darab tanúsága: mindenki esendő, meg kell bocsájtani. Következzék Dolabella áriája az előadásból.

0: Művészharcok című műsorunkat hallották. A műsorvezető Anonymous, a szerkesztő Barna Gergely volt.
1: Hobby Rádió.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Német Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékos élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hővérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
4: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
5: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Ez a Nekem 80. A mikrofonnál
7: Nagyon kellemes szép napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim, remélem felkészültek a nosztalgiázásra, hiszen a következő 60 percben régi jó és nagyon-nagyon kedvelt dalokat hallgatunk. A 80-as évek legjobbjaiból válogatunk a következő mintegy 60 percben. Köszöntöm Önöket itt a Nekem 80-ban. Én Szomer Gábor vagyok, és ma is magammal hoztam 12 felejthetetlen dalt a 80-as évekből. Már is belevágunk méghozzá egy német pop együttessel, amit 1977-ben alapítottak, és megváltozott felállással ugyan, de az új évezredben is még mindig aktív a Zaragoza Band. Az 1980-as évek elején voltak pályájuk csúcsán, jó hangulatú vidám dalaik a Karibi-szigetvilág muzsikáját ötvözik az Eurodisco dallamosságával, vagyis ugyanazt a sikerreceptet követték, mint például a Bonnie M, a Gibson Brothers vagy éppen a Gombay Dance Band. Repertoárjukban saját dalok, illetve feldolgozások is szerepelnek. 1981-ben nagy sikert arattak a Zazazza Bádok című albummal, amelyen a régebbi és újabb slágereket dolgoztak fel, sőt, többször felléptek Magyarországon is. A 80-as évek egyik legnagyobb Zaragoza bandal, a Kalimba de Luna már is indítja a zenefolyamot a 80-as évekből, utána pedig a Soul Sister felejthetetlen dala is felcsendül nem sokára, a The Way to Your Heart nem sokára itt a múlt idézésben.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: Már is folytatjuk a mai multidézést minden idők talán egyik legnagyobb zenekarával, méghozzá egy olyan brit rock együttessel, amelyet 1970-ben alapított Freddie Mercury énekes, Brian May gitáros, illetve Roger Taylor dobos. 1971-ben csatlakozott John Deacon basszusgitáros, jelentős életművet hoztak létre a hard rock, a heavy metal, a progresszív rock keretein belül az 1970-es és 80-as években a világ egyik legsikeresebb együttesévé váltak. Világszerte több mint 150 millió albumot adtak el, csak az USA-ban 32,5 milliót, Greatest Hits válogatás lemezük pedig világszerte 25 millió példányban kelt el. 2001-ben beszavazták a csapatot az amerikai Rock and Roll Hall of Fame-be, 2004-ben pedig a UK Hall of Fame-be. Az 1980-as években ontották magukból a slágereket, mi most az I Want to Break Free-t hallgatjuk a Queen-től, utána pedig, hogy milyen örökké együtt lenni. Erről Rick Ashley írta meg örökérvényű dalát, hamarosan ezt is pörgetem, itt a Nekem 80-ban.

0: hobbirádió.hu
1: A rádiót!
2: Egyetlen multidézésből sem hiányozhat az a pillanat, amikor a 80-as évek egyik meghatározó alakjától két dalt is meghallgatunk itt a Nekem 80-ban, úgyhogy a mai dupla 80 főszereplője egy 1962-es születésű hölgy, aki Saarbrückenben született Sandra Krétu néven. Egy német pop énekesnőről beszélünk, akit bizony a német Madonnának is szoktak nevezni. Az Arabesque trió vezető énekesnőjeként szerzett magának nemzetközi hírnevet, 1985-től pedig szólistaként dolgozik. Rövid időn belül ő lett az első számú német popdíva, és ezt a pozícióját évekig meg tudta őrizni. Szóló karrierjében férje a román származású Michael Cretu támogatja, Sandra pedig részt vett a férfi világhírű projektje, az Enigma munkájában is. Az 1980-as évek két legnagyobb sikerű Sandra dalát hallgatjuk, először a lírai hangvételű Hiroshima-t, utána pedig a mindenki által jól ismert Maria Magdalena, itt a Dupla 80-ban.

0: Hobby Rádió.
1: Egyetlen 80-as éveket felidéző műsorból sem hiányozhatnak azért a hazai kedvencek, úgyhogy már is sort kerítünk a magyar kedvencekre is, méghozzá nem sokára hallgatjuk majd az egyik legnépszerűbb magyar popzenei együttest, akiknek angol nevük is van bizony, hiszen számtalan angol nyelvű lemezük is megjelent nagy sikerrel, méghozzá Newton Family néven, többek között Japánban, Nyugat-Németországban, Argentínában, sőt még Spanyolországban is. Természetesen, hogy a Newton Familiáról beszélek én. A Don Quixote előtt azonban a KFT-t hallgatjuk. A nyári időszak egyik manapság is legfelkapottabb slágere, mert ilyenkor mindenki a Balatonparton érzi magát. A napsütésben, lángosok, fagyi közepette, meg hát ott a víz is. Szóval KFT, Balatoni nyár és Newton Familia Don Quixote a 80-as évek hazai kedvencei közül a mai múltidézésben.

Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon. Hazai kedvencek után pedig újra a külföldi a főszerep, és jönnek az örök kedvencek a 80-as évekből, ez itt még mindig a Nekem 80. A folytatásban nem sokára majd Ausztriába fogunk elkalandozni, egészen 1973-ig kell, hogy visszautazzunk az időben, ugyanis Grazban ekkor alapították meg az Opust, ami még jó tudni egyébként, hogy mind a mai napig aktívan zenél. A banda legsikeresebb dalát az 1984-es esztendőben követte el, Live is Life-ot. Pillanatokon belül pörgetem én ezt a felvételt, előtte azonban Mike Oldfieldet hallgatjuk, akiről jó tudni, mert nagyon-nagyon sokan összetévesztik, nem a női énekesről beszélünk, hiszen Mike Oldfield elsősorban gitáros, no meg zeneszerző, de természetesen nem ő énekel a Moonlight Shadow-ban, ez természetesen nem volna semmit a dal. Fantasztikus mi voltából. Mike Oldfield és a Moonlight Shadow, és Opus Life is Life, már is zenei folytatásunkban, itt a Nekem 80-ban.

0: Hobby Rádió.
1: Fogal, akkor én menjek neki a busztába!
2: Hölgyek és urak, a végéhez közeledünk a mai multidézésnek, van még azonban két felvételünk, amivel visszaidézzük a felejthetetlen 80-as éveket, méghozzá nem sokára majd Brenda Shannon Green-t hallgatjuk, 1958-as születésű amerikai énekest, rövidebben csak Shannont, akit legjobban az 1983-as több millió példányszámban eladott Let the Music Play című slágeréről ismerhetünk. Később ezt a dalt egyébként újra gondolt egy elektrofunkos stílusban Arthur Baker, illetve John Rocca, a 80-as évek vége felé pedig Shannon muzsikáját már inkább a freestyle kategóriájába sorolták be. Shannon és a Let the Music Play zárja a sort majd, ha nekem 80-ban, előtte azonban a Silent Circle és a Touch in the Night, és én ezekkel meg is köszönöm az elmúlt 60 perc kitüntető figyelmét. Egy hét múlva ugyanitt és ugyanebben az időben, remélem, hogy újra együtt utazunk vissza az időben. Én garantáltan hozom akkor is a 80-as évek legnagyobb dalait. Én bízom benne, hogy velem tartanak, én biztosan, hogy itt leszek. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a figyelmüket, Sommer Gábort és a 80-as évek legsikeresebb dalait hallották. Jövő héten találkozunk, viszont hallásra.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Életbe lépett a Vörös Kút, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a Vörös Kút elnevezésű országos intézkedés sorozat. Jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kút felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
2: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük 2 órás hírösszefoglaló magazin műsorunkat. Ma július 30-a csütörtök van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánk területén 36 fok van. Judit és Xénia nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1875. Gróf Széchenyi Istvánné szül. Aspangi Szájlern Crescentia grófnő csillagkeresztes palotahölgynek halála. 1901. Az egész éves kocsmáltatási jog eltörlése miatt Móron Fejér megye jobbágy megmozdulás tör ki. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Műsorajánló.
5: óriási színpadtechnika, a legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
6: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
5: Hungary Live. Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
6: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
2: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 30. napján köszöntjük Judit, valamint Szénia nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A Judit héber eredetű néve a Júdeából származó nőt jelenti. A Bibliában Judit jómódú és erényes zsidó özvegyasszony. A Judit név alkotó ötletes személyiség kialakulását támogatja, a névviselőiben sok a művészi hajlam, eredeti ötletei vannak, és ezeket alkalmazza is az önkifejezése során. Becézése Jutka, Juci, Jucó, Csufi, Csutka, Juti, Judy, valamint Ditta. Jeles viselői a névnek Halász Judit énekes, Hernádi Judit színésznő, Horváth Judit festőművész, Marjai Judit fotóművész, Onyuta Judit időjós műsorvezető, Pogány Judit színésznő, Polgár Judit csakkozó, Sál Judit színésznő, Stá Judit műsorvezető, Szűcs Judit énekes, valamint ön kedves Judit. Szintén ezen a napon köszöntjük Szénia nevű kedves hallgatóinkat. A Xénia görög eredetű női név, a Xénia szóból származik, amit eredetileg vendégnek szánt ajándéknak neveztek, illetve annak feliratát jelentette. Jelentése vendég, valamint idegen. A Xéniák ünnepelnek még január 24-én is, becézése pedig Xéni, Xénika, Xéna, Xénácska, Xénia és Xénika. Ezen a napon ünnepelnek még Avenár, Azucséna, Donatella, Donna, Indira, Ingeborg, Inka, Julietta, Julitta, Jutta, Maxima, Polixéna, Rovéna, Szemőke, valamint Juliet nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobbi Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 30-án. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak már, milyen érdekességekkel készültem. 1419. július 30-ával kezdünk. Prágában Husz János hívei a katolikus városi tanácsnokokat kidobták a tanácsháza ablakából, és kiszabadították a fogvatartott huszitákat. A huszita mozgalom Ferenc király halála után terjedt el egész Csehországban. Folytassuk a 18. század elejével. 1718. július 30-án a berkshire-i Ruscombe-ban 73 éves korában meghalt William Penn, angol kvéker misszionárius, aki megalapította Pennsylvániát. William Penn az azonos nevű angol admirális fia volt, aki 1655. január 22-én elfoglalta a Karib-tengeri szigetet, Jamaikát. A kvéker misszionárius II. Károly angol királytól kapott engedélyt arra, hogy gyarmatot hozzon létre Észak-Amerikában. Apja tiszteletére alapította meg 1681. március 14-én Pennsylvániát, amelynek első kormányzója volt. Maradjunk még a 18. században, 1792. július 30-án először énekelték Claude Joseph Rouget de Lisle szerzeményét, a francia nemzeti himnuszt, a Marseille-t Párizsban. Közel 4000 marseillai önkéntes a Strasbourgban állomásozó hadmérnök kapitány által 1792. áprilisában írott dalt énekelte, amű eredeti címe a Rajnai Hadsereg harci dala. A Marseille-t 1795. július 14-én, majd 1879. február 14-én nyilvánították nemzeti himnusszá. Folytassuk a 19. század elejével, 1818. július 30-án megszületett Emily Bronte, angol írónő. Leghíresebb írása az Üvöltő szelek. Folytatjuk továbbra is a 19. században, 1846. július 30-án megszületett Pál László festőművész. Festészetének kizárólagos témája a táj volt. Kedvelt motívumai az erdei utak, csöndes, kicsit misztikus hangulatú erdőbelsők, képeit a szabadban festette. És végül, de nem utolsó sorban, 1868. július 30-án meghalt Tompa Mihály költő, a népi nemzeti irányzat egyik legjelentősebb képviselője, akadémikus. 1845-től Pesten jogot hallgatott, majd Miskolcon letette a papi vizsgát, és bején lett pap, 1851-től haláláig Hamván nevű községben működött. Írásaival lelkesen szolgálta a forradalom és a szabadságharc ügyét, de költészetében megszólalt a családi élet örömeinek és gondjainak sokféle változata is. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a példabeszédek könyve 4. és 5. fejezetéből.
1: A hitetleneknek útjára ne menj, se ne járj a gonoszok ösvényén, mert az Úr látja az ember útjait és figyeli minden lépését.
2: Hobby Rádió. 2026. július 30-a, csütörtök. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik. Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 47-től az 53. versig. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Amikor Jézus befejezte példabeszédeit, más helyre bent onnét. Elmélkedés. Jézus hosszú példabeszéd sorozatának végéhez érkezünk a mai evangéliumban. Az utolsó sorok egyfajta összefoglalásként értelmezhetők. Értitek-e mindezt? Kérdezi tanítványaitól, s ők igennel válaszolnak. Jézus erre azt mondja, minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint a családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ez a mondat kulcsot ad annak megértéséhez, hogy miért is tanított Jézus példabeszédekben. A példázatok arra szolgálnak, hogy az isteni igazság belépjen az emberi tapasztalatba, hogy a mennyek országa a szív számára is megragadható legyen. A példabeszéd nem egyszerű illusztráció, hanem olyan forma, amely lehetővé teszi, hogy az ember ne csak halljon, hanem részesévé váljon az üzenetnek. Az ószövetségi írástudók, a mózesi törvény, a proféták, a hagyomány mesterei voltak. Jézus azonban új típusú tanítóként formál olyanokat, akik a hagyományokból élnek, de képesek újat is felmutatni. A tanítvány tehát nem pusztán ismerője az igazságnak, hanem a mennyek országának tagja. Jézus a régit nem veti el, hanem új fényben tárja fel. A keresztény tanúságtétel nem a múlt eltörlését, hanem annak beteljesedését és továbbadását jelenti. A keresztény élet kincstára mindig tartalmaz régi igazságokat, például a 10 parancsolatot, ugyanakkor új felismeréseket is. Tartsuk meg a múltból a lelki kincseket, és legyünk nyitottak az újakra. Uram Jézus Krisztus, te olyan tanító vagy, aki nem elvont szavakkal, hanem élő képekkel és példákkal szólsz hozzánk. Köszönöm, hogy régi és új kincseket bízol ránk, az írás bölcsességét és a veled való személyes kapcsolat tapasztalatát. Segíts, hogy ne legyek se múltba révedő, se felszínes újítgató, hanem olyan tanítvány, aki megérti üzenetedet, és másokat is elvezet hozzád. Tégy engem is a mennyek országának hirdetőjévé, aki örömmel osztom meg a lelki kincseket. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudja ön, hogy honnan ered az alszik, mint a bunda szólás? Az igen mélyen alvó, kimerült emberre mondjuk, hogy alszik, mint a bunda. A bunda és a suba régen a szegény embereknél nem csak ruhadarabként szolgált. Használták derékajnak, takarónak éjszaka, nappal ráültek, sőt, szőrtelen részével felfelé fordítva olykor még a kását is ráborították, és onnan ették meg. A birka bőrnek nem ártott meg a zsíros étel, sőt, még tartósította is. Az is jellemző volt, hogy a bundát nem szögre akasztották, amikor levették, hanem egyszerűen ledobták vagy leterítették valahova. Ha a bunda nyakrészéhez még a kucsmát is odarakták, előfordulhatott, hogy pláne sötétben valaki alvó embernek nézte a ruhadarabot. Mivel a bunda se nem szuszogott, se nem mozdult és semmivel nem lehetett felébreszteni, a becsapódott szemlélő azt gondolta, hogy az, akit ő embernek vélt, igen mélyen alszik. Az az ember tehát, aki szemletomást mély álomban van, épp oly kevésbé reagál a külvilágra, mint a leterített bunda.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robotműsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Beszámoltunk róla, hogy a Hermina Egyesület turista szakosztálya egy izgalmas kétnapos kirándulást szervez Szegedre, ahol a vadászpark, a dóm és a fürdő látogatása van tervben. Emellett olvasható portálunkon, hogy a sinosztagok tesztelték a Göcsei Skansen új digitális kiállítás vezetőjét Zalaegerszegen, Zalaegerszeg adott otthont az eseménynek. Kiemeltük, hogy a Bao Yilan C. Ning Tartományi Vakok Szövetségének első kongresszusa, az Egység Innováció Kreativitás Integráció, az Egyesület tevékenységeinek a digitális korba emelése mottóval új végrehajtó bizottságot választott, és a digitális átalakulás előmozdítása mellett foglalt állást. Továbbá beszámoltunk arról, hogy Hanoi városában technológiás szemek biztosítása a látássérültek számára, valamint a Vakok Tartományi Egyesülete megszervezte a hetedik Szívből jövő dalok amatőr művészeti előadást. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol megtalálhatja a legfrissebb híreket és információkat. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap hátralévő részében izgalmas műsorokkal várjuk Önöket. Este 19 órától vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben a nap legérdekesebb történeteit és eseményeit ilevnítjük fel. Ezt követi 20 órakor a Mentők, Tűzoltók műsor, amely a Trádió műsora, és betekintést nyújt a hősies munkájukba. 21 órától Média válogatott Sztártitkok című műsorunkkal Tandari Ági műsorvezetésével folytatjuk, ahol a sztárvilág legújabb pletykáit és titkait fedezhetik fel. Végül este 22 órától Begurulva című műsorunkkal zárjuk a napot, Berta István autós és kütyűs magazinjával, amelyben az autók és technika szerelmesei is találhatnak érdekes tartalmat. Egy kic!
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: A Hobby Rádió műsora folytatódik, én Sára vagyok. Jelenleg hazánk területén 36 fokot mutatnak a hőmérők. A holnapi nap folyamán végig velünk marad a napsütés, a délutáni csúcsértékek pedig elérik a 39 fokot. Az égbolt tiszta lesz, és a szél se fog zavarni minket, hiszen csak enyhe szellő várható. Az UV-index viszont elég magas, úgyhogy érdemes lesz védekeznünk a nap ellen. Összességében egy igazán kellemes nyári nap ígérkezik, melegszik az idő, és felfrissül a levegő. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban! Thank you.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékosok, élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárás rendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patakvizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója az Omoda és a GQ. Info balatonkoncert.hu.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Sziasztok, én Lukás László vagyok a tankcsapdából. Amit hallgattuk, az a Hobby Rádió.
6: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: 1956, te csillag. A Terrible Beauty is Born, Yeats-től. Másnap, szerdán reggel, por ágyú szó és szenvedés. Mégis, mikor átvágtam a hősök terén, mosolyognom kellett, mert nem állt szobor többé a csizmában. Csütörtök, lázrózsák mindenki arcán, Földvári már kedd este elesett a rókus előtt. Szemközt az iskola padlásán felfegyverzett gyerekek, péntek, még több vér, tankok a ligetnél, az ütegek torkolat tüzeit nézem éjjel és borzongok, a szörnyű szépség most nálunk is megszületik. 6 nap, kénezett arcú halottak, apró csokorral mellükön a járdán, köztársaság tér, röplapok, szorongás, szemem előtt kis tétova szivárvány, ölelkezés az írószövetségben, csomagolnak és indulnak haza, feltépett sínek, utcák és fölöttünk a szabadság lilium illata. 1703, 848 és 56, egyszer minden 100 évben talpra állunk kínzóink ellen, bármi következik, boldogság, hogy megértem. És újra péntek, a Dunánál állunk a nap áttörködön füstön. Talán sikerül minden, és az alkonyat bíbor brokátja Zsuska lencőke haján. És szombat, hajnalban csupa reménység, de este felé nyakunkon a kés, a keleti szemhatár mögött mocskos felhők, nyugatról álszent röfögés. Mentünk a 200 000-rel, nem bírok újabb börtönt, s ha nem is jött velem, Árpád óta bennem lakik az ország, minden völgyét meg dombját ösmerem. A bachhuszárok tankban tértek vissza, eddig sem ápolt, s ha más föld takar, mit számít az? És mit, hogy fiam majd dednek szólít, és nem lesz már magyar? Mit elvesztek, 50 vagy 100 év múltán, az ifjúságtól mind visszakapom, és otthon, a sötét előszobákban kabátom még ott lóg a fogason. 1956, nem emlék, nem múlt vagy nékem, nem történelem, de húsom, vérem, lényem egy darabja, szívem, gerincem. Kijöttél velem az irgalmatlan mindenségbe, hol a semmi vize zubog a híd alatt, és korlát nincs sehol sem. Életemnek te adtál értelmet, vad álmokat éjjelre, és kedvet a szenvedéshez, s az örömhöz. Te fogtál mindig kézen, ha botladoztam, hányszor ihlettél meg, s nem engedted, hogy kifulladjak vénen. 1956, te csillag, oly könnyű volt a nehéz út veled, nagyon soká sütöttél őszhajamra, ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett. Toronto, 1986.
1: Hobbirádió.hu

száz levelű csudafű. Hallod-e te, kisleányka? Tudom én, hogy mi áradban vagy. Meg akarod gyógyítani az édesanyádat. Hát tudd meg, hogy az édesanyád betegségének csak egy orvossága van, a száz levelű csudafű. Ennek a fűnek éppen száz levele van, sem több, sem kevesebb, s fehér virága olyan, mint a csillag. Ha fölkelsz, indulj ettől a fától napkeletre, s estére egy kis házikóba érsz, onnét majd tovább igazítanak. Az ősz öreg ember ezzel eltűnt, Juliska felébredt, s elkezdett gondolkozni az álmán. Hely Istenem, ha úgy lenne, amint az öreg őszember mondotta. Telerakta a kötényét ennivalóval, s ment egyenest napkeletre. Még egy haintásnyira sem ment, egy ösvényre talált. Beleállott az ösvénybe, s ment előre, ki nem tért belőle. S hát mire esteledett, alkonyodott, megérkezett ahhoz a kicsi házikóhoz. Bemégy a házba, köszön illendőképpen. Adjon Isten jó estét, öreg anyám! Mert hogy szavamat ne felejtsem, egy öreg asszony ült a tűzhely előtt. Adjon Isten, fogadta az öreg asszony. Hát te hogy kerültél ide? Mi jóban jársz? Mondja Juliska. Jaj, lelkem, öreg anyám, nagy az én gondom. A száz levelű csudafüvet keresem, ha megtalálnám. Nehéz betegségben sínlődik az édesanyám, s azt mondta álmomban egy ősz öreg ember, hogy csak attól gyógyul meg az én anyám. Azt én is szeretném megtalálni, mert úgy néz rám, hogy éppen 600 esztendős vagyok, s 300 esztendeje sínlődöm én is, se nem élek, se nem halok. A száz levelű csudafűnek hallottam én is a hírét, de nem tudtam rátalálni, hanem ezen az erdőn túl lakik az én néném, azt talán útba igazít. Most csak maradj itt éjszakára, vacsorázzál, s feküdjél le, reggel majd tovább mehetsz. Adott Juliskának jó vacsorát, vetett neki puha ágyat, aztán lefeküdtek. Eltelik az éjszaka, fölkelnek, s mondja az öreg asszony. No, édes leányom, ha találsz száz levelű csudafüvet, hozd nekem is bár egy szálat. Nesze, van egy aranydióm, ezt is neked adom, hát ha veszed valami hasznát. Megköszöni Juliska az ajándékot, elbúcsúzik, de amikor indulóban volt, hallja, hogy az öreg asszony szólít valakit. Hopp, dorombos, kísért ki ezt a lánykát. Abban a pillanatban a kemence háta mögül eléugrik egy tarka macska, Juliskához dörgölődzik és elindul előtte. Ment, mendegélt a macska, utána Juliska, és mikor egy keresztúthoz ért, ott megállott, az első lábát a napkeletre térő út felé nyújtotta, mintha mondta volna, arra, arra. Elbúcsúzott Juliska a macskától is. Ment, mendegélt az úton, s addig meg sem állott, míg a rengeteg erdőből ki nem ért. Hát csak ugyan ott volt egy kis házikó, kicsi házikóban egy még öregebb asszony. Lehetett az 900 esztendős. Bemegy Juliska, köszön illendőképpen, az öreg asszony fogadja, s kérdi, hogy mi jóban jár. Hely, édes leányom! Én hallottam a hírét a száz levelű csudafűnek, azt is tudom, hol terem. Tündérországban, a tündérek kútja körül. Szedtem is volna én abból, de a tündérek úgy őrzik, mint a szemük világát. Én már sokszor szerencsét próbáltam, de közel sem eresztettek, mert a tündérek erősen haragusznak rám, amióta ittam az örök élet vizéből. Mert az van abban a kútban. No, ha ittam, ezerszer is megbántam, mert se nem élek, se nem halok. Nehéz betegségben sínlődök, szeretnék meghalni, s nem tudok. Hiszen csak egy szálat kapnék abból a száz levelű csudafűből, akkor nem bánnám az örök életet. A közben vacsorát főzött, ágyat vetett az öreg asszony, s vacsora után lefeküdtek. Reggel azt mondja az öreg asszony. No, Juliska, látom, hogy a húgom is egy aranydiót adott. Adok egyet én is neked, de ha szerencsével jársz, hozzál aztán nekem is egy szálat abból a csudafűből. Hozok, öreg anyám, hozok! Megköszönte a szállást, az aranydiót, s elindult Tündérországba. Mondja az öreg asszony. Hát te mit gondolsz, te lányka? Ha olyan öreg leszel, mint én, akkor sem érsz gyalog Tündérországba, pedig úgy tudd meg, hogy én 900 esztendeje taposom a földet. Várj csak egy kicsit! Kiszólt az ablakon. Hé, világtáltosa, állj elé! S hát, uram teremtőm, abban a pillanatban nagy nyerítéssel az ajtó elé toppant egy ötlábú vasderes paripa. Arany kantár a fejében, gyémántos nyereg a hátán, ezüst patkó a lábán. Ülj rá! Jaj, Istenem, nem merek!
Ne félj, csak ülj rá, nem esel le róla. Aztán szólt a vasderesnek. Hallod-e, vasderes? A fejed, s ez a leányka. A vasderes intett a fejével, aztán szépen lehasalt a földre, s mondta Juliskának, ülj rám, kicsi gazdám, ne félj. De már most egy cseppet sem félt Juliska. Ráült a vasderesre, az meg hopp, egyet ugrott, kettőt szökött, nekivágott a levegő égnek, repült, mint a gondolat, zúgott, búgott a levegő a nyomában. Repült, repült a tátos erdők, mezők, tengerek felett, s egyszer csak elkezdett ereszkedni lefelé. Szépen leszállott a földre. Az ám a földre, de milyen föld volt az, mint a puha selyem. Selyemfű termett itt, selyemfű közt aranyvirágok, csupa csengős aranyvirágok. Ha csak egy kicsit mozdult a szél, úgy csengettek, hogy Juliska azt hitte, a mennyországban van. Nem a mennyországban volt, hanem a tündérek országában. Megszólalt a vasderes. Látod-e azt a kutat, Juliska? Látom, látom, hogy ne látnám. Ragyog, mintha színaranyjal volna körülkerítve. Azzal is van az. Ez a tündérek kútja. Itt terem a 100 levelű csudafű. Eredj csak oda, most nem őrzi senki. Oda megy Juliska, lehajol egy 100 levelű csudafű után, s hát, amint le akarja szakítani, honnét, honnét nem, melléje toppan egy tündérfiú. Óhó, mit csinálsz itt, hékás? Ez az én apám országa, hogy mertél idejönni? Ja, Istenem, sírt Juliska, te bizonyosan a tündérkirály fia vagy. Eltaláltad, az vagyok.

egyszerre elkezdett dalolni. De olyan szépen, hogy a királyfinak szeme szája tátva maradt a nagy szívbeli gyönyörűségben. Azt mondta Juliskának. Hallod, de te kislány, igazad van. Nincs ilyen aranydiója az én apámnak. Szedj annyi csudafüvet, amennyit elbírsz, csak add nekem ezt a két diót. Bezzeg, hogy adta jó szívvel Juliska. Egy szempillantásra teleszette a kötényét 100 levelű csudafűvel, azzal felült a vasderesre, s hip-hop, ott leszek, ahol akarok. Egy szempillantásra ott volt a 900 esztendős öregasszonynál. Az öregasszony egyszerébe orvosságot főzött, egy szál fűből, és csak egy cseppet ivott, nem volt semmi baja, egészen megfiatalodott. Ment a másik öregasszonyhoz, annak is adott egy szálat, az is mindjárt jobban lett. Hely, édes jó Istenem, örült Juliska, sietett haza, ahogy csak győzték a lábai. No, éppen jókor érkezett, Erzsike már ott várta leste a kapuban. Vajon jön-e már, mert szegény anyjuk még betegebb lett, mikor megtudta, hogy Juliska világgá ment. Hozom a csodafüvet, kiáltotta messziről Juliska. Ez volt csak az igazi öröm. Az édesanyjuk még aznap jobban lett. Aztán híre ment országvilág a 100 levelű csudafűnek, drága pénzen vették Juliskától. Nem nyomorogtak többet. Volt minden, amit szemük szájuk kívánt. Így volt, vége volt, mese volt.

0: Hello. We are Francois Ma. Mon George.
1: Hello, who is speaking?
0: Huh?
1: Who is speaking now?
0: Who that we are?
1: What?
0: See you, Ma. Speaking on any case.
1: Wer spricht? Melden Sie sich.
0: De variálja, hú anyja. Variálja, mint kutya az aktus.
1: Hello. Wer spricht? Wer spricht?
0: Wer macht?
1: Was?
0: Führer speaking. Stirlitz kaput.
1: Ja, nicht verstehen. Alhamra, sahala, bambara, barabara.
0: Na, meg rosszul vagy?
1: Alhamra, sahala, bambara.
0: Köp ki vagy, nyeld le, bambara.
1: Maga semmilyen nyelvet nem beszél.
0: Na végre, hát tudtam, hogy magyar vagy. Haló? Csak magyar lehet ilyen szerencsétlen hülye, hát megtanulsz egy lakást, nyelvet, ezt nem tudod használni.
1: Én amerikai vagyok, csak a szüleim voltak magyar. Nevem Schwarzenberg ezredes, NATO tiszt. Maguk a magyar gyors reagálású erők.
0: Oho.
1: Kicsoda maga, mi a beosztása? Halló, miért nem válaszol?
0: Hát várjon, már nem akarom elkapkodni.
1: Hol van a parancsnoka?
0: Ha én azt tudnám.
1: Hogy nem tudja?
0: Hát miért maga tudja?
1: Na elég, ide figyeljen, harci riadó van.
0: Szombaton.
1: Hus, ismertesse a helyzetüket.
0: Hát jó vagyunk, van mindenből elég.
1: A koordinátákat mondja.
0: Most mi van, akkor nem magyarul beszélünk? Vagy?
1: De, mondja, hol vannak.
0: Kik?
1: Maguk, a gyors reagálású erő.
0: Há, itt a sátorban.
1: És hol a sátor?
0: Völgyben.
1: Milyen völgyben?
0: Hát milyen egy völgy? Hát teteje fönn van, az alja lenn. Biztos látott már völgyet, nem?
1: Azt legalább tudja, hogy milyen országban van?
0: Na most megfogott.
1: Látott helyi lakosokat?
0: Láttam.
1: S milyenek?
0: Szegények. Barna a bőrük, és be van kötve a fejük.
1: No, akkor hol lehet?
0: Azt szerintem Máté szalka.
1: No, nem én. Idiót. Nem repülővel jöttek?
0: Ja, tényleg. Akkor jazzoló vagy balorca?
1: Sokkal messzebb.
0: Lasz minyit?
1: Nem! Afganisztánban vagyunk, érti?
0: Atya világ, hát erre még a farkasbeci se jár.
1: Figyeljen, most ismertetem a harci feladatot. Jö. Kémeink jelentették, hogy Osama Bin Laden elhagyta a barlangját. Ez tudja, mit jelent?
0: Igen, gondolom jó idő lesz.
1: Kell kapni.
0: Őt is.
1: Hogy őt is?
0: Úgyhogy tegnap elkaptuk azt a Saddam izét.
1: Az nem lehet. Saddam Hussein Irakban van.
0: Egy fenét itt ólálkodott egy bazinagy atombombával.
1: Szóval maguk ütötték le Titov marsalt, és maguk vették el a szamovárját.
0: A kurnyák életbe, hát pont olyan bajsza volt.
1: Na, erről jobb, ha hallgatnak.
0: Ja.
1: Figyeljen, most Bin Ládent keressük, mondom annak a területnek a koordinátáit, amit maguknak át kell vizsgálni. Írja!
0: Magyarul?
1: Miért? Tud más nyelven is?
0: Ja, beszélek pashtul.
1: Hamra lanyasa savram laha.
0: Lakmagyik sahrakta hukszugalak laklalamit.
1: Mit mondott?
0: Mit kérdezett?
1: Jó, ebből elég. Írja szépen magyarul. Észak-kelet, H8, C4.
0: És mat.
1: Nem. Nem. Délnyugat, F3, B6.
0: P, mint paca?
1: Nem. P, mint Balázs.
0: Milyen Balázs?
1: Nem mindegy.
0: Belőlem.
1: Azonnal riadóztassa a speciális felderítő egysége.
0: Pillanat. Mondj, hozzá! Ül. Jelentem, megtörtént.
1: Fel fogják ismerni Oszamát.
0: Miért nem tudja, hogy jövünk?
1: Nem. Hogy néz ki?
0: Én?
1: Nem! Osama Bin Laden.
0: Na, előbb más nevet mondott.
1: Osama Bin Laden a teljes neve. Miről ismerik meg?
0: Súnya szakállas turbán van a fején.
1: És a katonai sapkát vesz fel?
0: A turbára hülyén néz neki nagy.
1: Nincs róla a fényképük?
0: Volt, de elcseréltem két maja goldra.
1: Az Isten verjen meg, hát honnan fogják tudni, hogy Bin Ladent kapták el?
0: Ma jó, lelövöm, azt másnap megírja az újság, hogy nyertem-e.
1: Figyelj, lehet, hogy helikopterrel menekül. Vannak várról indítható rakétái?
0: Vannak, de errefelé nem védettek a madarak?
1: Nem. Vannak éjjel látó berendezéseik?
0: Ha furcsán beszél magyarul, mi csak zseblámpának mondjuk.
1: Mi a helyzet az ABC védelemmel?
0: Megvan oldva, én például 5 éve nem olvastam semmit. Írni is csak a számlatömböt.
1: Milyen fegyverük van egyáltalán, ami azonnal bevethető?
0: Vannak vagdalt hús konzerveink.
1: Igen?
0: Ja, bazi nagyot ütnek. Ja, megvan 3 zsák papír zsebkendő.
1: Az minek?
0: Bakteriológiai támadás esetén.
1: Talán bakteriológiai.
0: Tehát akkor nem vasúton támadnak?
1: Na maguk aztán felkészültek. Milyen kiképzést kaptak?
0: Kemények.
1: Hol?
0: A Big Brotherben.
1: És mit tanultak?
0: Sok minden.
1: Például?
0: Éjszakai átkelés egy jacuzzin.
1: És még?
0: Orális szex élőerők ellen.
1: Ezt nem értem. Miért nem orvosi alakulatot küldtek?
0: Hát akkor több lenne az áldozat.
1: Na figyeljen, új parancs, olyan feladatot kapnak, amit biztosan meg tudnak oldani, hiszen a Big Brotherben kaptak kiképzést. A nagy testvér parancsa, kapnak 3 percet, hogy összecsomagoljanak és eltűnjenek. Óra indul!
2: Dodó címére 747 SMS érkezett, és a telefontársaság kéri, hogy küldjenek még. Ha reggel felkelünk, automatikusan bekapcsoljuk a televízió reggeli hírműsorát, hogy na, nézzük, ma ki lopott. Mert ugye ezekből a műsorokból megtudhatjuk, hogy ki volt ügynök és hányas, ki anyázott és hogy a kedves mama tényleg, ki zsarolt meg kit és hogy a 3 milliót adómentesen gondolta-e. Megtudhatjuk, hogy az illető tényleg hazaáruló volt-e, vagy csak Szardíniát lopott az önkiszolgálóba, és hogy a Mákos Bájgli valóban alkotmány ellenes-e. Mire munkába indulunk, már annyira felidegesítjük magunkat, hogy a kapu alatt belerugunk a szemetes kukába, a villamoson direkt fordítva dugjuk be a jegyet a lyukasztóba, lehülyézzük a főnökünket, szóval el van rontva az egész napunk. Aznap nem is fog nőni a GDP. De szerencsére jön a hétvége. Ilyenkor a reggeli tévéműsorok egy csapásra megváltoznak. Az izgága és minden túlpolitizáló hétköznapi riporterek helyett ugyanis ilyenkor 2 kiegyensúlyozott, vérbeli, profi műsorvezető vár bennünket. Sinkó Péter egy ilyen nyugodt hétvégét varázsolt most ide, Hernádi Judit, Bagi Iván, Nacsa Oliver és Nádas György segítségét.

0: Kamu reklám.
1: Dr. Kamu D. Gyula állatorvos, és nagyon rosszul érzem magam.
2: No, és mi a panasz?
1: Ja, hát így könnyű.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
4: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
8: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: Világjáró.
9: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
10: A Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallotta.
11: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk. Ez itt a Hobby Rádió.

0: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Német Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet, leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékosság élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárás rendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
2: Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal.
6: Hírrádió. Társ a bajban.
7: Jó napot kívánok! A mi világunkat hallják, amelynek munkatársa Ányos Gábor.
3: Én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Lengyel Tiborral beszélgetünk. A volt mentővel, vagy már ismét mentővel, hol jársz te most itt ezen a horizonton?
6: Egyelőre még ex-mentő dolgozó vagyok, ugyanis 2024. június 25-én, tehát idestől a 2 évvel ezelőtt.
3: Igen, ezt néztem, hogy most van az évfordulója.
6: Megszüntette a főigazgató úr a munkaviszonyomat, aztán belekezdtünk egy pereskedésbe, ahol igazából nagyon változóak voltak az eredmények. Először első fokon elvesztettem a pert, másodfokon jogerősen megnyertem, majd pedig a mentőszolgálatok úrjára vitte tovább, ott pedig ismét elvesztettem. És itt maradt abba a történet. Aztán történt ugye a kormányváltás, főigazgatóváltás, és éppen a mai napon tárgyaltam személyesen a új megbízott főigazgatóurral. Négy szem közt váltottunk pár szót, és én kérvényeztem tőle azt, hogy állítsuk vissza a szolgálati jogviszonyomat, hogy ismét kivonuló mentődolgozó lehessek. Nem zárkózott el a dologtól, de nagyon diplomatikusan azt mondta, hogy nem adhat rögtön választ, mert akkor nem megfontolt vezető színében tűnne fel, úgyhogy egy kis időt kért arra, hogy megválaszolja a kérésemet.
3: Azért hallgattam ilyen figyelmesen, megnéztem a Partizánban veled készült interjút, és ott arra a kérdésre, hogy ha visszamész a mentőszolgálathoz, szeretnél-e kivonuló mentő lenni, és mondtad, hogy nem, hanem gyerekek oktatásával szeretnél foglalkozni. Ez akkor maradt így, vagy inkább kivonulnál?
6: Ez változott, mert ugye abban az interjúban, ugye az gyakorlatilag egy nagyon korai stádiumában történt ugye a megindult változásoknak, és akkor én nem láttam annak esélyét sem, hogy visszakerüljek a mentőszolgálathoz. Az esélyt ott láttam megnyílni, amikor a főigazgató urat leváltották, illetve már az előző főigazgató is, még Csató Gábor elkezdett nyitni a szakszervezetünk felé. Ott láttam annak esélyét, hogy hát akkor lehet, hogy ennek is esélye lesz. És utána átértékeltem a dolgot, ugye közben, akkor én még nem is voltam a szakszervezetnek az elnöke, hanem akkor csak az elnökségnek egy tagja voltam. Azóta viszont ugye a közgyűlés ismét elnökké választott, és a szakszervezet elnöke vezető tisztségviselőjeként pedig azt gondolom, hogy valamilyen szinten muszáj lenne nekem is ott lennem a frontvonalban, és ott dolgoznom a mentőautón, hogy ne csak másodkézből kapott információkkal menjek esetleg a főigazgatóhoz tárgyalni, hanem azt mondhassam neki, hogy ezt én magam tapasztaltam a kivonuló munkám során. Úgyhogy emiatt revidiáltam az álláspontomat, és mondom most azt, hogy részt vennék ismét a kivonuló munkában is, azért, hogy minél hitelesebben tudjam a szakszervezeti tisztségviselői munkámat folytatni.
3: Említetted, hogy Csató Gábor főigazgató úr, az egykori főigazgató úr nyitottságot mutatott a te irányodban is. Ez melyik időszakra tehető, hogyha így hozzá lehet passzítani valamihez, mondjuk a választás előtti időszak, vagy utáni?
6: A választás napjától nyílt meg a történet, ugyanis ugye pont a választás napján indult el az albertésői mentőállomás vezetőjének leváltási ügye, és ez az ügy utána egy héten belül, ugye 12-e vasárnap volt a választás, az albertésői mentőállomás ügye pedig utána való pénteken egy állomásértekezleten rendeződött. Ott megjelent személyesen a régió igazgatója, a Közép-Magyarországi régió igazgatója, illetve Györfi Pál, még akkori kommunikációs igazgatói szóvivő, és az értekezlet végén félrehívott bennünket, ugye a MOMSZ vezetőségéből 3 fő volt jelen, minket félrehívott, és ott már egy ilyen baráti, nyitott hangnemben jelezte azt, hogy helyezzük új alapokra az együttműködésünket, és kezdjünk egy másfajta együttműködést, amit mi megdöbbenve tapasztaltunk, mert 15 éve ilyet nem hallottunk a mentőszolgálattól. Tehát nagyon, nagyon erősen, markánsan kötődik a még a korábbi főigazgatónak is úgymond a módszerváltása a választáshoz, illetve a választás eredményéhez.
3: Ugye a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségéről van szó, amikor veled beszélgetünk. Ennek voltál elnöke, lemondtál elnökségi tag, és most ismét az elnöke vagy, hogyha jól értem.
6: Jól érted, így van, ez így történt. Azért történt így, ezt is akkor, ha már rákérdeztél, elmondanám, mert ugye én, hogy elnökké választottak, én zászlómra tűztem azt, hogy nem megyünk el semmi mellett szó nélkül. Tehát, hogyha nekünk a bajtársak fölhívják valami problémára a figyelmünket, akkor mi azt szóvá tesszük. és ennek módja és rendje szerint fölvettünk minden ügyet, viszont állandó ignorálásba, elutasításba, kioktatásba, lekezelésbe futottunk bele a mentőszolgálat részéről. Tehát egyáltalán nem, hogy partneri szinten nem kezeltek minket, még néha emberszámba se vettek, tehát mint egy iskolás gyereket kioktatott bennünket rendszeresen a főigazgató úr. Emiatt hát egy eléggé feszült és mérgezett viszony tudott csak kezdtünk között lenni, és ennek egy személyes leszámolása volt az, hogy engem a mentőszolgálattal eltávolítottak. És amikor ezt jogerősen elvesztettem, ugye a kúrián, ahogy az előbb is mondtam, elvesztettem ezt az ügyet, akkor mind a magam, mind a családom védelme, illetve a szakszervezetünk védelme érdekében döntöttem úgy, hogy lemondok, mert amennyiben nem mondtam volna, és továbbra is az elnökséget ellátom, és továbbra is vittük volna esetleg ezt a vonalat, akkor bármire is számíthattunk volna a korábbi kormányzat és az előző főigazgató részéről, tehát mind személyes támadásokra, mind a szakszervezetünk elleni, akár mindenféle hivatali vizsgálatok megindított, tehát mindenre számíthattunk volna, amivel teljesen leraníroztak volna minket a térképről, és ezt akartam megelőzni azzal, hogy jó, akkor én most inkább félreállok, és nem teszem ki további támadásoknak az se a szakszervezetet, se pedig a saját családomat, mert azért meg kell mondjam, hogy korábban akár a saját családomat is érte támadás a mentőszolgálat részéről. Emiatt hoztam meg azt a döntést, hogy lemondok, és most a rendszerváltást követően a szakszervezet elnöksége úgy látta, hogy az új rendszerben való új kapcsolat kiépítése és a szövetség működtetését ismét rám bízza, és így kerültem ismét elnöki pozícióba megválasztásra.
3: A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének nem te vagy az első elnöke, hanem volt már korábban valaki, jól emlékszem, már nagyon messze vagyunk időbe. Az alapítója ki volt?
6: A Magyarországi Mentődolgozók Szövetségét 2011. november 5-én alapították. Az alapító és első elnöke dr. Kusper Zsolt volt. Ő akkor a mentődolgozó volt, amikor megalapította a szakszervezetet, és ő elnökölte egészen 11 éven keresztül, tehát 2022. novemberig ő elnökölte. 2022. novemberében vette át az elnökséget az akkori alelnök Illés István. Ő egy évig elnökölt, majd pedig egy év után lemondott tisztségéről 2023. novemberében, és onnantól lettem én az elnök.
3: Azért kérdeztem, mert nekem van egy érzésem, hogy a ti szervezetetekkel kapcsolatos fenntartásai, ha lehet így mondani, az a mentőszolgálatnak, azok valahol a múltba gyökereznek. Tehát nem te rólad van szó, azt gondolom, nem a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének a jelenlegi helyzetéről van szó, hogy most adatlap elment az RTL Klub. Tehát én nyilván ezek mind olyan dolgok, amiben belekapaszkodtak, de a gyökerei az ellenszemnek, rosszul emlékszem, hogy máshol vannak?
6: A gyökerei az ellenszemnek onnan indultak, hogy a Magyarországi Mentődolgozók megalakulásakor ugye már volt egy szakszervezet, az a Mentődolgozók Önálló Szakszervezete, rövidítve MÖSZ, ők ugye már jóval régebb óta létrejöttek. Viszont a MÖSZ működése sajnálatos módon kimerült abban, hogy igazából asszisztált az előző rendszer minden tevékenységéhez. Legfőképpen arra tudták használni a MÖSZ-t, hogy az akkor még aktuálisan kidolgozott és aláírt, mindjárt szembe jut a neve, kollektív megállapodásokat a MÖSZ-szel aláíratták. A kollektív megállapodások ugye a mentődolgozóknak szóló bérenkívüli juttatásokról és egyéb ilyen dolgokról szóltak, és ezeket ugye a MÖSZ-szel aláírták, és akkor föl lehetett mutatni azt, hogy nem egyoldalú döntés született, pedig az született, hanem mi ezt megvitattuk a szakszervezettel, a szakszervezet jóvá hagyta, együtt alkottuk meg.
3: De ez csak feltételezés, vagy konkrétan lehet igazolni, hogy a MÖSZ az egy aláíró gépezet volt ebben a nagy szerkezetben?
6: Ugye én akkor még nem voltam mentődolgozó, amikor ez a folyamat zajlott, tehát én legfőképpen az előző elnökség elmondásaiból tájékozottam erről, Ott viszont elmondható volt az, hogy semmilyen érdemi vitát nem látott akkor a mentődolgozói társadalom, a munkáltató és a szakszervezet között.
3: Értem.
6: Tehát csak jöttek sorba. Nem volt semmi nyoma, csak így jöttek, hogy ezt is aláírtuk, nem láttak a dolgozók semmit arról, hogy vitatkozás van, javaslatok vannak, leülnek egy asztalhoz, és akkor kéri a szakszervezet ezt, előterjeszti azt,
3: és akkor jöttek, hogy
6: jött megint egy papír aláírva. És akkor fölismerték az igényt, hogy hát akkor kéne mégis egy olyan szakszervezet, aki nem csak aláírja az orra alá dugott megállapodásokat, hanem akkor egy kicsit úgymond a hagyj éljek egy picit képletes hasonlattal, az asztal sarkára csap, és egy picit markánsabban képviselő a dolgozókat, itt alakultunk meg mi, és hát azért lássuk be, ez a jó bejáratott rendszer, ugye a MÖSZ és az OMSZ között, nem nagyon nézte jó szemmel, hogy itt egy új szervezet jön létre, amelyik hangot ad itt a dolgozói sérelmeknek. Úgy indult eleve az egész, hogy az akkori főigazgató, azt hiszem Mártai doktor volt a főigazgató abban az időben, amikor megalakult a MOMSZ, egyből az első kontaktálással, ugye dr. Kusper Zsolttal, az akkori elnökkel, szemrehányta, hogy hát miért nem kértetek engedélyt arra, hogy szakszervezetet alapítsatok. Ugye érezzük, hogy mennyire nonsens felvetés a főigazgatótól, hogy ő engedélyt adjon egy szakszervezet létrejöttére. Na szóval,
3: igen, de innen indult. Igen, csak egy kérdés jut eszembe, hogy, és ez nagyjából az összes problémára érvényes talán, amit én így megismertem a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége és a te élettörténetet kapcsán, hogy ti próbáltatok egyeztetni bármit a Magyarországi Mentődolgozók Önálló Szakszervezetével, a MÖSZ-szel, a másik érdekképviselettel, vagy van még itt egy Magyar Mentő és Mentőtiszti Egyesület, mert én azt látom, hogy legalább három olyan szervezet van, ahol a mentődolgozó csatlakozhat és érdekeket képviselhet. Arról van szó, hogy te próbáltatok együttműködni, vagy leülni, vagy egyeztetni, vagy egyszerűen nem, mert ugye a felelősség kérdése akkor azért ott van mindig, hogy miért nem próbáltatok meg a MÖSZ-szel egyeztetni, ha nem tudom milyen kérdést.
6: A szervezet alakulásakori egyeztetésekről nem tudok beszámolni, mert mint mondtam, akkor még csak mentődolgozó sem voltam. Amióta én mentődolgozó vagyok is, illetve már szakszervezeti tisztségviselő vagyok, azóta arról tudok beszámolni, hogy a MÖSZ gyakorlatilag a működés legenyhébb jelét sem mutatja. Tehát a MÖSZ semmilyen jelét nem mutatja annak, hogy ők érdemi folyamatot végeznek a szakdolgozók, illetve a mentődolgozók érdekében.
3: Jó, de ti elmentetek oda hozzájuk, hogy van itt egy kérdés, üljünk le, ti szakszervezet vagytok, mi is azok vagyunk, egy egységes őszintén, álláspontot alakítsunk ki.
6: Megmondom őszintén, hogy a reprezentativitásra még ez számottevő dolog volt, ezt pár évvel ezelőtt eltörölték, hogy addig volt egy reprezentatív szakszervezet, tehát kijelöltek egy szervezet, akinek a legnagyobb taglétszáma volt a dolgozók körében, ez volt a MÖSZ. Amíg ez a reprezentativitás megvolt, addig a MÖSZ, úgy tudom, nem akarok erről nagyon fontos kijelentést tenni, mert mint mondom, ebből az időszakból nekem nincsenek azért fontos információim, de én úgy tudom, hogy nem reagált és semmilyen kontaktust nem vett föl. Egy vagy két megkeresésén úgy tudom volt, illetve volt több közös tárgyalás. Tehát olyan tárgyalások voltak egy pár alkalommal, ahol a MÖSZ is, illetve mi is jelen voltunk, és ott is úgy tudom, hogy a MÖSZ többnyire ignorálta a MOMSZ-ot, illetve a MOMSZ-nak a különböző felvetéseit és javaslatait. Ennek kapcsán gyakorlatilag ővelük sem tudott kialakulni egy jó kapcsolat. És amióta pedig én elnökök, illetve én benne vagyok az elnökségben, azóta a MÖSZ gyakorlatilag tetszhalott állapotban van. Ugye a Cseh Ágnes féle MSZ-LDDS szövetségbe épült be, és ott is egy ilyen báb szerepet tölt be, tehát gyakorlatilag ővelük irattak alá bizonyos megállapodásokat, de nem látunk tőlük semmilyen aktív cselekvést. Annyit még hagyd mondjak el, hogy mióta megtűnt a tagdíjlevonás 2 évvel ezelőtt, azóta a MÖSZ tagságát úgy tudjuk, hogy gyakorlatilag majdnem a nullához tendál, ugyanis van olyan tisztségviselőnk, aki onnan jött át ide hozzánk tisztséget viselni, és ő tájékoztatott minket erről, illetve nyertek azért még tavaly előtt 80 millió forint pályázati pénzt, amit megint csak nem tudunk, hogy pontosan mire használtak föl. Nem látjuk.
3: Kipályáztatok egyébként, ha már így szóba került, pályáztatok?
6: Nem pályáztunk. Tudtuk, hogy teljesen felesleges energia és pénzkidobás lenne az, hogy pályázatot.
3: Tibor, én megértem, de igazából akkor lenne plasztikusan kimutatható bármi ilyen viszony, hogyha azt mondod, hogy pályáztunk, elutasították azért, mert itt nincs forrás, mert az elmúlt 4 évben nagyon sok olyan pályázat volt, ami forrási hiány miatt el lett utasítva, és hogyha ez a MOMSZ esetében is előfordul, akkor jogalmazhatnánk, hogy igenis valószínűleg igazatok van, de így most csak ez egy feltételezés.
6: Akkor hagyjuk meg azt, hogy ez egy feltételezés.
3: Én értem, csak tehát én próbálok segíteni, és ugye a következő kérdés az lenne, hogy neked 2024. június 26-a, tehát majdnem ugye 24-én van ez a felvétel, 26-a, tehát 2 évvel ezelőtt elindult a kálváriád a mentőszolgálatnál. Ha én vagyok a mentődolgozók önálló szakszervezet, tehát a másik szakszervezet, egészen biztosan megkerestek, és azt mondom, hogy figyelj, mindegy, hogy te most minek vagy a képviselője, segítünk. Volt-e ilyen?
6: Nem. Sőt.
3: Tehát nem felkérésre, mert ugye mert nem kértétek, és akkor nem segített. Tehát nem tudom, hogy kell-e kérni. Ha látom, hogy egy mentődolgozóval baj van, és mindegy, hogy most minek a tagja, akkor csak oda megyek, és azt mondom, hogy segítünk, vagy rosszul gondolom?
6: Hát azt gondolom, hogy jól gondolod. Megmondom őszintén, a MÖSZ-től nem vártam ilyet, és nem is gondoltam ilyenre. Viszont ezen tovább megyek, semmilyen más szervezet. Van egy pár szervezet, akikkel tartjuk a kapcsolatot, és azoknak az elnökei fölhívtak és felháborodásuknak adtak hangot, illetve a PDS, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete volt az egyetlen, aki kiadott még egy nyilatkozatot is, hogy felháborítónak tartják, amit velem tettek. Ezen kívül sehonnan senki nem keresett meg, semmilyen segítség sehonnan nem került felajánlása abban, hogy hát basszus, egy szakszervezeti elnököt, akinek jogi törvényi védelme van, kirúgtak. Hát akkor a szakszervezetek, amik az összefogáson alapulnak, akkor menjünk már és fogjunk már össze, és álljunk már ki, mert ma őt rúgták ki, holnap meg lehet, hogy engem fognak kirúgni, holnap után meg lehet, hogy téged. Semmi ilyen nem történt. Tehát annyira szétzilálta az előző rendszer a szakszervezetiséget, és értem ez alatt a szakszervezetek közötti lojalitást és összefogást és együttműködést is, hogy gyakorlatilag itt álltam egy szám magamban a kirúgásom után. Elmentem a bíróságra, pereskedtem, fizettem egy csomó pénzt ügyvédnek, meg mindenre, és a végén még ott tartok. Most ott tartok jelen pillanatban, hogy a mentőszolgálat előző főigazgatója egy végrehajtást indított ellenem több mint 2,5 millió forint összegre.
3: Igen, van egy munkáltatói kölcsön, ha jól emlékszem, és van még valami munkabér, ami nem járt volna, de megkaptad, viszont fizetsz vissza, tehát nagyjából így tudom.
6: Hát az a munkabér, ez a nem járt volna, ezzel én nem értek mélyen egyet, ugyanis amikor engem a másodfokú ítélet, jogerős, hangsúlyozom, ezen van itt a fókusz, hogy jogerős ítélet visszahelyezett a mentőszolgálathoz. És akkor én tavaly májustól, tavaly október közepéig gyakorlatilag ismét állományba kerültem a mentőszolgálatnál, mert egy jogerős bírósági döntés engem oda visszahelyezett. És erre az időszakra a mentőszolgálat természetesen nekem fizetést kellett, hogy adjam. És amikor a kúria végül azt mondta, hogy nem a másodfokot akkor helyezzük hatályon kívül, és akkor jöjjön az első fok, akkor a mentőszolgálat úgy döntött, hogy akkor én azt a fizetést nem vettem föl jogosan.
3: Azért hát ezt ledolgoztad, nem?
6: Hát így van, tehát ledolgoztam, illetve nem én jelentkeztem és ők fölvettek, hanem egy jogerős bírósági ítélet helyezett engem oda. Úgyhogy ez a tetemes része ennek az összegnek, az a fél éves munkabér.
3: Tessék mondani, a te igazság érzeted, vagy igazság keresésed, így most ha összeraksz mindent, akkor az megéri-e?
6: Hát igen, a főigazgató úrnak, most a Konstantinovics Miklós főigazgató úrnak is pont ezt mondtam, hogy csak ennyi utalást tettem ugye az előéletemre, hogy megáldott engem a sors, vagy megvert egy ilyen nagyon erős igazságérzettel, és annak kapcsán egy nagyon nagy magadsággal. Tehát engem roppantul bánt az, ha igazságtalanul járnak el velem, és nem csak velem, hanem mással is. Tehát engem az is bánt, hogyha valaki mással igazságtalanok. és ennek az igazságérzetek és igazságérzet kapcsán való makacságomnak köszönhetem, hogy gyakorlatilag idáig eljutottam, de nem bánom, nem bántam meg, megmondom őszintén, nem bántam meg, sokan bátorítottak, hogy folytassam, sokan mondták, hogy hagyjam a fenébe, majdnem ott voltam, hogy hagyom a fenébe, majdnem eljutottam arra a döntésre, hogy inkább teljesen másfelé fordulok, de valahogy valami az utolsó pillanatban visszarántott, hogy nem ezt folytatnom kell, és most mintha úgy alakulna, úgy látnám a dolgot, hogy megérte kitartanom.
3: Ezek a viharok, amik így nagyjából keletkeztek az elmúlt évek alatt, a nagykátai mentőállomás falai között kulmináltak, ha jól gondolom.
6: Igen.
3: Mennyire éreztette ott egyedül magad? Ugye, mert nyilván volt valami aneres kezdeményezés, ha jól emlékszem, amit néhányan aláírtak, aztán ez eljutott az állomás vezetőhöz, és akkor ott mindenféle ellenlépések történtek. Tehát én nem akarom ezt számba venni, hanem inkább az érdekelne, hogy mennyire voltál te ott magadban, magadra teljesen hagyva.
6: Teljesen, teljesen.
3: Akkor még mindig az a kérdés, hogy mi tartotta ott a lelked benned?
6: Hát ez, amit az előbb elmondtam, illetve a korábban említett dr. Kusper Zsolt, aki nem csak elődöm volt az elnökségben, hanem egyrészt támogatóm, mentorom és barátom is. Ő volt egyetlen, aki tartotta bennem a reményt, illetve hát itt Nagykátán talán két ember tudok megnevezni, akikkel úgymond jó baráti kapcsolatot tudtam kialakítani, és akik

0: Azóta, amióta ezt nyilatkozta, de eltelt egy kis idő. Van-e valami kézzelfogható jele annak, hogy a szakszervezet ismét arra a polcra kerül az országos mentőszolgálatnál, ahol korábban volt?
1: Hát a mi szakszervezetünk soha nem volt azon a polcon.
0: Na, ezért kérdezem.
1: Tehát a mi szakszervezetünk soha nem volt ezen a polcon, de én most határozott jeleit látom annak, hogy ez a polc most megnyílik, és talán oda kerülhetünk. Ugyanis most a megbízott főigazgató úrral már a második személyes tárgyalást folytattuk a mai napon pont, múlt héten is egy tárgyalást, illetve ma. Aztán jövő héten megint személyesen fogunk találkozni és tárgyalni fogunk. Maga ez a tény, hogy a MOMS elnöke és a főigazgató egy asztalhoz ül, ez hát nagyon hosszú évek óta nem fordult elő. És amikor utoljára előfordult, akkor is személyeskedő vitatkozásba csapott át a tárgyalás legtöbbször. Most pedig a mai napi tárgyalás is egy roppant jó hangulatú, és nagyon-nagyon konstruktív és abszolút eredményes tárgyalásnak minősül. Úgyhogy abszolút azt látom, hogy a főigazgató, a mostani megbízott főigazgató nagyon-nagyon jól kezeli a helyzetet, úgy kezeli a szakszervezetet, hogy ezt kezelni kell partnerként, sőt, számít ránk, számít a segítségünkre, ezt meg is mondta, és én ezt abszolút előremutató dolognak tartom, és rettentő módon örülök neki, hogy itt tartunk, illetve hát azért a kormányzat is egyelőre mutatja annak jeleit, hogy ugye a szakszervezeteket megpróbálja a raportra visszatenni, ahogy te fogalmaztál.
0: Hát, hogy feléleszteni, ha nem tévedek, nagyon sok ilyen az felélesztés is szóba kerülhet.
1: Igen.
0: Említetted a tagdíj kérdését, ugye régen úgy volt, hogy a szakszervezeti díjat levonták a fizetéséből a dolgozónak, és nyilván megkapta az érdekképviselet. Nekem
1: igen.
0: Furcsa volt, hogy nem is tudom, kivel beszélgettem, hogy amióta ez a rend megbomlott, és nem mondják le a tagdíjat a fizetésből, azóta nagyon kevesen fizetik önállóan maguktól.
1: Ez így van. Ugye gyakorlatilag...
0: Ez azt jelenti, hogy nem bírják a szakszervezetet, csak kényszerből kell, szeretném megérteni a lényegét ennek az egésznek.
1: Ennek a lényege az, hogy ez is egy módja volt a szakszervezetek ellehetetlenítésének és földbedúzerolásának.
0: Értem.
1: A Fidesz kormányzat részéről, hogy megtiltotta csak a közszférában a szakszervezeti tagdíj levonást, arra hivatkozva, hogy ez mekkora plusz terhet, adminisztrációs terhet ró a munkáltatókra. Ez egyáltalán nem igaz. A munkáltatóknak hosszú évek óta bevett mechanizmusok volt arra, hogy ez megtörténjen. Gyakorlatilag 2-3 gombnyomással, 1-2 Excel tábla lehívásával ez simán működött ez a dolog, tehát ez nem valid. Ez arra szolgált, hogy a szakszervezeteket teljesen ellehetetlenítsék, ugye a rendőrségnél, a pedagógusoknál, a tűzoltóknál, az egészségügyben, a mentőknél, tehát a közszférában. Ez erre ment ki. És gyakorlatilag pontosan tudták azt, hogy az emberek látják a kormányzatnak a törekvését arra, hogy a szakszervezeteket eltapossák, és hát itt egy picit azt kell, hogy mondjam, hogy az emberek ettől úgymond megijedtek, és azt látták, hogy ha ők maradnak a szakszervezet tagjai, és aktív szakszervezeti tisztséget, szerepet vállalnak föl, akkor majd, hogy nem a kormányzattal helyezkednek el szembe, meg a munkáltatóval, és emiatt sajnos egy picit, vagy hát nem is picit visszaesett az aktivitás a szakszervezetek irányába, és ez ugye a tagdíj fizetésekben is abszolút megnyilvánult. És ezt ugyancsak oda csatornám, amit az előbb mondtam, hogy már egy hajszál választott el attól, hogy feladjam. Én szerintem a szakszervezeteket is egy hajszál választott el attól, hogy gyakorlatilag örökre eltűnt ennek a sügyeztőben. Tehát ha most a Fidesz nyert volna ki áprilisban, én azt gondolom, hogy most júniusban már arról beszélgetnénk, hogy a MOMS megszűnt.
0: Igen, és az a kérdés, hogy sikerült idáig fönnmaradni?
1: Hát ezt... Most nagyon őszinte leszek, és lehet, hogy nem fog tetszeni sok embernek, amit mondtok. Két embernek köszönhető, hogy a MOMS eddig fönnmaradt. Az előbb említett dr. Kusper Zsoltnak, és nekem. Mert mi ketten egymást kirángatva a gödörből lögdöstük mindig tovább egymást, hogy de még csinálni kell, nem szabad még feladni, ki kell tartani, szükség van arra, hogy még megmaradjon a szervezet, valahogy fönn kell tartani, kell ez még, egyszer én hajoltam arra, hogy hagyjuk az egészet, egyszer

0: ő mondta azt, hogy lehet, hogy abba kéne hagyni, és így mindig egymást kirángattuk az apátiából, és rögdöstük tovább, hogy de tartsuk, tartsunk, és így tudtunk kitartani.
1: Ugye a mostani vezetésnek, mint olyan sok területén az életünknek feltett szándék, hogy átvilágítja a szervezetet. Tehát itt a mentőknél is lehet olvasni, hogy a mentőottok állapotát átnézik, és nyilván az egész struktúrát is át fogják nézni. És ugye te azt remélted, vagy reméled még mindig, hogy ebben a kérdésben is számítanak majd rátok, nevezetesen a problémák feltárásában és megoldásában. És ugye kérted is abban a bizonyos Partizán interjúban, hogy jelezzék a mentődolgozók a problémáikat, hiszen nem lehet minden 8000 embernek a problémáját ismerni. Jelezzék annak érdekében, hogy tudjátok képviselni minden fórumon azokat a problémákat, azokat a kéréseket, amik előkerülnek. Hogy látod, hogy ebben hol tartotok?
0: Hát ebben ott tartunk, hogy gyakorlatilag a választások óta gyakorlatilag gátszakadás történt. Tehát olyan mértékben ömlik ránk a dolgozóknak a jelzése, hogy majdhogy nem kezelhetetlenné vált a mennyiség. Tehát ezúton is kérek mindenkit, hogy türelmmel legyen, aki hozzánk fordul, mert egyszerűen nincs kapacitásunk a feldolgozásra, mert ugye bár most sikerült megyei képviselőket választanunk, és egy pár ember becsatlakozott a munkába, de még így sem vagyunk elegen ahhoz, hogy a sok-sok megkeresésre tudjuk reagálni. Úgyhogy egy picit türelmet kérek. Szóval visszatérve, rengeteg-rengeteg megkeresést kapunk. Ömlenek
1: nagyjából,
0: a jelzések.
1: Nagyjából tudnád osztályozni, vagy
0: igen.
1: Hát nem is mindenkit felsorolni, de legalább néhány kérdést tudnál említeni, hogy mi az, ami emészti a mentők életét? Nyilván a följárás Budapestre, gondolom.
0: Így van. Így van. Mi ugye azt gondoltuk, hogy a legfontosabb dolgok azok a följárás Budapestre, hogy említetted, illetve a bérezés kérdése lesz. Ez a kettő lesz a legtöbb panaszban. Valóban több panaszban látjuk ezeket megjelenni, ez így van. Viszont amiből a legtöbb jön, és ez egy picit meglepett bennünket, megmondom őszintén, az, hogy az emberek a közvetlen munkahelyi felettesük által folytatott vezetői attitűdöket kifogásolják. Tehát a legtöbb mentődolgozónak úgymond az állomás vezetője, a közvetlen főnöke kapcsán van problémája, tehát ez teszi a legtöbb mentődolgozót elégedetlenné, ahogy a munkaszervezés történik a vezetője által. Tehát itt nagyon erősen megjelennek a szubjektív, személyes empátiák, az urambátyám rendszernek a működése, és ezzel sajnos az a baj, hogy az állomásvezetők, ugye ők készítik a beosztásokat, az emberek beosztását. A beosztások készítésével egy-egy mentődolgozó fizetése között több százezer forintos különbséget lehet generálni. És ez nagyon-nagyon-nagyon feszíti a bajtási közösséget nagyon sok helyen, úgyhogy ezen mi is meglepődtünk, de ez a legfontosabb probléma, amit legtöbben jeleznek.
1: Na és például, mert én ezt ugyanígy hallottam egy budapesti mentőállomás kapcsán, hogy hát így pestiesen mondva szivatják a mentőket, vagy egy legalábbis egyet biztosan, hogy mit lehet tenni? Tehát hát az állomás előtt beosztja a mentődolgozót, jól működő társaival ellentétben kevésbé szerencsés beosztásokba rakják, tehát mit tudom én, nem lesz éjszaka, meg nem lesz ünnep,
0: így van.
1: Nem lesz
0: mozgőrség. Nem lesz fizetős mozgőrség.
1: Így van, de hogyan lehet megváltoztatni az állomás vezetők mentalitását? Vagy le kell váltani mindenkit?
0: Hát mi ezt nem mondjuk, hogy mindenkit le kell váltani. Biztosan lesz olyan, akit le kell váltani. Mi azt mondjuk, hogy ugye most elindult egy átvilágítás a mentőknél. Ezt az átvilágítást ki kell terjeszteni abszolút az állomásvezetők és magasabb szintű vezetők, osztályvezetők, régióvezetőkre is, és meg kell nézni az ő működésüket. Ebben mi aktív szerepet vállalnánk, ezt ajánlottuk fel a mentőszolgálatnak, tehát mi abban tudnánk segíteni, hogy mi megszondáznánk, tehát mi gyakorlatilag kikérdeznénk az állományt minden állomásról és minden régióban, hogy hogyan vannak megelégedve, összeállítanánk egy kérdéssort, és ezt mindenkinek eljutatnánk, és az adatokat begyűjtve, nyilván anonim módon összesítve szolgáltatnánk a mentőszolgálat felé, hogy mennyire vannak az emberek megelégedve, illetve milyen pontokban elégedetlenek. Tehát most az nyilván nem számít, hogy csúnyán nézett rám az állomásvezető, vagy nem köszönt, amikor találkoztunk. Tehát nem ilyen dolgokban gondolom azt, hogy megkérdezzük őket. És akkor kaphatna egy képet a mentőszolgálat arról, hogy melyik területeken, milyen állomásokon, milyen az elégedettség. Az állomásvezetők működése kapcsán pedig azt tudom mondani, hogy az eddig esetleg nem mindenben szabályosan és nem mindenben objektívan, igazságosan eljáró állomásvezetők is kénytelenek lesznek beigazodni, hogyha az ő felettesük és a legfelsőbb vezetés azt fogja tőlük elvárni, és ezt szúrópróba szerint ellenőrizni is fogja, hogy már pedig igazságosan, szakmai alapokon határozzák meg a munkavégzés feltételeit, illetve a beosztásokat így készítsék, és esetleg mondjuk ebben is megint a szakszervezetnek adnak egy visszajelző rendszeri szerepet, hogy mi tudjuk folyamatosan azt figyelni, hogy ez valóban megvalósul-e. Tehát lehet
1: egyébként, egyébként van képesítési követelmény az állomásvezetőkkel szemben, tehát az lehet állomásvezető, aki mit tudom én, mit végzett, hány éves mentőgyakorlata van, stb. Stb.
0: Én úgy tudom, hogy annyi összesen az ilyen kritérium, hogy bizonyos ideje itt kell, hogy dolgozzon a mentőszolgálatnál, illetve megvan szabad, hogy ABC típusú állomások vannak. Az A típusú mentőállomás az ugye azt hiszem egy vagy két kocsis mentőállomás, esetkocsi nélkül. B típusú az azt hiszem maximum 5 kocsis állomás esetkocsival, a C típusú pedig 5-nél több futóautó eset és rohamkocsival. Így van. Tehát méretbeli különbségek vannak, és ott meg van szabva, hogy A és B típusúnál lehet mentőápoló is az állomásvezető, C típusúnál pedig mentőtiszt vagy orvos lehet, és így nagyjából én úgy tudom, hogy igazán figyelembe vesz kritérium az összesen ennyi van. Innentől kezdve...
1: Azért jutott eszembe, mert teljesen más ügyek kapcsán gondoltam arra, hogy például, és ezt csak a példakedvéért mondom, hogy tudjuk-e, vagy nézi-e valaki, hogy aki bíró lesz, az alkalmas-e bírónak. Hogy aki rendőr, az alkalmas-e rendőrnek, aki most ezek szerint a mentálomás vezető valahol, az alkalmas-e arra, hogy vezesse a mentálomást.
0: Így van. Na hát pontosan ezt vetettük föl mi is, hogy nincs egy ilyen konzekvens kiválasztási rendszer. Nincs egy pontos leírás, a szabályzata annak, hogy milyen kritériumokat és feltételeket kell szabni ahhoz, hogy valaki mentőállomás vezető legyen, milyen kvalitásai kell legyenek, személyes, kompetenciális képességei kell, hogy legyenek annak, aki állomásvezetőnek jelentkezik és akar lenni. Ha meg is választják, milyen utánkövetési rendszer legyen a mentőszolgálat, mert ez sincs, hogy hogyan monitorozzák azt, hogy egy állomásvezető, amellett, hogy a kismillió beadványt, vagy jelentést, vagy nem is tudom, kitöltendő táblázatát kitölti-e, azon kívül mondjuk az emberekkel hogyan tud bánni, hogyan tud kezelni egy kollektívát. Mert lássuk be, ezek ilyen kis kollektívák, ilyen mini kis csapatok az állomások, és rettentő módon fontos és befolyásolja azt, hogy a vezetőjük milyen, mert amilyen a vezető, olyan lesz a kollektíva. Ha a vezető jó, akkor a kollektíva is bizonyosan jó lesz. Ha a vezető rossz, akkor a kollektíva sem lehet jó, az is rossz lesz. Úgyhogy nincsenek ilyen rendszerek, úgyhogy ezt javasoltuk a mentőszolgálatnak, ezeket dolgozzák ki, és ebben is abszolút próbálunk partnerek lenni, javaslat, illetve megvalósítás szintjén is próbálunk partnerek lenni, hogy ezek így alakulhassanak, mert egy mentőállomás hangulata, a mentő dolgozóknak a hangulata, azt ha tetszik, ha nem tetszik, az rányomja a bélyegét a betegellátás minőségére is.
1: Lengyel Tiborral beszélgetünk, Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége elnökével, aki ugye átmeneti állapotában van visszatérőben a mentőszolgálathoz. Ha ez sikerül, akkor segíts nekem abba, hogy Nagy Kátára mész vissza?
0: Erről még nem tudtunk beszélni, nem tudom megmondani.
1: Ha el kéne dönteni.
0: Hát...
1: Hát, hogy segítsek, én biztos nem mennék oda.
0: Ez egy nagyon jó kérdés volt. Azért jöhet csak szóba, mert itt lakom az állomástól 2 percre. Az Nagy Káti mentőállomástól 2 percre lakom. Emiatt gondolnám azt, hogy nekem ez lenne a legkényelmesebb, nincsen máshova eljárni. Nem tudom, én a múltat félre tudom tenni, tehát én a személyes sérelmeimet félre tudom tenni.
1: Tehát te félre tudod azt tenni, hogy följelentettek a gyámhatóságon, mert írtál egy levelet arról, hogyha ez így folytatódik, a gyerekeid nevelését nem tudod kellőképpen ellátni, most lehet, hogy nem idézem szó szerint, és ezt a levelet megszerezve az állomás vezető elment és följelentett az önkormányzatnál, és te ezt el tudnád neki nézni?
0: Hát, ha csak...
1: Hogy megalázott, eljárás indult ellened.
0: Ez így van, ez így van.
1: Kiskorú veszélyeztetése, vagy nem tudom, hogy milyen címe.
0: Kijöttek a lakásomra, itt átnézték a házunkat, kikérdeztek minket, elmentek a gyerekeim iskolájába, óvodájába, háziorvosához, védőnőjéhez, mindenhol jellemzést kértek, hogy ez valóban így történt. De én azt mondom, hogy ha ezt nem tudom elengedni, és ezt nem tudok tovább lépni, akkor engem fog békjóba szorítani. Éppen ezért.
1: De az állomás fog békjóba szorítani, Tibi. Az állomás fog. Ne lépsz az ajtón, és a falakból állod. Most csak hülyülök.
0: Értem.
1: De a falakból jön az a nagyon furcsa érzés, meg hát a srácok, hát nyilván aki ellened volt, mert mit tudom, úgy szavazott, nem tudom, mit csinált, az ugye végtelenség fogja magát szégyelni, azon azért lesz nehéz. Aki melletted volt, az nyilván fölszabadultabb lesz. Hát nem tudom, én nem tudom, én meg gondolom.
0: Nagyon értem, nehéz kérdés, nem gondoltam, értem, hogy közel van. Őszintén. Nem gondoltam még erről őszintén. Megmondom őszintén, egy nagyon pici az van bennem talán, hogy visszamennék és megmutatnám, hogy mindent megtettetek azért, hogy eltapossatok, de itt vagyok.
1: Hát ez egy nagyon szép végszó. A Nagykártai mentállomás Don Quixote-jával beszélgettünk, Lengyel Tibor úr személyében. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották.
2: T-Rádió. A T-Rádió. A T-Rádió műsorát hallották.

0: Komu reklám?
1: Annak, hogy ne tapadjanak össze a risszemek főzés közben, az a titka, hogy egyenként kell őket megfőzni.
2: Sayonara!
0: Komu reklámot hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 21 óra.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékos élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott Parajdi Súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Sallroom tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Korond patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Ferdő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Ez itt a média válogatott sztártitkok mai adása. Nagy Szintia vagyok, üdvözlöm a nézőket és a hallgatókat. Vendégem Axlen. Szia Axlen, üdvözöllek.
7: Szia, én is üdvözöllek, és üdvözlöm a tévénézőket, illetve a rádió hallgatókat is.
6: Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit jobban, mélyebben megismerhetünk. Szét foglak ma boncolgatni.
7: Rendben.
6: Először is avasd be minket, kérlek, a gyerekkorodba. Hol születtél? Honnan jöttél?
7: Én Debrecenben születtem, és egy éves koromban költöztünk ki Mikepécsre, és azóta is ott élek, ennek már most már 35-6 éve.
6: Wow. És milyen volt a gyerekkor Debrecenben? Azért tudjuk, hogy nagyváros Debrecen, de mégis az én családom szabolcsi, úgyhogy eléggé jártas vagyok azért így a környéken is. Azért másabb.
7: Másabb, sokkal másabb, illetve ugyebár azért a gyerekkor nagy részét azt inkább a Mikepércsen töltöttem.
6: Igen.
7: Nyilván a középiskola és egyéb dolgok már Debrecenhez kötöttek, de inkább a falusi élet az, ami közelebb állt hozzám gyerekként. Hát teljesen átlagos, mint minden egyes falusi gyerekén is rengeteget csavarogtam esténként, eljártunk biciklizni, fociztunk kint a téren, tehát minden ilyen átlagos dolog, ami egy ilyen falusi életbe beletartozik, állattenyésztéstől kezdve a növénytermesztésig minden volt.
6: Fantasztikus. Szerintem a vidéki élet az embereknek tud adni egy tisztaságot, és azért, ahogy halljuk a dalaidat, azért te ez a kellemes, mégis populáris, fülbemászó, de olyan őszinte dallamok jönnek ki belőled, én azt tudom mondani, amelyik számaidat hallgattam, és majd ma is fogjuk hallgatni a műsor során, de nem rohanok ennyire előre. Milyen gyerek voltál? Csendes típus?
7: Bármennyire meglepő, ugyebár a mostani létet figyelve, én rettenetesen befelé forduló, nagyon csendes, nagyon pedáns, nagyon, nagyon magamnak való. Tehát nagyon nehezen nyitottam bárki irányába is. Engem el is neveztek, pecéztek így még az óvodás időszakban magányos farkasnak. Én mindig az óvonéni mellett megálltam csendesen, míg mindenki más rohangált, én ott kis csendesen megálltam magam, mert teljesen más volt a kicsi én.
6: Ez tényleg hihetetlen most innen itt ülve veled, de azért kíváncsiak lennénk erről a fotókra, hogyha majd egyszer beavatsz minket a kiskori axlembe.
7: Nagyon meglepő lesz, mert göndör szőke fürtjeim voltak.
6: Na, akkor még inkább kíváncsiak vagyunk rá. És mikor kezdődött nálad az, hogy elkezdted érezni, hogy téged hív az éneklés, az előadás?
7: Ez már egészen korán megtörtént általános iskola felső tagozatában, ami azért érdekes, mert úgy indítottam alsó tagozatban, hogy a legelső akkori karómat azt énekkorán szereztem. Tehát nem is értem, hogy fordult át így a dolog. Hát sajnos a kottázás nem volt erőségem akkoriban. Azóta ezt pótoltam. De felső tagozatban, ugyebár ott már inkább rámentünk a énekversenyekre, és akkor itt derült ki a tanárok számára, hogy lehetne valamit vele kezdeni.
6: A család mit szólt hozzá? Van a családodban egyébként zenész, énekes, bárki így visszamenőleg,
7: akitől
6: ezt hozhattad?
7: Van, anyai ágomban van, aki zenél, van, aki ami nagyon-nagyon mesteri műben gitározik, tehát van valamennyi zenei előélet, úgymond.
6: És amikor te ezzel előálltál, hogy én ezt szeretném csinálni, ez így bennem van, hogy fogadták azért ez?
7: Nagyon meglepődtek, hogy én, aki visszahúzódó, aki csendes, én színpadra akarok állni. Úgyhogy meg voltak lepődve nagyon, de annyian bíztattak egyébként közeli barátok, családtagok is, hogy ez egy olyan visszaigazolás volt, amire azt mondtam, hogy akkor ez muszáj is, és én is úgy éreztem, hogy csinálni kell.
6: De jó, azért jó ilyen sikertörténeteket hallani, mert sokszor van az, hogy a család az nem éppen áll ki.
7: Engem
6: mindig ez egy áldásos helyzet. De jó. Hát nagyon köszönöm, én azért ezzel még itt nem hagylak békén. De most jöjjön egy kis zene, és utána Axlennel folytatjuk.
0: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
8: Műsorajánló.
9: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
10: Nagy generáció! Illés!
11: Ne gondold, hogy tiéd a világ!
10: Omega!
12: Oh,
10: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
13: I want to break free.
10: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
14: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
15: Műsorajánlót hallottak.
14: Hobby Rádió.

0: Újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok adásában, vendége Maxlan, és tovább boncolgatjuk az útját, a gyerekkorát, és hamarosan titokkal is folytatjuk. Arról tudnál mesélni, mikor már úgy ráléptél az utadra, és elindultál, támogatott a család, mi volt az első meghatározó fellépésed?
1: Hát ez már jóval később volt, azért voltak buktatók korábban, tehát onnan kezdeném inkább, hogy rengeteg tehetségkutatóban megfordultam, több éven keresztül próbálkoztam, de ezek nem igazán jöttek össze, aztán megismerkedtem első körben a Fitos Viktorral, aki egyébként az összes dalomnak a zeneszerzője. Ő látta meg bennem azt a lehetőséget, hogy igenis ezzel foglalkozni kell komolyan. Elkezdtünk együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy talán a harmadik dal, amikor elkészült és kikerült a videóklip, akkor ismertem meg a Földes Jánost, ugyebár aki jelenleg is a menedzserem, és váló volt az első fellépésem, ő általa voltam, azt hiszem, hogy Szadán pont. Volt egy média válogatott rendezvény, ahol először meg tudtam magam mutatni, úgyhogy az volt az első ilyen meghatározó esemény.
0: Változtatott-e így benned valamit, amikor már úgy színpadra nagy közönség elé tudtál állni?
1: Sokat, nagyon sokat. Tehát alapvetően az embernek szerintem kellenek a visszajelzések minden egyes szempontból, az élet minden terén, hogy jól csinálja, mit csinál. És ugyebár addig bennem is azért voltak kétségek, hogy menni fog ez egyáltalán, és amikor megtörtént ez az ominózus első fellépés, és láttam a reakciókat, azért az rengeteget dobott.
0: Igen. Tehát akkor ez egy nagyon nagy meghatározó pillanat volt. Hát nem csodálom, és nagyon gratulálok.
1: Köszönöm.
0: És remélem, hogy még a következő 100 évben is színpadon leszel, mert fantasztikus, amit csinálsz. A karrierívedben voltak-e ilyen mélyebb pontok az utat során? Mindenkinek van. Inkább azt kérdezem, hogy mi volt egy mély pont az eddig utadban?
1: Ez attól függ, hogy inkább a magánéleti részét nézzük, vagy a szakmait. Tehát, hogyha a szakmai részét nézzük, akkor ugyebár ezek a válogatók...
0: Kezdjük innen oda.
1: A válogatók voltak, amik így mélypontok voltak, hogy onnan mindig jött egy pofon, hogy vajon miért nem sikerül. Aztán nyilván magánéleti része is volt, azért van egy-két olyan dal, ami nem éppen a legvidámabb, nyilván az olyan dologból lett merítve oda, akár a hangulata, akár ugyebár a szöveg, ami inkább a magánéleti dolgokat emelte így ki negatív oldalról. De hál' az égnek ebből van kevesebb.
0: Mi a szemléletmódod, ami mindig visz?
1: Alapvetően nekem az, hogy mindenből lehet tanulni, és tanulni kell. Fel kell mindenből állni, minden, én úgy gondolom, hogy azért van, hogy tanuljunk belőle és erősödjünk.
0: Csodás. Amikor te teljesen feltetted magad zene, művészet, ennek azért tudjuk, hogy vannak árnyoldalak, mérségei, magasságai. Volt-e olyan élethelyzet, amire mondjuk mai fejjel olyan felkérésed, vagy egy olyan válogató, amire mai fejjel már nem mennél el?
1: Igazság szerint nincs, mert pont ahogyan mondtam, mindenből lehet tanulni. Én úgy gondolom, hogy minden hozzátesz az utathoz, minden okkal történik.
0: Igen.
1: Ha valami hiányozna belőle, akkor valószínűleg utána nem olyanok lennének, akár a dalok, akár az én mentalitásom a dolgokhoz, hogy azok kimaradnak.
0: Tehát minden okkal is lehet történik. Nagyon szuper. Mikor költöztél Budapestre?
1: Ez egy rövid időszak volt egyébként, és ez még a zene előtt volt, ugyanis én egy rövid ideig dolgoztam rendőrségen is. és ebben a rövid időszakban akkor Pesten éltem ilyen.
0: Rendőrségen? Rendőrként dolgoztál?
1: Igen.
0: Ezt én se tudtam.
1: Igen, volt egy ilyen rész is. Kipróbáltam egy-két dolgot azért, mielőtt erre az útra léptem.
0: Mesélj róla, mik vezettek akkor, mi volt ez az egy-két dolog?
1: Alapvetően nekem informatikai végzettségeim vannak, és nyilván amikor én kikerültem középiskolából, illetve már akkor technikumról, még nagyon nehéz volt bárhol elhelyezkedni az embernek, tehát ha nem volt úgy ismerettséged, akkor nem vettek fel, nem volt hátszél, rengeteget kellett az embernek próbálkozni, és ebben az időszakban jött az, hogy hát a rendőrség állami cég, oda mindig kell az ember, és akkor beiratkoztam, és akkor elkezdtem csinálni az iskolát.
0: Hihetetlen történeteket hozol ma, nagyon köszönöm. Most folytatjuk egy kis zenével, meghallgatjuk valamelyik slágeredet, úgyhogy a nézők, hallgatók is maradjanak velünk, és folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
3: Milyen
4: Hobby Rádió.
3: Fogalkozni, miért egy ki a busztába?

0: Ez itt újra a média válogatott sztártitkok adása, és folytatjuk Axlen történetét. Rengeteget meséltél, gyerekkor, hogy kerültél oda, hogy te csak a zenélés, az éneklés, amiben fantasztikus vagy. Most jelen pillanatban milyen terveid vannak? Kilátásban, milyen projektjeid futnak? Mesélj erről is, kérlek.
1: Most jelenleg két nagy projektem is van. Az egyik az nyilván zenei. Nemrég jött ki a legújabb dalom évvégén, a Tévedés, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, mert már több százezres megtekintést ért el, tehát nagyon csúnyán letiporta az előző dalokat, de ennek nagyon örülünk, mert mindig igyekszünk egy kicsit magasabbra tenni a lécet. És ez volt a 12. ilyen egyedi kiadás, úgyhogy erre az évre az egyik legnagyobb projekt az, hogy egy albummal szeretném összefogni az elmúlt 12 dalt, amiben úgy gondolom, hogy azért mindenféle szint igyekeztünk megmutatni. Valami kicsit populárisabb, valami kicsit rockosabb, valami egy kicsit inkább ez a bluesos, jazzes történet, tehát ez egy ilyen átkaroló első nagy album. És nyilván haladunk tovább a következő dalokkal, amik a tévedésnek, ami nem tévedés, mint kiderült, ennek lesz a folytatása, tehát most már kőkeményen ez a populáris, talán egy kicsit inkább a 90-es évek hangzásvilágát idéző vonalon megyünk tovább, ugyanígy saját tapasztalatokból, vagy környező tapasztalatokból írt szövegekkel, illetve köszönhetően a média válogatottnak is, kettő és fél hónap alatt sikerült ledobnom 15-16 kilót, amire nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén ezt szeretném még tovább csinálni, ezt a komolyságát a sportnak, sőt még komolyabban. Úgyhogy ez a két fő szál fog idén vezetni, mert hála az ének sikerült rálépni erre az útra, úgyhogy ezt fogom mindenféleképpen erősíteni.
0: Nagyon jó. És így inkább most már szerintem nagyon jó formában vagy.
1: Köszönöm.
0: Tovább szeretnél még fogyni, vagy inkább csak az állóképesség?
1: Még egy minimálisat még szeretnék ledobni azért, de most már inkább a formálás fog jönni, illetve a stabilitás erősítése, mert azért futballnál észrevető, hogy oda még azért kell egy kicsi stabilitás, de azt mondom, hogy a tavalyi meccsekhez képest nagyon sokat sikerült fejlődni, mert büszke vagyok egyébként, mert a legutóbbi meccsünkön már volt kapuralövéstől kezdve gólpasszon át minden. Még a legelső meccseken azért örültem, hogy lábon tudtam állni a pályán, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok egyébként, és ezt szeretném tovább erősíteni.
0: Hát ez fantasztikus. És zenei vonalon mi az, amivel így mondjuk van-e olyan új stílus irányzat, amiben szeretnéd kipróbálni magad, vagy most már marad ez a 90-es
1: Én úgy gondolom, hogy marad ez. Igazából ez áll hozzám a legközelebb. Tehát alapvetően az én gyerekkoromat, meg a korai felnőtt koromat, ez határozta meg. Talán ezt ismerem a legjobban, a legtöbben.

0: érdeklődését, és minél több helyre fognak hívni. A következő fellépés az hol lesz? Hol leszel látható?
1: Ez még számomra is titok, nem tudom egyelőre, de hamarosan szerintem erre is fényderül, és akkor azt meg fogom osztani majd mindenkivel.
0: Nagyon kíváncsian várjuk, és nagyon hamarosan. Most tartunk egy kis szünetet, zenével folytatjuk, és utána jön a legizgalmasabb rész, úgyhogy ne menjetek sehova, Axlan elárul egy titkot nekünk.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Újra itt vagyunk a Média Válogatott Sztár titkok adásában, vendégem Axlen, és egy titkot várunk most tőle. Kérlek szépen, avassál be minket a kulisszák mögé, egy olyan titokba, amit senki nem tud rólad még.
1: Hát, hogyha a TikTokról van szó, akkor talán azt mondanám, és nyilván kifelé én nagyon remélem, hogy ez nem látszik, hogy én egy picit mindig elégedetlen vagyok. Mindig úgy gondolom, hogy lehetne akár jobb az ének, akár a videó, akár a dalszöveg. Tehát, hogy egy pici túlzott maximalizmusnak nevezném inkább ezt a dolgot, mint elégedetlenségnek, az olyan csúnya megfogalmazás. Hogy én mindig ezt érzem, hogy lehetne ez még jobb, bár mindig egyébként pozitív visszacsatolások jönnek, de valahogy mindig ott mászkál bennem, hogy hát ez lehetett volna egy kicsit jobb is. De azt mondják, hogy ez annyira nem rossz dolog, mert ez tudja előre húzni az embert, hogy motivál is.
0: Igen. Ez így mindig jelen volt ez a mintázat az életedbe, vagy inkább így az utóbbi időben, mióta a saját számok megjelentek és elindultak a fellépések, vagy ez korábban is egy mintázat volt nálad?
1: Igazából ez mindig megvolt. Annyi különbséggel, nyilván rengeteget változtam én is az évek alatt, és ezt most már

0: tudom kontrollálni. Tehát, hogy volt azért olyan időszak, amire azt mondom, hogy nem tudtam ezzel a dologgal mit kezdeni, és csak a negatív oldalát néztem. De azért hála az égnek most már azért ezt sikerült egy kicsit így kordába tartani, és arra igyekszem felhasználni, hogy ez motiváljon arra, hogy minél többet, minél jobbat tudjak adni magamból kifelé.
1: És itt még egy titkot hálárulsz nekünk ezzel kapcsolatban. Mi a titkod, amit szerintem a nézők és a hallgatók is meríthetnek belőle ötletet, ikletet a saját nehéz időszakaira? Mivel tudsz átlépni azon, mi a belső utad, irányod, titkod, bármit, hogy ez ne negatívan hason rád, hanem előre vigyen?
0: Igyekszem nem elfedni ezeket a dolgokat, hanem megélni, megtapasztalni. Egy kicsit elvonulok olyankor magamnak, átgondolom, hogy mi is a magja ennek az egésznek, amit én most ennyire negatívan élek meg, és hogy azt hogyan tudom pozitívan felhasználni. Ez egészen egy-két órától egy-két hétig is el tud tartani, de mindig az a vége, hogy megtalálom azt a kiútat az adott helyzetből, ami utána tovább tud lendíteni.
1: Nagyon szuper. Tehát soha ne adjuk fel.
0: Soha.
1: Helyes. Hol látod magadat a következő egy évben mondjuk? Hogyha jövőre ugyanilyenkor leülünk beszélgetni, akkor mi lenne a célod addig?
0: Én nagyon remélem, hogy addigra sikerülne esetleg egy kisebb, talán úgy szokták ezeket fogalmazni, hogy egy kisebb raktárkoncertet összehozni, és akkor egy élő zenekarra előadni a dalokat, mert igazából az összes dalnak olyan a hangszerelése, hogy a legszebben meg a legjobban úgy tud szólni, hogyha ezt élőben és akkor hangszeressel adjuk ki a közönség felé, mert nagyon jó melódiák vannak a dalokban, hogy ezt hallani kell élőben mindenkinek.
1: Én nagyon drukkolok nektek, mert csodálatos, amit csinálsz, amit csinálni fogtok, csináltok, és remélem, hogy mielőbb a zenekar elé kerül, és hogyha jövőre itt leülünk beszélgetni, akkor már csak erről fogunk beszélgetni. Mi lenne egy üzeneted a nézőknek és a hallgatóknak, akik még mondjuk nagyon az út elején vannak? A saját tapasztalataidból mi tud nekik erőt adni?
0: Azt, hogy igazából mindenből van kiút, és hogy soha ne adják fel, mert én is kezdhettem volna ezt az egészet 10-15 évvel korábban is, de nem biztos, hogy odaérek el, ahol most vagyok. Tehát, hogy tényleg mindennek meg kell keresni az okát, és azt szerint menni tovább. Soha nem feladni, mindenből tanulni, és pozitívan előrefelé menni mindig.
1: Fantasztikus zárás. Nagyon-nagyon köszönöm, Axlen, hogy itt voltál, és remélem még jó sokat fogunk találkozni. Köszönöm a nézőknek, a hallgatóknak, hogy ma velünk tartottak, és legközelebb újabb sztártitkokkal várlak titeket.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Műsorajánló.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
3: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
3: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor. A Hobby Rádió.

0: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.

0: Hobbi Rádió.
1: Jelentősen megváltozó kommunikáció az orvos és a beteg, illetve az orvos és az orvosok között. Mobil alkalmazások, telemedicína, robotok, egyszerre több helyen jelenlévő doktorok, 3D nyomtatással orvosi segédeszközök és szövetek, fogba épített szenzorok, szemkamerával rögzített műtétek. Üdvözlet, ez itt a webcast.hu, magyar nevű podcast, a mikrofonnál a podcaster Szalai Dániel. Teljesen megváltozik az orvoslás a következő néhány évben. Az itt felsorolt technológia csak néhány abból a számtalan izgalmas megoldásból, amelyről dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatóval beszélgettünk nemrégiben. Nagyon sok érdekes dolgot hallottunk, hogy mi várható a jövőben. Melyek a legizgalmasabb technológiák ezekből?
2: Nagyon nehéz válogatni, de én azt tudom mondani, hogy nekem a legizgalmasabb az, hogy a kommunikáció beteg és orvos, beteg és beteg, orvos és orvos között az abszolút átalakulóban van. Mondhatnám, hogy a legizgalmasabb az orvosi robotika, vagy azt, ma már lehet májszövetet egy nyomtatóval nyomtatni 3D-ben, de én tartom azt, hogy az a legfontosabb, ami mindenkit érint, és kommunikálni egészségügyben, orvoslásban kivétel nélkül mindenkinek kell. És ebben az internet miatt, meg a mobil alkalmazások miatt óriási változások lesznek, amire nem csak a betegeket kell felkészíteni, de az orvostársadalmat is.
1: Melyek voltak ezek a technológiák, amiket láttunk itt az imént, és melyek, amik a legnagyobb hatással lesznek ránk?
2: Összefoglaltam azokat a technológiákat, amik igazán változást tudnak hozni az egészségügybe, kezdve a mobil alkalmazásokkal, bármilyen olyan mobil technológiával, ami lehetővé teszi azt, hogy ne legyünk az egészségügyi rendszerhez földrajzilag kötve. A telemedicina, tehát hogy a orvos hiányokban, például Ausztráliában, amikor több ezer kilométer van két kórház között, akkor egy robot jelenléttel az orvos egyszerre két helyen legyen ott, mert hogy így az ápoló elvégzi a munkát, de szakmai segítséget kap hátulról, ugye az orvosnak a jelenlétén keresztül. Ezen túl tartom azt, hogy a legegyszerűbb technológiák, mint az internet maga, hogy közösségi média van, hogy egy beteg, akinek ritka betegsége van, ma, hogy megtalálja hasonszörű betegtársait, az igazából egyszerű, mert az interneten összekovácsolódhatnak ilyen közösség. Míg 10-20 évvel ezelőtt a beteg hazament, és ha a környékén, a szomszédságában nem talált ilyet, akkor nem talált más ugyanolyan kórképpel küzdő beteget sem. Tehát, hogy az internettől kezdve a mobil technológiákon keresztül az egészen kicsit olyan fantáziadús területekig, mint az orvosi robotika, lehet gondolkodni az jövő orvoslásáról, a 3D-s nyomtatás, ami tényleg most már ott jár, hogy nem csak segédeszközt lehetne elmaradottabb területeken nyomtatni, hanem ténylegesen bio élő szöveteket. Akár később elérhetünk arra a pontra, amikor egy idősebb paciensnél a szerveket kicseréljük, mert képesek vagyunk arra, hogy ősejtekből új szerveket hozzunk létre, azaz mint egy generál javításon, generál cserén keresztül fogunk menni, és várható az, hogy nem 50, 60, 70, 80, hanem akár több mint 100 éven keresztül fogunk élni, aminek meg lesznek a maga etikai és más korlátjai, de azt látjuk, hogy az igazán jövőben gondolkodó jövőkutatók szerint egy időn túl már a mesterséges intelligencia annyira fejlett lesz, hogy az emberi agyat tudjuk majd szinte leképezni digitálisan, tehát ha a testünk nem is él majd tovább, de az agyunk az digitális formátumban fog.
1: Etikai kérdést felvethet az is, hogy lesznek fogba épített ilyen naplózó rendszerek, amikkel utána vissza lehet nézni, hogy mit fogyasztottunk és mennyire tartottuk be a különböző orvosi előírásokat. Ez mikorra várható, és nem tart-e attól, hogy ezt megakadályozzák majd a jogvédők például?
2: Ez a szenzor már készen van, a japán kutatók írtak róla, most arra van szó, hogy egy fogba lehet ültetni egy szenzort, ami azt méri, hogy a beteg milyen gyakran eszik, milyen gyorsan, hányszor rág és dohányzik-e. Tehát ahogy Dr. House örömmel nézni ezt a világot, extrém nehéz lesz hazudni az orvosunknak, ami felvet etikai problémákat, hiszen senki nem akarja, hogy folyamatosan figyelve legyen, még akkor sem, hogyha ez csak egy szenzor és nem egy videókamera vagy egy ugye, nagy testvér. De azt látjuk, hogy nagyon helyes az, hogy jogvédők ilyenkor tiltakoznak, és nagyon helyes az, hogy az orvoslásba bevezetett minden újdonságnál figyelemmel kell lennünk az összes szereplőre, a betegtől az orvoson keresztül a döntéshozóig, és azt biztosítanunk kell, hogy semmilyen jog ne sérüljön. Én azt tartom csak, hogy azért a digitális technológiák tudnak olyan előnyöket biztosítani, amikor érdemes mérlegelni, hogy a mérleg két oldalán mennyi etikai probléma és mennyi gazdasági, egészségügyi haszon van. Eddig is így tettünk a gyógyszerekkel is, és újfajta kezelési eljárásokkal is. Ezentúl is így fogunk tenni, csak ilyen döntéseknél egyre többször fog szóba jönni a digitális technológia, és nem csak a gyógyszerek, vagy eddig bármilyen hagyományos terápiás megoldás.
1: Műtéteket szemüveggel lehet közvetíteni. Ez hogyan működik majd?
2: A Google szemüveg, ami lehetővé teszi azt, hogy a szemüveget viselve a jobb látóterünknek az egyharmadában olyan információkat lássunk, amik az internetről származnak. Közben videót is tudjunk felvenni a saját szemszögünkből. Egy amerikai kollégám írt nekem éjjel nyár közepén, hogy az első műtétjét fogja a szemüvegen keresztül adásba adni, tehát lehet követni interneten keresztül a műtétet magát, és arra lehet számítani, hogy rövid új időnk belül ezek a szemüvegek egyre nagyobb nyilvánosságot fognak kapni. De én tartom azt, hogy azért lesz ez jó, mert amikor a sebész szemszögéből lesz egy műtét felvéve, és több százezer ilyen műtét lesz felvéve folyamatosan, akkor lehet majd keresni azokat a pontokat, ahol lehet fejleszteni a műtéti eljárásokat magukat, nem az orvos hibáját keresve, hanem egyszerűen csak a fejlesztési irányokat keresve, mert hogy nem is ember fogja ezeket végignézni, hanem az IBM-nek a Watson nevű szuperszámítógépe fog egyszerre 200 millió ilyen videót átnézni és keresni benne a fejlesztést. fejlesztési lehetőségeket.
1: Másik a telefonra rátehető kis tok, ez mire jó, hogy működik?
2: Ez a világ első olyan okostelefonra helyezhető tokja, ami EKG-t képes mérni. Ez az amerikai gyógyszeripari ügynökség által, az FDA által bevizsgáltnak titulálható, ami azt jelenti, hogy a gyógyszereket is ők ellenőrzik, és amit ők bevizsgálnak, az általában approvált a világ minden táján. Ez is egy ilyen klinikailag bevizsgált eszköz. A telefont belehelyezve, ami egy ingyenes alkalmazás fut rajta, a tok kerül $200, ha jól emlékszem, akkor a kézben tartva a tokot és a telefont egy EKG vizsgálatot lehet elvégezni. Tehát azt látjuk trendekben, hogy eddig a paciensek otthon vérnyomást és vércukorszintet mértek, most már EKG-t is, szerintem hamarosan akár genomot fognak szekvenálni otthon. A technológia maga elérhető lesz, az ára szerintem nem olcsó lesz, hanem szinte ingyenes, és arra lehet számítani, hogy majd betegek ezekkel az adatokkal mennek az orvosukhoz. Most erre a világra a beteget is készíteni kell, és pláne az orvostársadalmat. Ezért tartok a Semmelweisen, a Stanford Egyetemen kurzusokat medikusoknak, ezért tartok több száz workshopot végzett orvosoknak, ezért jött ki az első klinikai kézikönyvem a témában, hogyan lehet felhasználni az ilyen digitális technológiákat az klinikum egészségügyben, és mindenfajta platformon igyekszem segíteni az orvostársadalmat, hogy készüljön erre a világra, de azért ne felejtsük el, hogy a szakmai tudással ők rendelkeznek, de a beteget partnerként kell kezelni. Tehát az egészségügy változóban van, és erre igyekszem a feleket felkészíteni.
1: Volt egy hír, hogy az EKG-t lehet biztonsági célokra használni, tehát azonosításra. Mennyire hisz ebben, mennyire egyediek tényleg a szívhangok?
2: Láttam a technológiát, ezt NIMI-nek hívják az eszközt, és egy karperecként kell viselni, és mivel a egyedi szívritmusunknak megfelelően és EKG-nek megfelelően kapcsolja jelszót ehhez a szívritmushoz és mérés eredményhez. Elvileg ezzel számítógépet lehet kinyitni, ugye a jelszóval felnyitni, garázsajtókat kinyitni, stb. Teljesen jogos a kérdés. Azt a kérdést küldtem el én is nekik, a fejlesztőknek, hogy viszonyulnak ahhoz a kérdéshez, hogy egyrészt nagyon sok embernek az EKG-je, mint eredmény, az már digitálisan is elérhető, tehát akár mi mehető az az eszköznek a jelszava, amit ők viselnek. Másrészt mi van azokkal, akiknek szívritmus zavaraik vannak, és erre hogyan fog az eszköz reagálni. Ők azt mondták, hogy ezeken a fejlesztéseken dolgoznak, ők ezt egy olyan ötletként vetették fel, ami ténylegesen egy nagyon személyes jelszót tud adni, anélkül, hogy azt fel lehetne törni, de megvannak a maga korlátai, de dolgoznak rajta.
1: Mi a helyzet azokkal, akiknek szívritmus szabályozója van?
2: Na igen, akik ugye elvileg a definíció szerint akár kibornak is minősülnek, hiszen technológiai eszközt hordanak, biológiai szövetekhez hozzácsatolva. Látunk olyan híreket, és én a NASA-nál voltam egy kurzuson, ahol az egyik legismertebb biztonsági szakértő arról beszélt, hogy már lehet hackkelni vércukorszínmérőt, inzulin adagolókat és pacemakereket is. Én azt gondolom, hogy ez a gyártóknak a felelőssége, hogy a felől teljesen megbizonyosodjanak, hogy ilyen nem történhet meg, hiszen itt nem pénzlopásról, ilyen mértéklopásról beszélünk, hanem emberéletekről van szó, és egy-egy ilyen hackkelés hatalmas emberi kárt tud okozni. Tehát a gyártók felelőssége az, hogy ilyen ne történhessen meg.
1: Az elmúlt percekben dr. Meskó Bertalan orvosi jövőkutatót hallottuk.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat, jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékosok, fogyatékossággal élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg, a hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárásrendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Súipari Társaság az elárasztott parajdi súbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Salrum tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patak vizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ha múlt héten kívülről jártuk körbe, akkor nyilván most ezen a héten hát bele is kell huppanunk, és ő nem más, mint a Mitsubishi Grandis.
1: A Mitsubishi Grandisban, amikor belülünk és ránézünk a kormányra, akkor azonnal észre fogjuk venni, hogy a tipikus, ugye kicsit régebbi Renault kormányt fogjuk megkapni. Ez a kicsikét régebbi, ez ugye azt jelenti, hogy a nem régen az újabb modelleknél, a Renault modelleknél már egy picit másabb a kormány. Na de ez a régi kormány, idézőjelben régi kormány, ennek sincsen semmi baja, ráadásul nagyon jól van kialakítva ez a kis rész, ugye, ahol így meg tudod támasztani a kezedet, ez a kis markolat, ahol a hüvelykujjadat, meg ahol markolod magát a kormányt, ugye 2 óra, illetve 10 óra magasságában, a vízszintes küllő fölött, a vízszintes küllő közül a bal oldalin rajta van természetesen a tempomat, meg sávkövetés, meg üzemmód választó, meg ilyesmi, még a jobb oldalon kedvenc gombok, média lejátszó, menügomb, stb. A kormány közepén ezúttal ugye egy Mitsubishi logót fogunk látni, de ahogy elmondtam, már ugye ez az autó, már mint a Mitsubishi Grandis, ez természetesen testvér modellje az egyik Renault alkotásnak, mégpedig a szimbióznak, tehát mondhatni azt is, hogy a Mitsubishi Grandis nagyon jó szimbiózisban él azzal a bizonyos Renault modellel. Az autó belülről sajnos fekete, így sötét, de majd mutatom, hogy ezt azért a tetőablaknak a kis variálásával, árnyékolásával, illetve annak a kibontásával majd fogod tudni variálni, illetve világosabbá tenni, vagy világosabb hangulatúvá tenni. De egyébként szép a rész itt előttünk, ez a kis, ahol a hűtő van, ugye a hűtőnek az alja kapott ilyen kis ezüstös betétet, sőt nem csak az alja, most nézem, a teteje is, és itt mellette, illetve az anyósülés előtt is olyan, mint hogyha egy ilyen fahatású műanyag betét lenne, fölül a műanyag nem kemény, ilyen jó tapintású, és akkor most adok rá gyújtást, hogy azért nézzük már meg azt, hogy is néz ki ez a bizonyos műszerfal. A műszerfal előttünk természetesen teljesen digitális, gyorsan a videóba belecsempésztem egy vonatot is, de csak a ti kedvetekért, akik a videót nézitek. Szóval a műszerfal előttünk is teljesen digitális természetesen, illetve a középső műszerfal is, és az is egyértelműen látszik azoknak, akik a videót nézik, hogy a műszerfalra elénk, tehát a vezető előtti műszerfalra is ki tudod rajzolni azt a bizonyos térképet, tehát ahogy te merre mész, és természetesen mutatja, hogy mennyit mentél, mennyivel mész, hova mész, mekkora a hatótávolság, aztán beletállítani természetesen azt is, hogy fogyasztás mennyi, beletállítani azt, hogy olajcsere, mikor következik be a következő karbantartási időszakot, ezeket mindig beletállítani, hogy előtted mutassa, azaz lássad, hogy éppen mennyi az az intervallum, amit neked így be kell tartanod, akár olajcsere, akár szervíz időszak szempontjából.

kormány nyon, vagy a kormány mögött természetesen megvannak ezek a kis fülecskék, amivel bele tudsz pöckölgetni az automat a sebességváltóba, és egyébként nagyon jól reagál, és tök jól vissza lehet váltani, motorfékkel tudsz szépen lassítani. És ennél az autónál, mint ahogy a Renault-tól megszoktattuk, van egy külön kis, mi ez? Kis fülecske is az ablaktörlő kar alatt, és ezzel fogod tudni a médiát fölhangosítani, vagy lehalkítani, pontosabban, igen, bocsánat, tehát nem pontosabban, hanem ezzel fogod tudni a médiát lehalkítani, fölhalkítani, váltani a média lejátszó eszközei között. Gyorsan beindítom a motort, mert már is figyelmeztetett, hogy az akkumulátor az ugye nem nagy egy ilyen kis autóba, és hogy nehogy lemerüljön. A középső műszerfalunk az állítva van elhelyezve, és szerencsére nagyon jó magasra rakták fel, tehát tényleg itt nem az, vagy lefelé kell nézned, és akkor úgy fogod látni, hogy mi történik, akár a térképet, akár a média lejátszót, akár a klímát akarod. És amit én imádok, fizikai gombokkal fogod tudni azt is, hogy hány fokot fújjon, fizikai gombokkal fogod tudni azt is, hogy milyen erővel fújja az első szélvédőt, illetve a maximális fújást az első szélvédőre, a hátsó szélvédőnek a fűtését, az autó gombot, mármint hogy automatikusan működjön a klíma, aztán a levegőkeringetést, hogy most a belső vagy a külső, egy AC Max gombunk is van, illetve az, hogy hova fújja a levegőt, valamint a kikapcsoló gomba. Ez mind egy fizikai gomb sorral van, itt a függőlegesen állított középső érintőképernyő kijelző alatt. És van még kettő fizikai gombunk, egy zárunk, amivel az ajtót fogod bezárni, illetve egy elakadási jelzőnk, és már lehet is hallani, ez a tipikus Renault-os, egy kis visszhangos, hanem indexel van, majdnem azt mondta, hogy visszapillantója, hiszen a visszapillantóban is bennem az irányjelző az index. Na, ami még fontos, és elfelejtettem mondani, az, hogy természetesen a kormányon is megvan ez az ezüstös kerete a vízszintes küllőkön a gombsoroknak, aztán ugye van függőleges küllőnk, ez át van törve, de az is ilyen ezüstös betétet kapott, és maga a kormánynak, ugye ez a középső rész, ahol a légzsák el van rejtve, ez is egy ezüstös betétet kapott, és ez egyébként hatszögletű, de nem az a szabályos hatszög, hanem egy kicsit le van lapítva, illetve kerekítve vannak maguk a idézélbe téve szögek.

középső érintő képernyőhez vissza. A középső érintő képernyő alatt van egy kis tárca, ahol be tudod rakni a telefonodat, de ilyen nagy telefonokat, mint például amivel most fölveszem, a Honor V5-ös, illetve V6-os telefonok, mert hogy itt menet közben majd lesz váltás, és ezt ide nem fogod tudni berakni, az 100%. Na de alatta van természetesen USB-C-s töltési lehetőségből kettő, az egyiket csak töltöd, a másikkal médiajátszó, és itt is tudsz csatlakoztatni, illetve van egy szivargyújtós töltési lehetőségünk, azért ennek én örülök, amikor van egy ilyen hagyományos. Aztán van itt is egy tálcánk, ide azért be tudsz rakni viszonylag nagyobb telefont, és én most a forgalmit raktam ide, nehogy véletlenül nálam maradjon, amikor viszem vissza az autót, nehogy véletlenül elfelejtsem odaadni. A sebességváltó karunk, vagy nem is tudom, ez nem sebességváltó, hanem módválasztó, mondták az okosak, de szerintem egyébként a sebességváltó kar, de mindegy is, mert hogy a módválasztó az máshol van. Méghozzá mutatom, itt van például egy módválasztónk, amivel azt tud beállítani, hogy adaptív tempomat, vagy nem adaptív tempomat, meg hogy vagy pedig sebességhatároló, igen, ezt akartam mondani, ez a kormányon van, de hogy ugye itt ez sebességváltó karunk, az úgy működik, hogy hátra pöckölöd, akkor lesz D-be, előre pöckölöd, akkor lesz a rükvercben, azaz tolatásban, és amikor tolató módban van, akkor a középső érintőképernyős kijelzőn azonnal megjelenik a tolató kamera képe, ami jó, hogyha még egyet visszahúzod, akkor pedig N-be, azaz nullába fog kerülni ez a kis valami, illetve van egy P gombunk is, hogyha azt megnyomod, akkor ugye kirakja üresbe és parkoló módba. Na, ezek mögött van egy elektromos kézifékünk, van egy olyan autóhold gombunk, van kettő darab pohártartónk. Igen, majd egyszer a pohártartóbannak ezt a részét, ami a középen ugye össze vannak kötve a két pohártartó, azt majd egyszer elmesélem, hogy ez mire jó. Aztán ugye itt van a sebességváltó mögött, lentebb, tehát sokkal a lentebbi részen, ott van egy kis fiók, és oda is tudod rakni a telefonodat, ott viszont vezeték nélkül fogod tudni tölteni, olyan, mint hogyha sebességváltó egy erkélyen lenne fönt, és alatta mondom, ott van egy rész, ahol a telefonodat vezeték nélkül fogod tölteni. De ezek mögött ugye van a kézifék, és a kézifék mellett van egy kis helység, vagy egy kis egység, ahova be fogod tudni rakni ezt a szintén tipikus Renault kulcsot, és úgy tudod berakni, hogy belecsúsztatod, és olyan, mintha nem tudna előre, sőt nem is, nem olyan, hanem nem is tud előre kicsúszni, mert hogy ott megakadályozza egy perem. Na most ilyenkor nehéz lenne kivenni, alig férne alá az ujjat, de úgy oldolták meg, hogy ezt ugye hátrafelé lejt, és a hátrafelé lejtése az még mélyebben, megpöckölöd oda lefelé, és már is ki tudod venni a kis kulcsot, ami tipikus Renault kulcs, de ezúttal egy Mitsubishi logóval van ellátva, ez így bele van mélyítve.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Az ülésünk az egyébként szerintem kényelmes, jópofa, oldaltartása is jó, mint derékban, mint combban. Az ülés fekete, de ez csodaszerű fehér varrásokkal, illetve egy fehér szegéllyel van megoldva. A fejtámlánknál csak sikerült megfejtenem saját magamban, a fejtámlánk az pedig az a tipikus Renault-s íves kis fejtámla. Kapkodok, csapkodok, de azért azt ne felejtsük el, hogy az ajtóba elfér simán egy literes víz, sőt másfeles víz is, és még mögé egy-kettő dolog. Aztán az ajtónak a kezelőszervei azok itt a könyöklőn vannak, a könyöklőnek az oldalsó része az ilyen újrahasznosított, nem, inkább műbőr, és a könyöklő része is műbőr, de tök jó tapintású. A bőr, az ül, illetve az ülés az bőr, vagy újrahasznosított bőr. Van egy könyöklőnk, a könyöklőt azt előre-hátra tudod csúsztatni, és fel is tudod nyitni, és alatta is van még egy kicsi tároló, de ez tényleg szó szerint nagyon picike kis tároló, viszont ha előre húzod ezt a könyöklőt, akkor nagyon kényelmesen tudod vezetni a gépjárművet. A start-stop gombunk, azt még elfelejtettem megmutatni itt a videóban, illetve elmondani a rádióhallgatóknak, hogy a start-stop gombunk az pedig a kormányoszlop, illetve a középső érintő képernyős kijelző között van. A kesztyűtartónk az óriási, de ez tényleg szó szerint óriási, de azért csomó mindent bele tudsz pakolni, ráadásul van benne még belül, még egy zsebecske is. Ez szerintem nagyon ötletes és jó megoldás. És akkor most én azt, amit említettem már talán, de nem akarom elfelejteni, ez pedig nem más, mint a tetőablak. Lehet látni a videón, és most elmondom nektek, hogy ilyen tejfölös színű így most a tetőablak. Viszont ha megnyomod azt a gombot, hogy ugye nyissuk ki, itt nem redőny van, hanem ez a tejfölös üvegfog a több lépésben így kinyílni, vagy így felvilágosodni, tehát hogy az üvegnek a

Beupantam a Mitsubishi Grandisba hátulra, hátul is bőr az ülés, hátul is fekete, viszont hátul nincsen a fehér szegély, de van varrás, ami azért szintén fehér, illetve az ajtónak a zsebébe egy fél literes üdítő víz, stb. Simán elfér. Az ülés az most rám van állítva, azért hátul maga mögött nem férnék el nagyon kényelmesen, pontosabban elfér, csak a kibeszállás lesz kicsit bonyolultabb. Hálós az a zseb, amit itt a hátsó részről az első ülésnek a hátámlájára szoktak így rakni, ez ezúttal egy hálós zseb. Hátul is van 2 darab USB-C-s töltési lehetőségünk és egy szivargyújtónk, ez szerintem jó pofa. És hátul a klímát, azt ugye tudod állítani, hogy mennyire fújja, milyen erősen, illetve hogy hova fújja, a hőmérsékletet azt az első részről fogod tudni állítani. Van hátul ugye egy ilyen kis harmadik ablakunk, itt oldalról, amikor nézed itt a hátsó ajtó vége mögött, és ez szó szerint ablak, tehát nem csak egy design elem, hanem ablak, ahol ki is tudsz nézni, illetve én még innen is hátrafel is tudsz nézni, és talán innen látszik a legjobban, hogy milyen lapos a hátsó szélvédőnk, milyen kis keskeny, de egyébként a visszapillantóból nagyon jó ki lehet látni, meg is tudod mutatni akár magadat is a videóban, meg akár a kis telefont is, amivel felveszed ezt a videót, hangot, meg minden ilyesmit. Na, szerintem röviden ennyi, és akkor inkább legyen az, hogy rakjuk fel a kamerát, aztán indítsuk be a felvételt, és induljunk el az úton. De természetesen ez az indulás, ez majd csak a jövő héten lesz hallható. Ezen a héten viszont a muzsika után újítok ismételtem.

0: Hát jó, nem is annyira újítok, hiszen volt már ilyen, hogy valakivel telefonos interjú. Na kedves emberek, az adáson belül most egy érdekes blokk következik, nem autóval folytatjuk, hanem automárkával, méghozzá a Geely-vel, és a Geely-n belül is Varga Zsomborral fog beszélgetni. Zsombor a Geely európai marketing igazgatója, hogyha jól emlékszem. Zsombor, szervusz, üdvözöllek.
1: Szervusz, csak közép-kelet európai, de igen.
0: Előbb-utóbb Európa lesz, ebből ismerlek. Zsombi, nagyon érdekesen törtetek be a piacra a Geely-vel. Ugye egyrészt az AMTS-en volt egy globális megjelenésetek, ahol Magyarországon hivatalosan is megérkezett a Geely Magyarországra. Kihirdettetek egy ilyen akciót, hogy az első X, direkt nem mondok számot, az első X vásárló az ilyen és ilyen kedvezménnyel hozzájuthat a gépjárművel, stb. Aztán azt vettem észre, hogy jött egy rendezvény, egy ilyen nagy magyarországi rendezvény, A, Geely a főtámogató, jön a B rendezvény, hát a Geely megint ott van, jön a C rendezvény, a Geely az megint a főtámogatója, aztán egyszer csak jön egy sajtóanyag, hogy az idei Anna Bálnak, meg az egész Anna Bál köré felépülő, ugye többnapos fesztiválnak is a Geely a úgymond a házigazdája, a mobilitási partnere, és aztán itt ha jól emlékszem, akkor az adás felvételekor, így igazából a tegnap, vagy két napja, jön egy hír, hogy hát a Sziget VIP az idén Geely színekbe, Geely autókba fog költözni, sőt, annyira, hogy egész Európában itt mutatkozik be ugye a és kettes a Geely márkának. Ezt hogy csináljátok, hogy mindenhol is ott vagytok?
1: Hát igen, igazgalmas hónapokra tekintünk vissza, senki nem lehet, nem vádolt bennünket az, hogy átadottuk volna a rendezvény szinten az elmúlt hónapokat.
0: És a nyarat sem.
1: Úgyhogy így van. Úgyhogy hát rajta vagyunk azon, hogy minél izgalmasabb módon sikerüljön a márkát bemutatnunk. Egyébként ez a sikerrel is járt itt az első visszajelzések meg hát a számok alapján, hiszen ugye az első 100 Geely-t azt gyakorlatilag két hét alatt sikerült eladnunk, és most már bőven 400 fölött tart az értékesítésünk, úgyhogy óriási nyitottság a márkára egyébként itt az a új autópiacon. Közben elképesztően dinamikusan nő a hálózat is, tehát alig két hónapja még csupán 4 kereskedésünk volt, most már a hónap végével ez 10 fölött lesz, és hogyha az év végét nézzük, akkor meg már nagyjából 20 kereskedéssel számolunk.

ahogy mondtad, ugye két családi SUV-val indultunk, egy Starry EMI nevezetű plug-in hibriddel, ez egy hatalmas autó, egy DSUV, és akkor egy icipicivel kisebb, a CSUV felső határán mozgó tiszta elektromos, pedig ez a GV-E5. Nyilván a Starry egyértelműen a híró modell, és ő volt az, aki a legkomolyabb eladásainkat produkálta, hogy az első 500 darabig, hogy mostanában fog elfogyni. Addig ugye kínáltunk egy ilyen induló kedvezményt is, majd meglátjuk, hogy meg tudjuk ezt tartani, mert szerencsére az Európai Uniós, az euró árfolyam az kedvezően alapul, tehát lehet, hogy megoldható az, hogy valami, ha nem is a teljes összeget, de valamit megtartsunk belőle, de hogy közben pedig ugye a nyár óriási slágerének, illetve hát jogod nem csak a nyárnak, hanem az egész magyar elektromos piac óriási slágerének szánjuk a Geely E2-t. Ezt tudni kell, hogy ez gyakorlatilag a világ legnépszerűbb kis autója, nem csak elektromos kis autója, hanem globál a kis autója. Tavaly debütált, és közel 461 néhány ezer darabot adtak ebből, tehát ilyen brutál sikernek bizonyult. Egyébként Kínának a legnépszerűbb autója is, tehát nem csak kis autó, hanem a teljes piacon, de a világ számos országában kapható már, és azt reméljük, hogy mint elképesztően jó árérték arányjal szeretnénk ezt a modellt kínálni. Abban bízunk, hogy minden korábbinál népszerűbbé tudja tenni a tiszta elektromos hajtást, hiszen gyakorlatilag trendi, elképesztően cuki a forma, nagyon színes, vidám színekkel érkezik az autó. Hogyha itt megnézi az ember a cégemből a sajt, vagy illetve bocsánat, ilyen termékanyagokat, akkor tulajdonképpen azt mesélik el, hogy mosolygós maga az autónak a formája, tehát az a cél, hogy amikor ránézel, már te is mosolyog, mert gyakorlatilag ilyen mosolygós kiállása a vidám színek, és közben ugye nagyon-nagyon hatékony elektromos hajtás van benne, hátsó kerék meghajtás érkezik, az autó órában van egy fránk, ami gyakorlatilag egy kis első csomagtartó, egy 71 néhány literes kis első csomagtartó, nyilván egy hátsó csomagtartó is, és a kisebb akkumulátorról is olyan 261 néhány kilométer körül, a nagyobbal pedig 340 fölött megy el egyetlen töltéssel. Úgyhogy nagyon-nagyon bízunk benne, hogy igazi kis ikont tudunk teremteni, és hát ennek az autónak annyira passzol a szellemisége a Szigethez, hogy úgy gondoltuk, hogy nem tudnánk jobb helyszínt eltalálni, vagy találni ahhoz, hogy ezt a modellt bemutassuk így konkrétan európai szinten is, úgyhogy itt leplezik le először Európában. Nyilván fotókat már láthattak róla a hallgatók, de gyakorlatilag élőben itt lehet majd először megtapogatni, aztán pedig hát nagyon reméljük, hogy nagyon sok lesz belőle az utakon is. A kereskedésekben egyébként szeptember elején érkezik.

0: És hát nagyon-nagyon hiszünk ebben az említett sok eseményben, meg az esemény marketingben, mert hogy ugye jól lehet a Geely a világ egyik legnagyobb, most már a hetedik legnagyobb autógyártója, igen, és olyan márkák kötődnek hozzánk, mint ugye a Volvo, Lotus, Polestar, stb. De maga a Geely márka, az ugye tulajdonképpen a tavalyi évben kezdte meg a globális térhódítását, és idejében érkezett meg Magyarországra, és hát számos európai piacra. Az egyik első piac voltunk Európában, mi Magyarország, és nyilván építhetünk egy óriási örökségre, nyilván aki kicsit már utánozott, vagy hallott a Geely-ről, az tudja, hogy miénk a világ legnagyobb biztonságtechnikai központja, mondjuk a 2029-es Euro NCAP biztonsági szabványokat már a mi technológiáink alapján fejlesztik. Mm-hmm. Gyakorlatilag a Starry az egyetlen autó a világon, amely teljesített egy ilyen kettős ütközéses, láncütközéses tesztet, tehát egy ilyen autópályaütközési szimuláló tesztet, tehát hogy abszolút a márka alapdénese a biztonság, nyilván ezért is esett annak idején a terjeszkedés, és akkor a premium márkák közül a Volvo-ra a Geely-nek a választása, de közben pedig ugye be kell mutatnunk ezt a márkát, és nem lehetünk a sokadik kínai automárka, hanem el kell tudom, hogy egyrészt a márka történetét, másrészt pedig ugye azt az elképesztő technológiát, hogy jelenleg a tiszta márka, most a plug-in hibrid, és most már a hibrid hajtásban is abszolút vezető fejlesztő a Geely, a legnagyobb kapacitású akkumulátorokat és töltőket is mi fejlesztjük, 72 műholddal vagyunk gyakorlatilag a föld körül, és ilyen elképesztően gyors over-deficités elkezdik a technológiai, tehát nagyon-nagyon sok minden van, amit a márka tud, és amit el kell mesélni, és közben pedig ugye meg kell tudnunk mutatni, és az a tapasztalat, hogy aki egyszer beül ezekbe az autókba, azonnal már nehezen száll ki, tehát ezért visszük el, mert mindenki megdöbben azon a premium kitelezésen, hogy alapárban ugye már vegánbőr felszerelések érkeznek az autók, nagyon
1: magasan felszerelt alapárban,
0: infotainment rendszerekkel,
1: vezetésbiztonsági rendszerek alapból benne, igen.
0: Így, és hát ugye az általában aki egyszer ezt így meglátja belülről, ott tényleg van egy ilyen wow faktor, és ezért hiszünk abban, hogy minél több helyre el kell vinnünk, főleg ugye az elején még kevés megkeresésünk is volt, most már ugye szaporodnak, tehát most már az ország sok részén meg fogják tudni kereskedésekben is az emberek, de nyilván nem baj, hogyha ezt oda visszük, megnézzük, meg tudják tapogatni, és ez nagyon-nagyon jól működik is. Tehát, ahogy mondtad, voltunk mi már a média regattától kezdve, a Budörsi Airshow-n át, China Brand Fair-től a nem tudom, Vince Balatonon keresztül, tényleg nagyon sok helyen megjelentünk, meg voltak pázás kitelepüléseink is, és hát igen, itt abban az Anna Bál, de kétség kívül a legnagyobb durranás, azt gondolom, hogy a legnagyobb történet az a sziget, ahol itt egy óriási debütálásra számolunk, de természetesen az év következő hátrálevő részére is azért tartogatunk Puskaport, tehát lehet majd még velünk találkozni sok helyen, és ráadásul ugye az év végén még egy modellel egészül ki a palettánk, tehát négy modellre bővül a Geely magyarországi kínálat, az egy nagyméretű plug-in hibrid SUV lesz, és hát a jövőben pedig további modellekkel, akár ilyen, hogyha jól láttam a product terveket, akkor akár 8 modellre is bővülhet a kínálat, miközben a hálózat az már 20 fölött lesz bőven.

0: A Szigettel kapcsolatban egy kérdés, és talán nem tartalak fel, mert tudom, hogy egy meetingre készülsz. A Szigettel kapcsolatban meg az, hogy ez egy európai premier. Most akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a kommunikációja, ami megjelent sajtóanyag, amit kaptunk, a kommunikációban az van, hogy a Sziget VIP-et támogatja úgymond a Geely, tehát ott lesznek kiállítva a Geely modellek. Ugye most már akkor három autó megjelenik a Sziget VIP-ben. A VIP-ban.
1: De hogy, többek között, igen.
0: De, hogy, viszont... de ezt akartam kérdezni, tehát hogy ugye ez, a VIP az egy zárt terület, az egy elkerített, zárt, különálló kis városa a szigeten belül, vagy egy kis rész a szigeten belül, ugye nagyszínpad mellett, nagyszínpadnak a közelében. Na de akkor, ha jól értettem, akkor több helyen meg fog jelenni a Geely, mert volt valami ilyesmi is a sajtóanyagban, ha jól emlékszem, hogy az embereket is arra kéritek, hogy fotózkodjanak vele, Instagram, Facebook sztorikat töltsenek fel, és a szerencsések azok naponta akár egy ilyen napi VIP belépőt is tudnak nyerni.
1: Igen, lesz egy úgynevezett ilyen Geely Chill Zone, ahol ugye hát a szigeten, aki már gyakorlat szigetlátogató, az tudja, hogy az egyik legnagyobb érték a töltésnek a lehetősége, hiszen ugye sokan akarják megörökíteni az élményeiket, meg elvesznek, telefonálnak, ki te hol vagy, az, hogy ott legyen a töltés, és nyilván a powerbankoknak is limitált a kapacitása, és ezért arra gondoltunk, hogy minden autónknak egy fontos, erős funkciója az úgynevezett V2L funkció, ami azt jelenti, hogy Vehicle to Load funkció. Az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az autó akkumulátorából tudunk különböző elektromos fogyasztókat tölteni. Most sajnos ugye a szigeten a catering az fix, tehát itt nem tudunk e tekintetben villantani, mert hogy voltak olyan eseményeink, ahol mondjuk egészen nagy teljesítményű kávéfőzőt, vagy éppen grillsütőt üzemeltettünk róla, vagy éppen párakaput, stb. Stb. Tehát, hogy tényleg nagyon-nagyon komoly kapacitása van ezeknek a dolgoknak, és lesz is egy ilyen, tehát gondolkodunk ilyenekben majd, hogy ilyen kertmozis élmény, ahol ugye projektort és egyébként üzemeltet, tehát sok-sok ilyesmiben gondolkodunk, de hogy itt a szigeten azt gondoltuk, hogy akkor a legnagyobb haszon az, hogy van egy kis ligetes rész, ahol ugye a megfáradt szigetelők kicsit meg a citizenek, ugye így hívják őket, meg tudnak pihenni egy picit, és akár tölteni is, és aki pedig a ismerkező adatunkkal időt tölt el ott, tehát két lehetőség van. Egyrészt, hogy ugye szelfiznek az E2-vel, bekövetik az Insta csatornákat, a Geely Magyarország Insta csatornáját, és szelfiznek az autó, akkor minden nap kettő VIP upgrade-et sorsolunk ki, tehát aki már ugye bent van a szigeten,
0: az kap
1: az upgrade-et tudja. Az ugye azt hiszem, hogy fejenként ilyen 40 ezer fontos költség maga az upgrade, tehát ez egy komoly nyeremény, és emellett pedig akik még érdeklődnek is az autó iránt, regisztrálnak és megadják azt, hogy ugye tehát alap kontaktadataikat, illetve az, hogy ha érdeklődnek, akkor nem tudom, mikor terveznek autóvásárlás, stb. Tehát néhány alapadatot, akkor gyakorlatilag nyerhetnek egy a Pitbull bécsi őszi koncertjére szóló páros jegyet is, szállással, és természetesen a Geely E2-vel, amivel ugye meg tudják tenni az utazóval vissza.
0: Az szép. Jó, Zsombor, nem tartalak fel, mert szalad az idő, és neked menned kell. Köszönöm szépen ezt a gyors információ áramlást. Aztán majd, amikor megérkezett az E2, akkor egyszer csak majd hirtelen hosszabban is le fogunk ülni, és akkor végigvesézzük az összes modellt. Addig további szép napod neked. Remélem találkozunk a szigeten, és iszunk a Geely egészségére. Ja, nem iszunk, hanem megünnepeljük az E2
1: megérkezését. Megbeszélünk így mindent. Csak a szakmai megbeszélésük
0: vállalat. Igen. Köszönöm szépen, Zsombor. Szervusz.
1: Köszönöm, szia.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Alacsony vízállásnál is biztosítják a paksi atomerőmű hűtő vízellátását. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a paksi atomerőmű hűtő vízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapbéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette. A baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni, a betegellátás zavartalan maradt. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Alacsony vízállásnál is biztosítják a Paksi atomerőmű hűtővízellátását. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a dolgozóknak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A vízügy szakemberei készenlétben állnak arra, hogy a Duna extrém alacsony vízállása mellett is biztosítsák a Paksi atomerőmű hűtővízellátását, közölte az élő környezetért felelős miniszter szerdai Facebook bejegyzésében. Gajdos László azt írta, hogy a rendkívüli készültség elrendelése után a vízügy azonnal megkezdte a szükséges beavatkozásokat. Készenlétbe állítottak 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut a Duna Paksi szakaszán. Bár szivattyúzásra egyelőre nincs szükség, 55 szakember napi 24 órás készenlétben dolgozik a helyszínen, hogy a hűtővízellátás az extrém alacsony vízállás mellett is teljesen biztonságos maradjon, tette hozzá. A védekezés folyamatos, vigyázunk az ország vízkészletére és biztonságára, zárta bejegyzését a politikus. Az IKEA vezetése egyösszegű kompenzációt ajánlott a szakszervezetnek a bérekről folytatott szerdai tárgyaláson, amiről véleményt mondhatnak a munkavállalók, tájékoztatta Karsai Zoltán, a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének elnöke. A szakszervezeti vezető pontos összeget nem kívánt mondani, viszont megjegyezte, hogy az ajánlat egy értelmezhető, szabad szemmel is látható összeg, amiről érdemes megkérdezni a munkavállalókat. Közlése szerint az IKEA saját csatornáin is tájékoztatta a munkavállalókat az ajánlatról. A szakszervezet korábban 5 pontból álló követelés csomagot fogalmazott meg, amelyből 4-ben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra, azonban a 6%-os alapéremelésre vonatkozó követelésüket elutasították, erősítette meg Karsai Zoltán. Vélhetően második világháborús robbanó szerkezetek bukkantak elő az asszály miatt visszahúzódó Dunamedréből Érd határában, közölte Facebook bejegyzésében a város polgármestere. Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Dunapartra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 cm-re áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet. Közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek. Továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontjánál, közölte az intézmény. Közleményében az egyetem azt írta, hogy egy külső vállalkozó által megbízott ipari alpinista dolgozott az épületen. Az alpinista lezuhant és életét vesztette, a baleset körülményeit a hatóság vizsgálja. A baleset miatt a főbejáratot átmenetileg le kellett zárni, a betegellátás zavartalan maradt. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 31-én az Oscar nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az angol-skandináv-germán eredetű férfi név az Ansgar névből ered, jelentésebb isteni dárda vagy szarvaskedvelő. Ünnepelnek még az Oscarok február 3-án, március 3-án és december 1-én is. Becézése Oscarka, Oszi és Oszika, jeles viselői Jászi Oscar újságíró, politikus, Gáti Oscar színész, valamint ön, kedves Oscar. Ezen a napon köszöntjük még Adeodáta, Batu, Dea, Fábius, Fabricius, Germán, Héla, Helén, Helena, Hella, Ignác, Ignácia, Ilona és Léna nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!
3: Hey girl! Love is not a game for me.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 31-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1556. július 31-e Loyola Ignác a spanyol katolikus szent ünnepe. A jezsuita rend alapítója halálának emlékére. Loyola, aki spanyol katonatisztként súlyos sebet kapott, szentföldi zarándoklata után Párizsba ment teológiai tanulmányokat folytatni. Hat diáktársával alapította meg a Jézus Társaságát, amely szegénységi és szüzességi fogadalmat hirdetett, valamint feltétlen engedelmességet a pápával szemben. Rövid időn belül a jezsuiták fontos szerepet kaptak a politikai és kulturális életben, az ellenreformáció harcosaivá váltak Európában. 1540. szeptember 27-én harmadik Pál pápa engedélyezte a jezsuita rend működését. Folytassuk a 19. század közepével. 1849. július 31-ére valószínűsítik, hogy ezen a napon halt meg Petőfi Sándor, költő. Maradunk még a 19. században. 1875. július 31-én 66 éves korában meghalt Andrew Johnson, aki az Amerikai Egyesült Államok 17. elnöke volt. Folytassuk 1886-tal, július 31-én Bayreuthban a Wagner ünnepi játékok alatt meghalt Liszt Ferenc zeneszerző. Ugorjunk a 20. század elejére, 1913. július 31-én Selmecbányán megszületett Kosári Damokos, történelemtudós. Maradunk továbbra is a 20. században, 1944. július 31-én megszületett Geraldine Chaplin, angol származású amerikai színésznő, Charlie Chaplin lánya. 1952 óta filmezik, 1963-ban mutatkozott be táncosnőként Párizsban a Hamupipőkében. 1967-ben fellépett a Broadway-n a Kisrókák című drámában. Leghíresebb filmjei a Zsivágó doktor, a Nagy vakáció és a Három testőr. Folytassuk 1964-el, július 31-én a Ranger 7 amerikai űrszonda leszállt a Holdra és onnan képeket sugárzott. És végül, de nem utolsó sorban, 1971. július 31-én meghalt Devecseri Gábor, költő, író, műfordító. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával. Köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

Raczka.

0: Üzenet a Prédikátorok könyve harmadik részéből.
1: De az is Isten ajándéka, hogy az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából. Rájöttem, hogy mindaz, amit Isten tesz, örökké megmarad, nincs ahhoz hozzátenni való, és nincs belőle elvenni való. Azért rendezte Isten így, hogy féljék őt.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

2026. július 31-e, péntek. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Evangélium Szent Máté könyvéből 13. fejezet 54-től az 58. versig. Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában. Hallgatói csodálkoztak, és így beszéltek róla. Honnan van ennek a bölcsessége és csodatévő ereje? Hát nem az Ács fia ez? És nem Mária az anyja? Nem de Jakab, József, Simon és Júdás az unoka fivérei? És nem itt élnek-e közöttünk az unoka nővérei is? Honnét vette hát mindezt? És csak botránkoztak rajta. Jézus erre így szólt, sehol sem becsülik kevesebbre a prófétát, mint szülőföldjén és otthonában. Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. Elmélkedés. Jézus hazatér Názáretbe, ahol nevelkedett, ott, ahol ismerik őt gyermekkora óta, ahol látták felnőni, dolgozni, élni. A názáretiek nem hisznek benne. Bár csodálják szavait, bölcsességét, mégis elutasítják. Ez a jelenet fájdalmas és tanulságos. Jézus nem ellenségei utasítják el, hanem sajátjai. Azok, akiknek a legnagyobb lehetőségük lett volna a hitre, végül a legkeményebben zárkóznak el. Miért? Mert már besorolták őt a helyi ácsfiú szerepébe. És amikor Isten ereje felülírná ezt a képet, az ismerős ismeretlenné válik. A megszokás, a rutin, ami már minden tudunk róla szemlélete, az egyik legnagyobb akadálya a hitnek. Nem csak egykor, a bibliai időkben, hanem napjainkban is. A hit nem mindig akkor gyengül meg, amikor üldözik, hanem amikor túlságosan ismerni vélik Istent. Amikor nincs már nyitottság az újra. A názáretiek nem Jézus tanítását vitatták, hanem az volt a problémájuk, hogy nem illett bele a róla alkotott képbe, megszokott elképzeléseikbe. Az evangélium minket is önvizsgálatra hív. Vajon nem gondolom-e azt, hogy már túlságosan is ismerem Istent? Engedem-e, hogy új formában, másként, akár meglepő módon szólítson meg? Vagy már csak azt várom tőle, amit előre elterveztem? Vajon nem zártam-e be őt a saját elvárásaim és korlátaim közé? Jézus jelenléte mindig túlmutat a megszokott kereteken. Ha nyitott vagyok, akkor nem csak hallgatni fogom őt, hanem engedem azt is, hogy átformáljon. Uram Jézus Krisztus, te ott sem fordultál el az emberektől, ahol elutasítottak, hanem szelíden tovább mentél. Taníts meg engem is felismerni téged a mindennapi valóságban. Ne engedd, hogy megszokjalak annyira, hogy már ne is ismerjem fel hangodat. Őrizd meg szívemet nyitottnak, és add, hogy ne akadjak el a régi elképzeléseknél, hanem merjem befogadni azt az újat, amit ma akarsz mondani nekem. Tölts el bizalommal, hogy minden nap újrakezdés legyen az életem veled. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották. Hobbirádió.hu

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a szív életünk alatt körülbelül 30 milliárdszor húzódik össze, és percenként 60-90-et dobban? A szív egy összehúzódása körülbelül 70 milliliter vért pumpál az artériákba, ahol hullámszerűen halad tovább. Illetve a bőr vastagsága a test nagy részén 2 mm, a szemhéjon 0,5 mm, a talpon 6 mm is lehet. Az életünk során a bőrünkről lehámlott sejtek mennyisége körülbelül 20 kg. Bőrünk felülete körülbelül 18 000 négyzetcentiméter, felületén 50 millió érző sejt található.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Libamájjal töltött gombát fogok készíteni sajtmártással. Ez egy viszonylag könnyen elkészíthető étel. A szép gombafejeket kevés citromos és só vízben megfőzzük és hidegre tesszük. A gombafejeket ilyenkor én szoktam mogyoróvájóval egy kicsit kivágni. Most, hogyha sokaknak ugye nekem sincs otthon a konyhám, mindig mogyoróvájó mindig eltűnik, elkallódik, akkor egy kis kanál segítségével a gombafejeket kicsit kiváljuk. Erre azért van szükség, hogy jobban meg tudjuk tölteni a gombafejeket. Ezután jól leszállítva két-két gombafej közé hideg májpürét adunk és formában nyomkodjuk össze. A lisztben és tojásban morzsában megforgatjuk, és bő forró zsírban szép világos pirosra sütjük. A libamáj ez elég drága nyersanyag, én megmondom őszintén, néha csirkemájjal szoktam helyettesíteni, azzal is nagyon kitűnő. Libamájat szeletekre vágjuk, és vágott hagymán zsírjában halványra pirítjuk. Hozzáadjuk a májat, megsózva, majorannával törött borssal, és egy csipetnyi babérlevéllel fűszerezve megpároljuk. Ezután liszttel meghintjük, ezt stábolásnak nevezzük, utána kevés tejet hozzáöntve jól felforraljuk. Az elkevert tojással megkötjük, kevés konyakkal ízesítjük, és szőrszitán áttörjük. Én nem szoktam szőrszitán áttörni, egyszerűen összetúrmixolom, és ezekkel töltöm meg a gombafejeket. Az étel készítését meggyorsíthatjuk, ha gombafejeket előre leblasírozva hűtőben töltésre készen tároljuk, így igencsak előkészíthetjük hozzá a májpürét is. Frissen előmelegített tányérra rizstalapozatra tálalom. Megmondom őszintén, egri mártással szokták éttermekbe állni, én sajtmártást hoztam önöknek. Most ezt elmondanám, hogy a sajtmártáshoz minimum háromféle sajtból, én füstölt karavánból, trapistából és parmezánból készítem a sajtmártást, szóval a sajtmártásra tálalom a töltött gombafejeket.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobbi Rádió
1: műsorajánló.
2: Népzenei kavalkád, a Hobbi Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobbi Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
3: Hungary Live.
4: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobbi Rádióban is. Pénteken 9-től.
5: Ma éjjel táncolunk, ez a táncolszék, a hűtés táncra fel.
6: Egy műsor.
7: I could have spread my wings and done a thousand things.
6: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
8: Ma meg a szombat délután.
6: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Kunyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
2: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Életbe lépett a vörös kód, megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A hőségriadó miatt ismét életbe lépett a vörös kód elnevezésű országos intézkedés sorozat. Jelentette be a családügyi és szociális miniszter Facebook oldalán hozzátéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelem felkészült a különösen nagy melegre. Kátai Németh Vilmos azt írta, a tartós kánikula, főleg a 40 fok feletti hőmérséklet leginkább a gyermekek, az idősek, a fogyatékosság élő emberek és a krónikus betegek szervezetét viseli meg. A hajléktalanok pedig még nagyobb veszélyben vannak a hatalmas hőség miatt. Ezért most különösen fontos, hogy figyeljünk oda egymásra. Vegyük észre, hogyha valaki segítségre szorul, egy telefonhívás vagy egy emberi gesztus életet menthet, fogalmazott. A hőségriadó miatt elindult országos intézkedés sorozat, a Vörös Kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, és speciális eljárás rendet vezet be, amelynek alapján az intézmények fogadják a rászorulókat. Megkezdték a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának leállítását a Duna vízszintjének folyamatos csökkenése miatt, közölte az MVM Paksi Atomerőmű ZRT honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt napokban tovább csökkent, több szakaszon negatív rekordot döntött. A jelenlegi vízállás Paksnál 118 cm, a kialakult helyzetre való tekintettel a szakemberek megkezdik a 3-as blokk leállítását. A munkatársak folyamatosan figyelemmel kísérik a vízhozam és a hőmérséklet változását, és az adott helyzet ismeretében azzal összhangban hozzák meg a szükséges döntéseket. Céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása, áll a közleményben. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény, közölte a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök Facebook oldalán. Forsthoffer Ágnes azt írta, a törvényt annak aláírása előtt alkotmányossági szempontból megvizsgálták a Sándor Palota alkotmányossági és jogi igazgatóságának szakembereivel. Alkotmányossági aggály nem merült fel. Hozzátette, hogy a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal fog felelni a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért, a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzésének elősegítéséért, valamint a hasonló ügyek jövőbeni megelőzéséért. Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a Román Országos Sóipari Társaság az elárasztott Parajdi Sóbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt, közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján. A Sallroom tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a Sóhegyben, és július 25-27-e között a Koront patakvizének sótartalma is megnőtt. Az adevarul.ro által ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a Román Országos Földfizikai Intézet szakembere is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területeken. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. Pénteken derült, csapadékmentes idő lesz, legfeljebb csak északon, északnyugaton képződhet kevés gomoly felhő. Inkább csak Sopron és a Fertő környékén élénkülhet meg a délies szél. Másutt többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban általában 14-22 fok között alakul. Délután 34-39 fok várható.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Life.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
6: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái, pénteken 4-től, a Hobby Rádióban. Geri Show, pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától, a Hobby Rádióban.
1: Szivárvány.
2: Szivárvány.
1: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket, szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
0: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
3: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus, esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
8: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
8: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
9: Retikül. Szerdán 16 órától.
8: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.
8: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: svet u komu je on.
1: Rádió. Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanemes köszön.
3: Hobbi Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók vas.